0: ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dánc. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Balatonrádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balatonrádió friss, ütős és változatos. A Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balatonrádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

0: a Mindentudás Egyeteme. Nép és nyelv, a magyarság kialakulása. Rónatas András előadása.
1: Tisztelt televízió nézők és rádióhallgatók, hölgyeim és uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket innen a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kozma László terméből. A ma este témája a magyarság kialakulása. Előadunk nyelvész, a Szegedi Tudományegyetem professzor Ermitusza, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Kérem, fogadják nagy-nagy szeretettel Rónatas Andrást!

Jó estét kívánok mindenkinek! Hölgyeim és uraim, most szeretném meghívni Önöket. Menjünk egy kicsit vissza az időbe. Menjünk vissza a középkorba. 1235-ben Julianus elindult, hogy megkeresse a keleten maradt magyarokat. És eljutott a volgai bolgárok fővárosába, Biliárba, és ott találkozott egy asszonnyal, aki azt mondta neki, hogy 2 napi járásra megtalálhatja azokat, akiket keresett. És itten Ricardus Frater elbeszélése igen tömörré válik, mert csak annyi van a szövegben, hogy és megtalálta őket az Etil folyó partján. Kik voltak ezek? Hol volt ez az Etil? Valóban magyarokat találta meg? Nézzük csak egy kicsit jobban meg. 1960-ban egy Isten háta mögötti faluban, nem messze ettől a helytől, Bolsie Tigániban, a helyi régészek egy nagyon érdekes temetőt ástak ki, és nagyon hamar publikálták, és megtudtuk belőle, hogy az itt eltemettettek majdnem olyan módon temetkeznek, mint a honfoglaló magyarok. Honfoglaló magyarok a Volga vidékén? Még mindig nem tudjuk a jó választ. És 1987-ben sikerült eljutnom Csisztopolba, mert a csisztopoli temetőben egy szenzációs leletet találtak kollégáim néhány évvel ezelőtt. A csisztopoli temetőben gaztól befedve letisztítottuk, és megtaláltuk azt, amit valójában olyan régen kerestünk, egy 1311-ben elhalt Mohamedának, Izmailnak volt a sírköve, ami azonban minket igazán izgatott, az az volt, hogy hogy hívták az apját. És az apját úgy hívták, hogy magyar. Ez volt az a szenzációs felfedezés, amelyik végül is megadta az összefüggést Julianus, a régészeti leletek és a magyarok neve a volgai magyarok között. Hölgyeim és uraim, előadásom 3 részből fog állni. Az elején megkísérlek néhány fogalmat tisztázni, utána áttérek arra, hogy milyen források alapján mondjuk azt, amit mondunk, és végül megkísérlem összefoglalni, hogy hogyan látjuk ma a magyarság kialakulását a honfoglalásig az új adatok alapján. Számos vita van ezzel kapcsolatban, és ezek a viták elsősorban azért vannak, mert 4 dolgot nem különböztetnek meg világosan. A népet, a nyelvet, a lakosságot és a nevet. Mert van magyar nép, van magyar nyelv, van magyar lakosság és magyar népnév, ezek szorosan összefüggenek, és mégis mások, és ettől kell nekünk másképpen látnunk, és egymással való vonatkoztatását kell világosan elvégeznünk. Nézzük meg azt, hogy hogyan használja a magyar a népszót. Én 4 mondatot írok itt ki most egymás után, és rögtön, ha elolvassák, látják azt, hogy a népszó mind a 4 mondatban mást jelent. De ha valaki nem látná ezt egészen világosan, akkor cseréljük ki a népszót a magyar szóra. És azonnal látni fogjuk azt, hogy itt valami nem stimmel, hiszen másképpen használjuk a népszót ebben az összefüggésben. Ha beszélünk valamiről, akkor csak és kizárólag úgy tehetjük, hogyha előtte világosan megmondjuk, hogy hogyan értjük a szavainkat. Én most egy definíciót fogok itt a táblán is megjeleníteni, hogy én ebben az előadásban hogyan használom a szót. Népnek tehát azt a történetileg kialakult embercsoportot nevezem, amelynek közös a kulturális jelrendszere, amely tudatosan megkülönbözteti magát más népektől, és amelynek saját tartós önelnevezése van. Én el tudom képzelni azt, hogy más állapodunk meg, de vitatkozni csak úgy lehet, hogyha ugyanúgy és ugyanazokat a fogalmakat használjuk. Ezek között a meghatározás részek között a legsajátosabb és legfurcsább a kulturális jelrendszer. Nem nyelvvál itt,
és ennek okát szeretném adni. Ugyanis rögtön az elején világossá szeretném tenni, hogy nem értődik magától az, hogy azonos nép, azonos nyelv. Csak példákat szeretnék mondani. A dél-amerikai spanyolul beszélő indián és Spanyolország népe, vagy Ausztrália angolul beszélői és Anglia népe. Ez ugyanaz a nyelv, és nem ugyanaz a nép. De sokkal bonyolultabb kérdés az, hogyha különböző nyelvek azonos néphez tartoznak. És rögtön megint mondok egy világos példát, és ez a francia. Az történt ugyanis, hogy két nép, a kelta nyelvet beszélő gallok, és a germán nyelvet beszélő frankok nyelvet váltottak, átvették a rómaiak nyelvét, és franciául beszélnek, a nevük azonban megmaradt franknak, ami egy germán népnév, tehát a franciák nyelvet váltottak. Vagy nézzünk egy kicsit közelebbről. Itt vannak a bulgárok például, a 7. és a 9. század között ezen a területen a bulgárok török nyelven beszéltek. Ezekkel a bulgár törökökkel még fogunk foglalkozni, de most csak annyi elég, hogy a 9. században annyira elszlávosodtak, hogy a bulgár török fejedelmi udvarban is szlávul beszéltek. De megtartották a török nevüket, a bulgárt mai napig. Tehát látjuk azt, hogy Európa népeinek van egy olyan csoportja, amelyik nyelvváltó típus. Ugyanakkor van egy másik típus Európában, és ez a nyelv őrző típus. Ilyen például az angol. Az angol szászok elfoglalták Angliát, magukba olvasztották a keltákat, és amikor Hódító Vilmos franciái megszállták őket, akkor azok hamarosan elangolosodtak, és ők is angolul kezdtek el beszélni. Ez tehát egy nyelvőrző típus. Az európai népek nagy többsége nyelvőrző, és az én állításom az, hogy a magyarság is egy ilyen nyelvőrző típushoz tartozó. A nyelv megőrzése azonban nem azt jelenti, hogy a nyelv változatlan. Talán kevesen gondolnák azt, hogy asszony szavunk iráni eredetű, úr szavunk török eredetű, szolga szavunk szláv eredetű, és sógor szavunk német eredetű. Na most azért, mert a magyaroknak valamikor voltak alán asszonyaik, török uraik, szláv szolgáik és német sógoraik, attól még magyarul beszélnek. És hogyha ma a fiatalság közül most itt valaki azt mondaná, hogy hát ez király, akkor én azt mondanám, hogy igen, a király szavunk szláv közvetítéssel került a magyarba németből, méghozzá Nagy Károly neve állt e mögött eredetileg. Király szavunk tehát Nagy Károlyra megy vissza egyébként, ugyanúgy, mint császár szavunk Julius Cézár nevére, de az viszont olasz közvetítése. Ez tehát azt jelenti, hogy a nyelvünk nem csak a keleti történetünket őrzi, hanem ugyanakkor Európa két legfontosabb személyének, Nagy Károlynak és Julius Cézárnak a nevét is. Most lépjünk egyet tovább, és beszéljünk arról, hogy a nyelv nem csak változik, hanem a nyelv rokonságba lehet más nyelvekkel is. És ugye a rokonság az egy nagyon meghatározható dolog, mert kétféle rokonság van. Ugye látjuk azt, hogy itten a szülőknek vannak fiaik, ezek másképpen rokonok, mint akik beházasodtak. Ez kétfajta rokonság. Tehát amikor nyelvrokonságról beszélünk, akkor meg kell mondani azt, hogy melyik típusról beszélünk, milyen fajta rokonságról. Nyelvrokonságról akkor beszélünk, hogyha két vagy több nyelv egy ősi nyelvre vezethető vissza. És hogy lehet ezt bizonyítani? A következő táblán láthatjuk, hogy az ötös szám nevet azt hogyan is nevezik a németben, fünf, az olaszban cinque, és az olaszban piács. Ezek, annak ellenére, hogy nem is hasonlítanak egymáshoz, bizony ezek rokonok, ezek szabályosan visszavezethetők egy régi ősi penkő alakhoz. Na most mi közünk van nekünk ehhez? Hát nézzük meg, hogy ez a szó megvan-e a magyar nyelvben is. Hát itt van a péntek és a
pünköst szavunkban, a péntek ugye az ötödik nap, és a pünköst pedig ugye az ötvenedik nap. A péntek szláv jelevén szó, a pünköst pedig görög eredetű, és valószínűleg olasz közvetítésre került a magyar nyelvbe, és hogyha most valaki azt mondja, hogy ez egy petákot sem ér ez az egész, akkor én erre meg azt mondom, hogy a peták az régi, nagyon régi szó, és egy ötkajcárost jelent a régi nyelvünkben. Na már mostan a magyar nyelvben vannak ugyanilyen szavak, amelyek ugyanilyen szabályosan függenek össze egymással, és nagyon ősiek, és összefüggenek más finugor szavakkal. Ilyen a fej, az agy, a velő, a haj, a homlok, a szem, az orr és a többiek, de nem csak szavak pusztán, és legkevésbé sem csak szavak, hanem ősi ragok is. Én most itt csak egyetlen egyet írtam fel, ez a hely határozó ragunk, hogy festen és vizen, ez egy ősi rag, amelyet a finnugorságtól örököltünk, és ugyanez van az időhatározó ragunkban és a télenben is. Tehát ezek ugyanolyan szabályosan függenek össze, mint az indoeurópai nyelvek. Most erre persze azt lehet mondani, hogy ezek szándékosan kiválasztott szavak, hiszen sokan igyekeznek arra, hogy most kétségbe vonják, hogy finnugor a magyar, vagy nem finnugor a magyar nyelv. Én most azt javaslom, hogy nézzük meg a himnuszunkat. A himnusz első szakasza 30 szóból áll, és én aláhúztam azokat, amelyek nem finnugorok. 6 ilyen van összesen nem finnugor szó, és ha ezeket közelebbről megnézzük, ezek között 3 török van, a bő, a kar és a bűn. Van köztük egy latin, ez a sors, és van köztük egy iráni, ez az Isten, és van egy a víg, amelyikről nem tudjuk. És a tudománynak ez is tartozik, hogy megmondjuk őszintén, nem tudjuk. A víg biztosan összefügg a vidám szóval, de ennek ellenére ennek a hátterét még mindig érdemes kutatni. És tovább megyek, ha most nem egy kiragadott egyetlen szakaszt nézünk meg, hanem megnézzük mondjuk Petőfinek, Vörös Martinak és Aranynak teljes költészetében előforduló összes szót, akkor azt találjuk, hogy mindössze az összes előforduló szó 10%-a nem finnugor. Minek alapján beszélünk? Milyen forrásaink vannak? A forrásokat én 6 csoportra osztottam. Az első csoportba tartozik a legfontosabb, nevezetesen az írásos források. Az írásos források is sokfélék. Vannak olyanok, amelyekben a magyarok közvetlenül fordulnak elő, mint például a Bibolban született Konstantin szövegében, ugye ez bizánci, középgörög, vagy például Ibn Hayyan arab írásos szövegében. És vannak olyan források, amelyek írásos források, a magyarok ugyan közvetlenül nem szerepelnek benne, de szerepelnek benne mindazon népek, akik a magyarokkal kapcsolatban álltak. A források második csoportja a nyelvi források. Én most egy érdekes példát fogok megmutatni, a tölgyszavunkat, amelyiknek az elterjedését pontosan meg tudják mondani, hogy hol nőtt tölgy ebben az időben, és ez a szó alán eredetű, most ugye látjuk azt, hogy az alánok hol laknak, tehát a magyarságnak ott kellett lennie, ahol egyszerre voltak a tölgy és az alánok, hiszen másképpen nem tudtuk volna ott átvenni ezeket a szavakat. Számos ilyen van. Megyek tovább, a régészeti forrásokról most nem is akarnék beszélni, hiszen a Bolsje-Tigáni temetőről már beszéltem. A néprajzi források is segítenek bizonyos mértékig. Amit most itt látni és hallani fogunk, az egy szamojéd sámán.

0: Most ha meg akarjuk tudni, hogy milyen lehetett a magyarság hitvilága a honfoglalás előtt, akkor párhuzamokat kell keresnünk, és természetesen kutatjuk ezeket a mai sámánokat. Egyébként őszintén szólva, ezek a sámánok elég messzi vannak már, így 70 évig nem engedték őket sámánkodni, azután a Szovjetunió szétesése után kezdtek el újra visszatérni a régi sámán szokásaikhoz. De mégis valamelyest megismerhetjük a régi hitvilágot a mai néprajzi kutatások segítségével. A hatodik az a biológiai források, tehát a testalkat és a genetika. Erről én ma nem beszélek, hiszen a következő előadás erről fog szólni. És végül megemlítem a úgynevezett közvetett forrásokat. Julianus is egy ilyen, hiszen Julianus 1235-ben ment a keleti magyarok megkeresésére, de közvetve mégis a honfoglaláskor előtti magyarságra vonatkozó adatokkal gazdagította a tudásunkat. Tehát ezek a források, ezeknek a forrásoknak a kritikai használat alapján mondjuk azt, amit mondunk, és rögtön bemutatok egy konkrét példát. Tudnilik, az a kérdés, ugye emlékeznek rá, hogy a nép az a ember csoport, amelyik tudatosan megkülönbözteti magát másoktól. 558-ban a bizánci császár felkért egy török törzsfőt arra, hogy a szomszéd török törzset semmisítse meg. Most szerencsére ennek a török törzsfőnek a válasza fennmaradt igaz bizánci görög fordításban. Én most magyar fordításban fogok ebből olvasni. A török fejedelem ugyan igen kívánatosnak tartotta a bizánciakkal való kapcsolatot, de mégis azt felelte, hogy rokonait, az azonos néphez tartozó kutrigurókat istentelenség és nagyon illetlen dolog volna kiirtani, mert, és most már szó szerint olvasom persze a magyar fordítást, azok velünk azonos néphez tartoznak, velünk közös nyelvet beszélnek, lakásaik, ruházatuk és életmódjuk hasonló a miénkhez, és azonos a leszármazásuk is, noha más fejedelmeknek engedelmeskednek. Majd sietve hozzátették. A kutrigurok lovait azonban kétségtelenül elkötjük a magunk számára, hogy ne legyen alkalmuk azokon nyargalva tovább ártani a rómaiaknak. Látjuk tehát, 250 évvel vagyunk a honfoglalás előtt, hogy az etnikai tudat, a saját csoport tudat ekkor már nagyon világos, és talán nem árulok el titkot, hogy a magyarság már ebben az időben éppen ezekkel a törökökkel élt szoros kapcsolatban, tehát a saját tudata, etnikai tudata, azonosság tudata nagyjából ugyanilyen lehetett, mint amilyet most itt felolvastam. Na most természetesen itt szerepel valami, és ez a közös ős. Na most a középkorban vagyunk, és ebben a középkorban a közös ős persze fiktív volt, és mindenki a Bibliára vezette magát vissza. A mi anonimusunk 300 évvel a honfoglalás után azt írja, hogy a magyarok fejedelme az Jáfet fiától, Magóktól származik, és a magyarok nevüket Magóktól vették. Most ez természetesen roppant furcsa, de nem egyedülálló, mert tudjuk azt, hogy Hódító Vilmos 1066-ban ugye partra szállt Angliában, annak volt egy krónikása, és ez a krónikás is kimutatta azt, hogy Hódító Vilmos őse nem volt más, mint Jáfet fia, Magók. Tehát Anonymous nem a levegőből kapta ezt, hogy a magyarok Jáfet fiától, Magóktól származnak, azonban a Szigetországban volt egy krónikás, akinek ez nagyon nem tetszett, és rögtön írt egy másik krónikát, és ebben megírta, hogy igazából Éneásznak volt egy unokája, akit Brutusnak hívtak, és aki partra szállt Angliában, és ott volt egy Gómagóg nevű óriás, azt legyőzte, és innen van az, hogy Britanniának nevezik az országot, és innen természetesen a britek eredete. Ezek fiktív ősök, azonban mégis az a fontos, hogy a közösség valamilyen formában azonos őst keresett magának.
1: Rónatas András előadását hallják a magyarság kialakulásáról.
0: Keressük tehát a magyarokat, és ahhoz, hogy a magyarokat megtaláljuk, azt is kell tudnunk, hogy hogyan hívták őket. Ezen a táblán lehet látni, hogy a szlávok, a volgai bolgárok, a kazárok és a bizánciak hogyan hívták a magyarokat. A kazárok macsgárnak, a bizánciak türknek, a volgai bolgárok baskírnak hívták a magyarokat, és a szlávok ungrinak. Na most ez azért nagyon fontos, mert hiszen ez a tény önmagába véve, hogy egy népet a szomszédai másképpen neveznek, ez máshol is megvan, hiszen mondjuk a németeket, a franciák alemannak, az olaszok tedeszkónak, a magyarok németnek, az angolok germannek hívnak, és a németek saját magukat Deutschnak. Tehát ez a fajta dolog, hogy másképpen hívnak minket, ez teljesen magától értetődő, a magyarok azonban már ekkor is magyarnak hívták magukat, és ezért is nagyon fontos az a felirat, amely ezt a szót a volgavidéki oda került magyaroktól megőrizte. Mutatja azt, hogy milyen régi ez az önelnevezés. Na mostan, ha egy kicsit tovább lépünk, és azt nézzük meg, hogy ma hogy hívnak minket Európában, akkor azt látjuk, hogy a szláv ungrit átvették a németek, és ungár alakban mondták, majd jöttek a franciák, akik ungrának mondták, de kiírtak elé egy hát is, méghozzá azért, mert ebben az időben már régen nem ejtették a szó elején a franciák a hát, a saját nyelvükben pontosan tudták, hogy mikor kell írni, mikor nem kell írni, de hogyha jött egy idegen nép, amelyiknek magánzóval kezdődött a neve, ungri, nem voltak biztosak benne, hogy ott ungaruszt vagy hungaruszt kell írni. És miután a magyarok is úgy működtek valahogy, mint az Isten ostora, a hunokra emlékeztetve, tehát biztonság kedvéért néha H-val írták. A legrégebbi forrásaink egyébként ugyanabban a szövegben néha ungaruszt és néha hungaruszt írnak. Na most ez a H, tehát, amit a francia papok találtak ki, ez van az autóinkon. Ezzel megyünk Európába. Mit is mondunk tehát a magyarok történetéről? Körülbelül úgy az első évezred közepétől kezdem el a történetet, amikor a magyarok kezdtek levonulni az Urál középső részéről az Urál déli részére. Ez azért nagyon fontos, mert régebben úgy gondolták egyesek, hogy a magyarok valahol Ázsiában voltak, vagy átmentek az Urálon, meg visszajöttek. Ezt a mai kutatás ma már nem tartja. A magyarok nem voltak Ázsiában. Lementek az Urál déli részére, de előtte hosszabb ideig éltek együtt indoeurópai népekkel. Ilyen szavaink, mint a ház, a méh, a méz, a száz, a szarvas, az ostor, a tehén, a tej és a fejni, ebből az időből származnak, amikor együtt éltünk ezekkel az indoeurópai népekkel. Ez azért nagyon fontos, mert azt mutatja, hogy az Krisztus előtti évezetben a magyarok már egy földművelő, állattartó nép volt. Azután következett egy következő korszak, ebben az időben a steppén a szkíták jelennek meg, a 8. századtól a 3. századig a szkíták élnek ezen a steppén, és a magyarok is kapcsolatba kerültek ezekkel. Mutatja ezt többek között két szavunk, az arany és a kincs, és talán itt sokan vannak olyanok, akik látták ezt a nagyon szép szkíta aranykincs kiállítást. Nem véletlen, hogy ezek a szavak ebből az iráni nyelvből kerültek a magyarokhoz. A szkítákat hamarosan a szarmaták vártják fel, majd a szarmaták helyére, ez is egy iráni társaság volt, a gótok kerülnek, ezek már germánok. A gótok úgy a második Krisztus utáni második században már ezen a területen vannak, és a harmadik és negyedik század elején ők uralják ezt a területet. 375-ben azonban megváltozik ennek az egész területnek a története. Egy új nép érkezik, és ezek a hunok. A hunok nagyon messziről jönnek, én most ezzel nem foglalkozom, de 375-ben átlépik a Volgát, és nagyon hamar a Kárpát-medencében vannak. Itt néhány évtizedig nem sokat hallunk róluk, bár különböző csetepatékban részt vettnek. Egy azonban biztos, hogy azokat a gótokat, akiket az előbb még láttunk, azokat legyőzik, és a gótok csatlakoznak, vagy legalábbis nagy részük csatlakozik a hunokhoz. Majd 451-ben a hunok már a mai Franciaország területén vannak, és itt van az a híres csata, amelyet Katalanaumi csatának szoktak nevezni, ez Trója mellett van, ez nem a másik Trója, ez egy francia város Troja, amelyik mellett zajlott le ez a híres csata. Tudjuk azt, hogy Écius vezette a római sereget, és Attila pedig a hunsereget. Vesztésre állt a csata végén, és visszavonult, tehát nem semmisült meg, de olyan mértékben nem, hogy a következő évben, és ez 452-ben megindul, hogy elfoglalja Rómát. És ekkor a római császár Leó pápát küldi, hogy állítsa meg Attilát. És ez sikerül. Ez a híres jelenet, amikor Leó pápa megállítja Attilát, még 1000 évvel később Raffaellót is megihlette. Való igaz, hogy Attila megfordul, és visszatér a Kárpát-medencébe. 453-ban Attila meghal, és a hunok hónapok alatt eltűnnek. Visszamennek a Kaukázus előterébe, és 454-ben már nem is hallunk róluk. És következik a steppének egy újabb korszaka, megjelenik egy újabb nép, a hunok eltűnnek ugyan, egy dolog azonban marad. És ez Attila legendája, amelyikben nem csak a magyarok részesülhetnek, hanem minden egyes nomád nép, amelyik itt van, annál megtalálható Attila legendája, Attilára vezetik vissza őseiket, ez egészen Dzsingisz Kán megjelenésig tart. És akkor megérkeznek a törökök, innentől kezdve már sokkal jobbak a forrásaink, ezeknek már a nyelvét is jobban ismerjük. A törökök történetéről én most két dolgot szeretnék kiemelni a legújabb kutatások alapján. Az első Kuvrátnak a keresztény török birodalma. Ugye milyen furcsának néz ez ki és hallatszik. Ez a Kuvrát, ez egy török nemes fiú volt, egész fiatal korában Konstantinápolyba került, ott megkeresztelkedett, és ott nevelkedett, elért egészen a Patrikiosz rangig a bizánci udvarban, majd visszament a bolgárok közé, a bolgárok élére állt, a bolgár törökök fellázadtak az avarok ellen, és az avarok elmenekültek, és megalapították a Kuvrát és a bolgár törökök az első keresztény török birodalmat. Ez egy halatlanul izgalmas dolog, és a legújabb kutatások többek között arról is beszámolnak, hogy nem csak erről a birodalomról, hanem Kuvrát sírjáról is sokat tudunk. Megtalálták Kuvrát sírját, sikerült azonosítani, sőt, a sírban talált pecsétgyűrű feliratát is sikerült megfejtenem. Ez tehát egy óriási új lelet, és magyarázatot ad olyan kérdésekre, amelyet eddig sokféleképpen magyaráztak. A magyar nyelvben ugyanis vannak szavak, amelyek összefüggenek a kereszténységgel. Nézzük meg, gyón, bűn, érdem, erkölcs, bocsánat, és így tovább. Na most ezek nem szlávok, ezek nem németek, ezek nem olaszok, ezek törökök. Hogy kerül a kereszténység alapvető szókincsébe ez a török réteg? Na most ugye Kuvrátról tehát mondottam, hogy ez volt az első török birodalom, amelyet itt ismerünk, és ez egy keresztény birodalom volt, püspöke volt, ennek a püspöknek az anyagát is megtaláltuk, tehát sok mindent tudunk ma már, és ez azt jelenti, hogy a magyarok a kereszténységgel jóval a honfoglalás előtt már találkoztak. A bulgár törökök azonban nem sokáig lehettek itt a steppén, ugyanis Kuvrát birodalma nem tartott nagyon soká, Kuvrát meghalt, halála előtt összegyűjtötte 5 fiát, és 5 összekötözött nyilat adott a kezükbe. Azt mondta, próbáljátok meg eltörni. Persze, ez nem sikerült, ugye ismerős ez a történet. Hát így intette őket, hogy az összetartásban az erő. Ezek a fiúk azonban nem hallgattak apjukra, és amikor Kuvrát meghalt, egymás ellen kezdtek el küzdeni, és a kazárok kihasználták az egyenetlenséget a Kuvrát fiak között, és legyőzték ezt a török birodalmat. Jöttek tehát az új kazár hadak, elfoglalták ezt a területet, és a bolgár törökök egy része elvándorolt. A bolgár török vándorlásnak számos részletéből én most csak 2 emeltem itt ki, mert ez a 2 az, amelyik fontos a magyarok szempontjából. Az egyik az, hogy levonultak a Duna deltájához, és ott megalapították azt a bolgár birodalmat, amelyről már beszéltem, és a másik pedig, és ez nagyon fontos, bevonultak a Kárpát-medencébe. Na most a Kárpát-medencébe ekkor avarok laktak, de ezek a bolgárok egy új, más kultúrát hoztak magukkal. A Kárpát-medence régészeti kultúrája megváltozik alapvetően 670 és 700 között, és ezt a változást gondolták néhányan, többek között a kiváló professzor László Gyula is, hogy ez lett volna az első magyar honfoglalás. Nem tudjuk kizárni, hogy ezekkel a bolgár törökökkel érkeztek magyarok is a Kárpát-medencébe, de többségük biztosan török volt. A magyarok pedig a Urál déli részéről átvándoroltak már a Don és a Kubán vidékére, láttuk ezt ugye a tölgy szó kapcsán, majd innen, amikor a bulgárok elvonultak, vagy a bulgárok nagy része elvonult, akkor a bulgárok helyére a bulgárok közé települtek, és itt megindult egy nagyon hosszú, közös élet a bulgártörökök maradványaival, kazár főség alatt. Most ez a több száz éves, mert hiszen ugye 700-ban tartunk most, együttélése a magyaroknak és a bulgároknak okozta azt, hogy a magyar nyelv telve van ezzel a sajátos török réteggel, amelyet a csuvasos típusú vagy bolgártörök típusú szavaknak szoktak mondani. Egyébként a nagyon szoros kapcsolat a bolgárok és a bolgártörökök és a magyarok között onnan is látszik, hogy ezek a bolgártörököknek egy része azután a kazár birodalom hatalma elől el akartak menni, felvonultak a Volga vidékére, ezek a volgai bolgárok, és ezekkel egy magyar csoport is ment, és ezek a volgai magyarok. Tehát a volgai magyarok nem valami ősi, az ős hazába maradt magyarok, hanem ezek a volgai magyarok, ezek a 7.-8. században a volgai bolgárokkal együtt északra vonuló magyar csoport. A magyar nyelv tehát, amelyik nagyon gazdag idegen szavakban, gazdagodott ezektől a bolgártörököktől, és a kazár birodalomban élt. A történetnek az utolsó része már a kazár birodalomban zajlik úgy, hogy a magyar fejedelem az legalább olyan hatalmas, mint a kazár. És ez nagyon fontos szempont, mert noha formálisan még csak egyetlen kagán van itt a steppén, és ez a kazár, azonban a magyar fejedelemnek a hatalma egyre erősebb lesz, és ez elsősorban annak köszönhető, hogy a magyar fejedelem csapatai egyre inkább jártak nyugatra, és a nyugatról hozott ismeretek és zsákmány egyre gazdagabbá és hatalmasabbá tették a magyar csoportokat, a magyar fejedelmeket. Az, hogy a honfoglalás előtti utolsó időben a magyar fejedelem hatalma legalább olyan nagy volt, mint a kazár fejedelemé, arra jó bizonyítékunk van, nevezetesen az, hogy fellázadt 3 kazártörzs, és ezek voltak a kabarok. Na mostan ez a 3 kabar törzs, ez fellázadt a kazár Kagán ellen, és a magyarokhoz menekült. Na most, ha a magyar uralkodó, ekkor már valószínűleg álmos egyébként, nem lett volna olyan hatalmas, hogy meg tudja őket védeni a kazár uralkodóval szemben, akkor nyilván nem menekülhettek volna hozzá. Tehát a honfoglalás előtti utolsó korszakban már a magyar fejedelem hatalma az elérte a kazár uralkodóját. Ez volt azután az az idő, amikor már a következő lépés van, és ez a honfoglalás. Én a honfoglalásról már nem szeretnék beszélni, mert az egy teljesen új és más történet már, hanem előadásom végéhez érkezve egy olyan kérdést szeretnék saját magamnak feltenni, amit nagyon sokan feltettek nekem, de én magamnak is sokszor, és ez pedig a következő. Miért maradt fent a magyarság itt 2000 éven keresztül? 2000 éven keresztül úgy, hogy megőrizte azonosságtudatát és nyelvét. Ebben a hihetetlen népvándorlási korszakban, ahol annyi nép, nagy népek, szkíták, hunok és a többiek mind eltűntek, és a magyarok megmaradtak. Én a sokok közül most csak négyet emelnék ki. Az első, ez a magyar társadalom szerkezete a honfoglaláskori előtti 1000 évben. Ugyanis a magyar társadalom már ekkor világosan két jól kivehető részből állt, nevezetesen földművelőből, akik az erdős steppén, a ligetes steppén földet műveltek, és nomádokból, akik részt vettek a steppe harcaiban. Szokott vita lenni azon, hogy a magyarok nomádok voltak-e, vagy földművesek. Ez egy rossz kérdés, mind a kettővel. És éppen ez a kettős társadalmi és gazdasági szerkezet volt az, amelyik hozzásegítette a magyarságot ahhoz, hogy itt fennmaradjanak, mert amikor megverték, és hát sokszor, a steppén kalandozó magyarokat, akkor bevonultak az erdőbe, ott 2-3 év alatt kipihenték magukat, visszamentek, de hogyha ők győztek, akkor megosztoztak a zsákmányon a földművesekkel. A második tényező a magyarság fennmaradásában az, hogy a magyarság nem tűnt el a honfoglaláskor után, ezek az avarok voltak. Az avarok a török nyelvet beszéltek, azonban ekkor már a honfoglalás idején az elszlávosodás végén tartottak, de az azonosság tudatuk még avar volt. És ebből a szempontból a magyarokhoz teljesen másképpen viszonyultak, mint a Kárpát-medencében élő szlávok és az itt lévő frankok. Tehát, hogy úgy mondjam, a magyarok mellé álltak a honfoglalás idején. A harmadik tényező a magyar nyelv maga. A magyar nyelv a maga nagyon sajátos voltával. Tudnélik, éppen ez a különleges nyelv az, amelyik mindig megmutatta bármilyen környezetben, hogy mi vagyunk, akik magyarul beszélünk, a többieket értjük, de azok más nyelven beszélnek. És végül, de nem utolsó sorban, az, hogy a magyarság a honfoglalás előtt befogadó nép volt. Tehát szkíták csatlakoztak hozzá, és gotok, hunok és törökök, és szlávok. És nem véletlen, hogy Szent István intelmei hogyan is szólnak. Hallgassuk csak!
2: A vendégek és jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán állanak a királyi méltóság hatodik helyén. Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból jöttek a vendégek, úgy különb-különb nyelvet és szokást, külön-külön példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. Ennél fogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jó akaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mint sem másut lakjanak.
0: Természetesen. A magyarság kialakulása nem zárult le a honfoglalással, de ez már egy másik történet. Köszönöm szépen.
1: feltehetik a témával kapcsolatos kérdéseiket. Parancsoljon!
3: A pazársággal kapcsolatban szeretnék kérdezni, mégpedig azt, hogy milyen vallásúak voltak és milyen hatással voltak a magyarságra.
0: Itt is vannak új felfedezések. A Szovjetunió összeomlása után intenzívebbé vált a kazár kutatás. Számos új emlék került elő, kazár feliratok és kazárjára vonatkozó források is. Most a kazárokról azt tudni kell, hogy ez egy birodalom volt, amelyik ugye 670 és 950 között egy nagyon erős és hatalmas nagy birodalom volt, amelyiknek egy óriási nagy történeti funkciója volt. Az arabok ugyanis ekkor támadják meg Európát. Három helyen támadnak egyszerre az arabok. Méghozzá átkelnek a Gibraltáron, azután megkísérelnek Konstantinápolyon keresztül bejutni a Balkánra, és a Kaukázuson is átkelnének, és egy nagy átkaroló hadművelettel el akarták foglalni Európát. Na most megállították őket Poitiénnál, megállították őket Konstantinápolyban, és a kazárok állították meg őket a Kaukázusnál. Tehát az, hogy máma keresztény templomaink vannak, és nem mohamedán moséink, az részben a kazároknak köszönhető. A kazárokról még tudnunk kell azt is, hogy egy nagyon nehéz helyzetbe kerültek, mert az egyik oldalon tehát az arabok támadtak, a másik oldalon azonban Bizánc is próbálta kiterjeszteni a hatalmát, és ezért a 9. század közepén áttértek a zsidó hitre. Ezek török nyelven beszélő emberek voltak, és a vezető rétegük áttért a zsidó hitre, de ez ellen többen föllázadhattak, mert a kabarok nagyjából akkor lázadhattak fel, amikor ez a zsidó hitre történő áttérés volt. A kérdés pedig az volt, hogy a magyarok mit is köszönhetnek a kazároknak, és én azt kell, hogy mondjam, hogy addig, amíg a bolgár törököknél a mindennapi élet, addig a kazárok, ahova politikailag hosszú ideig tartozott a magyarság, még jóval a kazároknak a zsidó hitre való áttérése előtt, ott számos olyan intézményt vehettünk át, amely kazár eredeti volt. Ilyen volt például a Kettős Királyság intézménye, bár meg kell mondani azt, hogy a kazároknál volt egy úgynevezett szakrális királyság, tehát ha a király nem jól működött, akkor és veszteséget szenvedett a kazár hadsereg, akkor egyszerűen a királyt megfojtották. Na, ezt a fajta szakrális királyságot nem vette át a magyarság, de ezt a kettősséget, hogy tudnélik, van egy tisztelt király, és van egy olyan, amelyik tényleg működik, és vezeti a hadat, ezt a kettősséget a magyarok is átvették. És számos ilyen szavunk valószínűleg kazár eredetű, tehát a kazár politikai szervezet mindenképpen hatott a magyarságra, és az, hogy a magyarság politikai törzsszövetségi szervezete hogy nézett ki, az részben kazár hatás.
4: Bennem felmerült az a logikusnak tűnő kérdés, hogy más népek kutatásaiban vannak olyan eredmények, amik a magyar nyelv ő nyelvükre gyakorolt hatásáról tanúskodik. Ha vannak, ismerjük ezeket, és ezek vajon összhangban vannak-e a mi elképzeléseinkkel, összevágnak-e, mert ha igen, akkor ez is alátámasztja azt, hogy amit mi gondolunk, az a másik oldalon is stimmel.
0: Éppen a Volga-vidék nyelveiben van néhány olyan szó, amelyik úgy néz ki, hogy magyar eredetű. Tehát ugyanazt mutatja. Na most persze lehet, hogy ezek a volgai magyarok nyelvéből származtak. Tehát valamelyest igen, természetesen ezek a kutatások ma is folynak, és néhány ilyen szót már regisztráltunk.
5: A modern genetikai kutatások vajon segítenek-e a magyarság történetének a feltárásában?
0: Itt most nagyon kedvező helyzetben vagyok, mert hiszen a következő előadást Raskó István fogja tartani, aki ennek a kérdésnek a szakértője, de a történész nem térhet ki egy ilyen kérdés elől. És itt azért néhány dolgot végig kell gondolnunk. Tudnék, a genetika hallatlanul fejlődik, rengeteg új eredménye van. Vannak azonban módszertani kérdések, amelyek egy történész számára nagyon fontosak. Én most két példát fogok mondani. Az egyik az, hogy ki lehet mutatni azt, hogy a magyarságban van egy bizonyos génváltozat, ezt most nevezzük haplotípusnak, bármi másnak, amelyik mondjuk hasonlít egy másik népéhez, mondjuk a mongolokéhoz. Mondjuk, hogy ez 5% a magyarságban. Ma. De nem tudjuk, hogy az 5% ez mit jelent. Nem tudjuk azt, hogy a 100 évvel ezelőtt 1% volt és 5%-ra nőtt, vagy pedig 100 évvel ezelőtt ez 20% volt és 5%-ra csökkent. Tehát addig, amíg idősorokat nem tudunk emögé, a mai adat mögé állítani, addig a mai adatokkal nagyon nehezen tudunk történeti rekonstrukciót folytatni. A másik kérdés pedig az, hogy, és itt látom én azt, hogy hallatlanul nagy eredményeket fog a következő évtized hozni a kutatásban, ezek persze a csontok. Hiszen más nem maradt meg a magyarokból, mint a csontok, és ott természetesen a genetikai elemek azonosítása most folyik, Raskó professzor erre fog nyilván beszélni. Itt mindig az a kérdés, hogy mennyire reprezentatív az a minta. Hány olyan honfogáskori csont van, amelyikről meg lehet állapítani azt, hogy ez honfogaló magyarsághoz tartozik, és akkor meg kell nézni azt, hogy ezzel a genetikai anyaggal 1000 év alatt mi történt, tehát hogyan változott ez?
6: Tudjuk-e azt, hogy milyen szavakat használtak az avarok? Van-e arról valami tanúság, hogy ők milyen szókincsel rendelkeztek végén? És a másik pedig az, hogy a népzenének mi a tanúsága ebben a vizsgálatban?
0: Mind a két kérdést nagyon köszönöm, nagyon fontosak. Az avarok nyelvéről nagyon-nagyon keveset tudunk. Az egészen biztos, és az avar történelemből is, meg az avarokról fennmaradt feljegyzésekből, meg néhány avar névből, egy-két olyan avar eredetű szóról is tudjuk, hogy ez török volt. Volt olyan nézet, hogy mongol, azonban ez nem igazolódott be. Az avaroknak ebből a szempontból a szerepe teljesen világos. Na most a népzene, kérem szépen, az egy anyanyelv. Tehát ugye van egy magyar nyelvünk, és van egy zenei anyanyelvünk. A zenei anyanyelv, meg a beszélt anyanyelv, az nem mindig szükségszerűen azonos. Az elképzelhető, hogy a magyar zenei anyanyelv, az nem teljesen azonos eredetű, mint a magyar nyelv. És ilyen szempontból én sokszor érdeklődéssel hallgatom azokat a kollégáimat, zenészeket, népzenészeket, zenekutatókat, akik a törökségnek az ázsiai ágában mutatnak ki olyan zenei dallamvilágot, például kvintváltó pentatont, mert önmagában a pentaton az nem elegendő, kvintváltónak is kell lennie, amelyik messze elmegy Ázsiába. Tehát igen, elképzelhető az, és Vikár Lászlónak a kutatásai nagyon érdekesen azt mutatják, egyébként ebben nagyon fontos az a kutatás, amit a Volga vidékén végzett éppen Vikár, hogy azon a területen, ahol finugorok és törökök laknak együtt, a zenei anyanyelv ott hasonlít legjobban a magyar zenei anyanyelvhez, tehát a régi igazi magyar népzenéhez.
7: Hogy állunk naprakészen a honfoglaló magyarság feltételezett kétnyelvűségével? A másik talán nem is annyira kérdés, inkább a zenei részéhez szeretnék egy mondatot mondani csak, hogy minden népzene keresztül ment azokon a fázisokon, amiket mi speciálisan magyar sajátosságoknak gondolunk. A középkori német népdalok például pentatonok voltak.
0: Kétnyelvűség kérdése az egy nagyon izgalmas probléma. Konstantinos Porfirogenitus leírja a kabarokról azt, hogy tudták a magyarok nyelvét, de azok is beszélték az ő nyelvüket. Tehát ebben a korban egyébként a középkorban vagyunk, a többnyelvűség természetes volt. Hiszen állandóan együtt kellett harcolni különböző nyelvű népeknek, és ezért a többnyelvűség már magától értetődő volt ebben a korban is. Ami az igazi kérdés természetesen, hogy a többnyelvűség mögött melyik volt az igazi? Tehát, hogy fölmerülhet-e például az, hogy a magyarság nyelvet váltott? Ugye ez is egy lehetséges feltevés, hogy a magyarság ugye nyelvváltás útján került a mai nyelvéhez, mint ahogyan például a franciák. Na most ezt természetesen világosan látnunk kell, hogy ez lehetetlen. És lehetetlen azért, mert ahhoz, hogy egy másik nép ugye fölvegye akiknek a nyelvét, magyarok nyelvét, ahhoz a magyaroknak már létezni kellett. Tehát ugye a magyarok nyelvváltásáról, amelyről egyébként Zichy István gróf egy külön kis könyvet írt, és ebben úgy gondolta, hogy a magyarok nyelvváltással kerültek ugye a mai nyelvükhöz, ezt a tudomány nem tudja vállalni, egyszerűen azért, mert akkor ki kéne mutatnunk, hogy a magyarok másút voltak, ez pedig ugye azok a magyarok, akikről beszélünk. Ami a zenét illeti, pedig teljesen egyetértek, az indiánok, Dél-Amerika indiánok zenében is a pentatónia nagyon fontos és domináns szerepet játszik, amiről én beszéltem, teljesen egyetértek, az indiánok, Dél-Amerika indiánok zenében is a pentatónia nagyon fontos és domináns szerepet

0: velük, illetve mit lehet róluk tudni?
1: A nép maga azért nem tűnik el. A nép, és ezért mondtam, hogy nagyon vigyáznunk kell, ugye a népek nyelvet válthatnak, és megmaradnak. Tehát a Kárpát-medencében élő népek, és ugye itten, ha most eltekintünk ugye a frankoktól és azoktól, akik ebben az időben már mint papok és mint katonák itt voltak a Kárpát-medencében, ezek viszonylag kis létszámúak voltak, bár azért nem volt teljesen jelentéktelen. Tehát két nagy népcsoport volt, ezek a szlávok voltak és az avarok, miközben a szlávok sokfajták voltak, déliek és keletiek, északiak is. De a lényeg az, hogy ezek nem tűntek el, hanem lassan átalakultak, és ez egy eléggé hosszú folyamat volt, azonban csatlakoztak a magyarokhoz, ha tetszik, magyarrá váltak.
0: Mit lehet tudni az úgynevezett szavárd magyarokról? Léteztek ők egyáltalán, és ha igen, akkor hogy kerültek el a Kaukázusba?
1: Kérem szépen, a szavárd magyarokra vonatkozólag egyetlen egy forrásunk van, görög-bizánci forrás, és valóban beszélnek egy ilyen nevű népről, azonban az egy erősen kérdéses dolog, hogy ennek a magyarokkal milyen összefüggése van. Itt most az új az, hogy az örmény forrásokban is fölmerült egy ilyen nevű nép, sőt, most már van egy héber forrásunk is, amelyik szintén mutat egy ilyen nevű népet. A probléma ezzel az, hogy a népnevek azok nagyon sokszor cserélődnek. Én azért mutattam be azt, hogy ugye egy népnek sokféle neve lehet, és ugyanakkor ugyanaz a név is többféle népet takarhat. Tehát létezett egy ilyen nép, amelyik szerepel a bizánci forrásokban, és bizony az örmény forrásokban is. Bár, ha az örmény forrásokat közelebbről megnézzük, akkor ennek ott jelentése is van, aki örményül tudja, hogy ez fekete, vagy fekete embereket, vagy fekete fiúkat jelent. Tehát lehetséges, hogy itt egy félreértésről is szó van, de minden esetre annak a bizonyítéka, hogy a magyarok valóban a Szavártói aszfaloly alatt szerepeltek, erre egyelőre biztos bizonyítékunk azon egy adaton kívül más nincsen.
2: Köszönjük szépen professzor úrnak a válaszokat. Kedves hallgatóink, eddig önök kérdeztek, most pedig a professzor úr tesz fel önöknek egy kérdést. Az eszé kérdés témájára kérjük írásban válaszoljanak, illetve írásban dolgozzák fel a témát. Március 8-án 21 óráig küldhetik el a műveket az info@mindentudás.hu címre, illetve leadhatják itt a helyszínen is hostesseinknek. A professzor úr a négy legjobbnak ítél.
3: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: Hírpercek a Balaton Rádióban.
1: Drogéria láncot fogtak perbe, komoly leállás lesz az MBH banknál. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Beperelt az ügyészség egy drogéria láncot. Az online shopot és működtető áruházlánc vásárlási feltételei miatt indított közérdekű pert a Pest vármegyei főügyészség. Az ügyészség álláspontja szerint az általános szerződési feltételek több pontja is egyoldalúan hátrányos a fogyasztókra. Az ügyészi álláspont szerint például tisztességtelen szerződési feltételnek minősült az a kikötés, amely értelmében a vállalkozás fenntartja jogot arra, hogy a szerződést egyoldalúan módosítsa, így akár a kedvezmény programja visszavonásáról is jogosul dönteni. Jelentős informatikai fejlesztés miatt az MBH Bank július 31-én részlegesen, augusztus 1-e és 3-a között pedig teljes körűen szünetelteti szolgáltatásainak nagy részét. Nem lesz elérhető többek között az internetbank, a mobilbank, az átutalás és az ügyfelfogadás sem. A bankkártyás, digitális és szépkártyás fizetések nagy részt működni fognak, de fennakadások előfordulhatnak. Az MBH Bank azt javasolja, hogy az ügyfelek időben gondoskodjanak készpénzről, illetve előre intézzék el pénzügyeiket. A fejlesztés célja a rendszerek hatékonyságának és az ügyfél élmény javítása. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton közölte, az intézkedés bevezetése óta az élelmiszerek átlagosan több mint 20, a drogériai termékek pedig 26%-kal lettek olcsóbbak. 2025. március 13-tól kezdődően a kormány az élelmiszerek tekintetében 30 termék kategória esetében vezetett be árrészcsökkentést, amellyel 848 termék lett olcsóbb a boltokban. 23 termék esetében 50% feletti az árak mérséklése. Nagy Márton emlékeztetett, hogy az élelmiszerek és a drogériai termékek után a gyógyszerek ára is jelentősen csökkent, mivel július 1-től a gyógyszergyártók önkéntes árkorlátozást vezettek be a lakosság terheinek enyhítésére. Megskalpolta egy híd egy busz tetejét Angliában a Bridgewater csatorna alatti alagútban. A baleset azért történt, mert a 100-as járatú busz letért a kijelölt útvonalról, és a Barton Lane-en haladt, ahol viszont át kellett volna kelnie az alacsony alagúton. A közösségi oldalakon keringő videón látható, ahogy a tető nélküli jármű kibukkan a híd alól, utasai pedig az üléseikre hajolva próbálják védeni magukat. A buszon utazók közül 15 ember szorult orvosi ellátásra, köztük egy súlyosan megsérült, életveszélyes állapotban szállították kórházba. A helyi közlekedési társaság megerősítette, hogy a jármű nem a szokásos útvonalon közlekedett, a körülményeket hivatalos vizsgálat tárja fel. A busz 50-es éveiben járó sofőrjét gondatlan vezetés okozta súlyos testi sértés gyanújával őrizetbe vették.
2: Új fejlesztés segíti az idősek biztonságát. A Gondos Óra program mostantól közvetlen kapcsolatot biztosít a 112 segélyhívóval, közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. A politikus hangsúlyozta, a fejlesztésnek köszönhetően vészhelyzet esetén a mentők és a rendőrség munkatársai még gyorsabban tudnak reagálni. Kifejtette, a Gondos Órát már több mint 800 ezer nyugdíjas használja, és mintegy 60 ezer élet megmentésében segített. Hangsúlyozta, a 65 év felettiek ingyenesen regisztrálják rálhatnak a gondosura.hu oldalon. Nyitrai Zsolt úgy gondolja, hogy a fejlesztés nagy előrelépés, hiszen pontosabb és gyorsabb beavatkozást tesz lehetővé a segélyhívó szervezetek számára is. Júniusban országosan 1,3, Budapesten pedig 1,4%-kal nőtt a kiadó lakások bérleti díja májushoz képest, derül ki a KSH és az ország legnagyobb ingatlan közvetítő portáljának lakbérindexéből. Éves összevetésben az albérletárak országosan 7,3, a fővárosban 6,7%-kal emelkedtek. A lakó ingatlanok ára ezzel szemben még nagyobb mértékben nőtt, Budapesten 19, míg országosan 14%-kal. Július közepén már 16.500 hirdetés közül válogathattak a bérlők, ami 15%-os kínálat bővülést jelent tavalyhoz képest. Ez a tendencia, valamint a nyári bérleti szezon felfutása visszafoghatja az árak emelkedését. Az ingatlan közvetítő portál szakértője szerint az állampapírból ingatlanba fektető tulajdonosok is fokozhatják a kínálatot, ami különösen kedvező lehet a rekordszámú 130 000 felsőoktatásba készülő fiatal számára. A szlovák felsőoktatási tanács szerint az új felsőoktatási törvénytervezet megingatja az akadémiai környezet stabilitását, és veszélyezteti az egyetemi önkormányzatok működését, olvasható az új szón. A tanács úgy véli, a javaslat jogilag előkészítetlen és tartalmilag gyenge, továbbá bizonytalanságot hozna a rendszerbe. A törvényt bírálja a Szlovákiai Egyetemi Diák Önkormányzatok Szövetsége is. A szlovák felsőoktatási tanács a tervezet visszavonását kéri, közölte a testület elnöke. Egy Massachusetts-i férfi két szelvénnyel is megjátszotta ugyanazokat a számokat a július 9-i Powerball sorsoláson, és mindkettővel nyert. A Fitchburgban élő férfi korábban 7 sorsolásra szóló lottót vett, de azt hitte már lejárt, ezért új szelvényt vásárolt ugyanazokkal a számokkal. A dupla teli találat 2 millió dollárt, azaz mindegy 686 millió forintot hozott neki. A nyertes egyelőre még nem döntött el, mire költi a nyereményt, de elmondása szerint teljesen ledöbbent, mikor rájött, hogy kétszer is nyert ugyanazon az estén.
1: Több 10 millió forint értékű hamis luxuscikket találtak a pénzügyőrök egy Hollandiában feladott küldeményben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre érkező áruk között. A pénzügyőrök a 81 millió forintot meghaladó értékű hamis árut zár alá vették és megindították a büntetőeljárást a NAV nyomozó hatóságánál. A hatóság a közösségi oldalán azt írja, az elektronikus kereskedelem térhódítása egyre jelentősebb, amellyel egyenes arányban nő a hamis termékek forgalomba kerülésének veszélye is. Nagyon úgy tűnik, idén elmarad a nyári időszakra jellemző uborka szezon a lakáshitelek piacán. Az MNB statisztikái szerint 2025 első 5 hónapjában 665,7 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel szerződéseket a bankok, ami amellett, hogy közel 30%-os emelkedést tükröz 2024 azonos időszakához képest, egyben új rekord is. Ebben nagy segítséget jelenthet az első lakás vásárlását támogató évi 3%-os kamatú otthon start lakás hitel megjelenése, amely önmagában havi több milliárd forintot tehet hozzá a piac teljesítményéhez. Elsőpest vármegyei településként új lengyel önkormányzata rendeletet alkotott a településvédelemről, amely személyes meghallgatáshoz köti mind az ingatlan vásárlást, mind a lakcímlétesítést. A hatályos rendelet célja a település szerkezeti társadalmi berendezkedésének megőrzése, meggátolva a tömeges ingatlan vásárlást. A beköltözni szándékozóknak munkaviszonnyal, biztosítotti jogviszonnyal és minimálbér szintű jövedelemmel kell rendelkezniük. A parlament június elején fogadta el azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi a települések számára, hogy megakadályozzák a lakosság szám túlzott növekedését. Orbán Viktor a Harcosok klubjába küldött üzenetében védte meg a NÉKÁP nevű írzenekar magyarországi kitiltását. A miniszterelnök Erdélyből jelentkezett be, ahol a román kormányfővel tárgyalt és leszögezte, hogy gyűlölködő rasszisták, antiszemiták, a terroristákat éltetők nem jöhetnek Magyarországra. Közben a Sziget Fesztivál szervezői is megszólaltak az ügyben, szerintük a kormány döntése nem csak a Sziget hírnevét veszélyeztetheti, hanem Magyarország nemzetközi megítélését is negatívan befolyásolhatja. Az őszi vetésű kultúrák meglepően jó eredménnyel zártak egész Európában, a magyar termés átlagosnak mondható. Július óta azonban elképesztően meleg és száraz az idő, amely az előrejelzések szerint akár októberig is eltarthat. A hosszú távú előrejelzés szerint augusztusban és szeptemberben az átlagosnál akár 2 Celsius fokkal melegebb idő várható egész Európában, meghaladva a 24 éves éghajlati középértéket. Az első becslések alapján az összes tavaszi kultúra 2,8%-kal kevesebb termést hozhat, mint tavaly. A napraforgó várható hozama pedig az 5 éves átlagot is alulmúlja, 2 tonna alatti európai átlagot várnak tőle. Ősszel adósságrendezésre lesz szükség a kórházakban, mert még mindig a beszállítók viselik a legnagyobb pénzügyi kockázatot, mondta Ráski László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára az Economics-nak. A magyar kórházak és háttérintézményeik június végén 31 milliárd forint tartozást görgettek maguk előtt. Az egyetemi klinikákkal együtt a tartozásállomány 49,2 milliárd forintot ért el. Június végére egy hónap alatt csak 1,5 milliárd forinttal emelkedett az adósság, miközben áprilisról májusra 6,7 milliárd forinttal nőtt a tartozásállomány, így nyárra 50 milliárd forintra nőtt az adósság. A magyarok továbbra is nagy arányban fordulnak magánszolgáltatókhoz, ha szakorvosi vizsgálatokról van szó. Az elmúlt 3 évben e vizitek közel 20%-át magánfinanszírozásból fizették. A megkérdezettek közel fele a magasabb színvonal, illetve a gyorsabb bekerülés miatt választotta inkább a magánegészségügyet. Ezzel szemben az állami ellátás mellett szinte ugyanekkora arányban az ingyenes elérhetőség miatt tették le voksukat a betegek. A szervezők elhalasztották a szombatra tervezett Réh-Fülöp és Balatonboglár közötti 43. Balaton átúszást. A tájékoztatás szerint döntésüket a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével hozták meg, mivel a hétvége mindkét napján rendkívül bizonytalan, zivatarveszélyes időjárás várható a Balaton térségében. Az 5,2 kilométeres Balaton átúszás és áthúzás tervezett új idő pontja jövő hét szombat, azaz augusztus 2-a. A rendőrségen nem működik és nem is áll fejlesztés alatt olyan automatizált arcfelismerő rendszer, ami bírságolás alapja lehet. Ez derül ki abból az írásbeli válaszból, amit Rétvári Bence belügyi államtitkár küldött Hadházi Ákos független képviselő kérdésére, írja a hvg.hu. Hadházi a Pride után nyújtott be írásbeli kérdést a belügyminisztériumnak. Arról érdeklődött, hogy létezik-e vagy tervezik-e olyan rendszer bevezetését, amely a rendőrségi kamerák képeit arcfelismerő mesterséges intelligenciával elemzi. Rétvári hozzátette, az ilyen rendszerek használatát az Európai Uniós és a hazai adatvédelmi szabályok is egyöntetően tiltják.
3: Pénzvasútra, az Európai Befektetési Bank jóváhagyta a magyar kormány 1 milliárd eurós hitelkérelmét, amelyet tavaly szeptemberben nyújtottak be vasúti fejlesztések finanszírozására, tudta meg a Szabad Európa. A kormány tervei szerint a magyar állam további 1 milliárd eurót biztosít a projekthez, így összesen mintegy 800 milliárd forint fordítható vasúti infrastruktúra fejlesztésre. Az első ütemben csaknem 500 kilométernyi vasúti pálya újul meg. Felvételi több mint 2000-en jutottak be idén a Semmelweis Egyetemre. 2005-en államilag támogatott, 170-en pedig önköltséges képzésen tanulhatnak szeptembertől. Az orvos és egészségtudományi területen továbbra is a legmagasabbak voltak a ponthatárok, és országosan az intézmény képzései számítottak a legnépszerűbbnek. A Budapesti Gazdasági Egyetem közben azt írta, minden negyedik gazdasági területre jelentkező diák náluk kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Az egyetemen jelentősen nőttek az állami ösztöndíjas ponthatárok, a gazdaságtudományi területre volt a legnehezebb ösztöndíjas helyre bejutni. Ezen a képzési területen minden szakon 400 pont feletti volt a ponthatár. Bajban a málna termesztés, az éghajlatváltozás és a munkaerőhiány miatt málnát már csak elszórtan termesztenek Magyarországon, összefüggő nagyobb ültetvények csak elvétve akadnak az országban. Nógrád vármegyében 16 hektáron, Heves vármegyében 10 hektáron, Zala és Vas vármegyékben pedig 7-8 hektáron folyik málna termesztés. Szakemberek szerint a megváltozott klimatikus viszonyok miatt új megközelítés szükséges a termesztésben, a növényvédelemben, illetve a teljes termelés technológiában is változás szükséges. Növényvédőszerek költségeihez nyújt segítséget a Magyar Állam kincstára termesztőknek. A kérelmek augusztus 1-től nyújthatók be. A kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfélnyilvántartásban szereplő adatok alapján végzi, ezért érdemes figyelmet fordítani arra, hogy az adatok napra készek legyenek. 16. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok éjszakáját szombaton. A programsorozathoz idén 51 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. Például a Harkányi Gyógy- és Strandfürdőben, a Gyulai Várfürdőben, a Debreceni Akvatikum Strandon, valamint a Makói Hagymatikum Gyógyfürdőben is válogathatnak az érdeklődők a legkülönbözőbb programokból. Egy felmérés szerint a csehek több mint fele hajlandó lenne aktívan bekapcsolódni az ország védelmébe. A cseh lakosság negyede támogatja a kormány döntését, hogy a jövőben 3-5%-ra növeljék a védelemre fordított kiadásokat. Az egy hónapos önkéntes katonai kiképzést a 18 és 29 év közötti férfiak 14%-a vállalná Csehországban. A nyári utazási szezonban két különösen veszélyes szúnyogok által terjesztett betegséget is behurcoltak Magyarországra, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentéséből. Az elmúlt hetekben két embernél dengilázat, további két esetben pedig maláriát igazoltak laboratóriumi vizsgálatok. A friss esetek egyike egy 50 éves budapesti nő, aki a lappangási idő alatt a Maldív-szigeteken járt, míg egy 40 éves férfi dél-amerikai útja során fertőződött meg a csonttörő lázzal. A malária is felütötte a fejét Magyarországon, két férfinál mutatták ki a kórokozót, amely a malária legsúlyosabb formáját okozza. Már több mint 21 ezeren vállaltak munkát a nyári diákmunkaprogramban, ami augusztus végéig tart, így még várják a jelentkezőket. A programban 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok vehetnek részt, akik regisztrálnak a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán. A kormány bértámogatást nyújt a nyári foglalkoztatáshoz a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegéig. A programot már 13. alkalommal hirdetik meg. A tapasztalatok szerint a legnépszerűbb az önkormányzatoknál, illetve az önkormányzati cégeknél történő munkavégzés. A diákok több mint 80%-a idén is ezt választotta. Kitiltották a gyerekeket a budapesti rudasgyógyfürdőből, értesült a 24.hu. Azt írták, az üzemeltető korlátozást vezetett be a rudasgyógyfürdőben, amely szerint 14 év alatti vendégek nem látogathatják a létesítményt. Hasonló intézkedés várható a Széchenyi gyógyfürdőben is augusztustól. Az üzemeltető egyelőre nem közölte a korlátozás pontos indokát. Pár kattintással előrébb hozható a szakorvosi időpont az egészségablak alkalmazásban. A beteg az összes lehetőséget látva tudja eldönteni, hogy mikorra és hova megy el szakorvoshoz. Ráadásul 1.800.000 szabad időpontból lehet választani. Megjelent a következő szakképzési tanévrendje. Az első tanítási nap szeptember 1-e, az utolsó pedig június 15-e lesz. Az első fél év január 23-áig tart. Az előrehozott érettségi vizsgát tevő tanulók április 30-áig járnak iskolába. A szakképzésben résztvevők duális képzése és a nyári szakmai gyakorlatuk indokolja az eltérő oktatási naptárat. A hónap végén kezdődik a budapesti körszálló újjáépítése. A projekt első szakaszában lebontják az elavult épületet. A kivitelezők szerint a 2027 végére elkészülő új körszálló hűen tükrözi majd az eredeti 1967-es épület jellegzetes formavilágát. Az átépítéssel egy korszerű prémium lakóépület jön létre, a jelenlegi parkolóhelyén pedig egy mindenki számára nyitott közpark létesül. Több mint 550 kilométernyi alsóbrendű útszakasz újul meg országszerte a Top Plus program támogatásával. A fejlesztés célja a gazdaság élénkítése, a családok mobilitásának javítása és a vidéki térségek felzárkóztatása. Országszerte új mintaprogramok indulnak a városi erdők fejlesztésére, amelyek klímavédelmi és biológiai rendszerként szolgálnak. A programokat a Pilisi Parkerdő koordinálja. A fertőző állatbetegségek terjedése miatt a következő hetekben fokozott ellenőrzéseket tartanak a határmenti térségekben, hívta fel a figyelmet az agrárminiszter. Nagy István az állattartókat arra kérte, hogy szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat. Vizet osztanak az utasoknak a forgalmasabb vasútállomásokon, valamint hév- és buszmegállókban a hőség miatt, közölte a MÁV. Budapesten a déli, a keleti, a nyugati pályaudvaron és Rákospalota Újpesten a peronoknál, vidéken a debreceni, győri, miskolci, nyíregyházi, szegedi, pécsi, székesfehérvári, szolnoki állomáson az ügyfélszolgálaton, továbbá a békéscsabai, celdömölki, fonyódi, kecskeméti, nagykanizsai, siófoki, tapolcai és veszprémi állomáson pedig a pénztárban kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók. Indul a szilva szezon, kezdődnek a szedd magad akciók. Az Agroinform arról ír, hogy sok termelő a napokban nyitja meg gyümölcsösét a vásárlóknak. Az árak 120 és 500 forint között mozognak, ami jelentősen kedvezőbb, mint a bolti kínálat, különösen ha nagyobb mennyiségben vásárolunk. Érdemes előre tájékozódni a nyitvatartásról, elérhetőségekről, valamint arról, hogy melyik fajtát mikor érdemes szedni. Júniusban csökkent a forgalomba helyezett új autók száma az Európai Unióban, az egy évvel korábbihoz képest az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentése szerint. A júniusi volt az első visszaesés április óta, és az unió négy legnagyobb piacán egyaránt csökkentek az értékesítések. Belgiumban, Németországban, Spanyolországban és Olaszországban is kevesebb autót adtak el. Az akkumulátoros elektromos autók szegmensében a nyilvántartásba vételek nőttek, amit főként a Spanyolországban tapasztalt robbanásszerű növekedés hajtott. Halálos áldozatokat követelt a hőség Franciaországban. A megszokottnál 480-nal több halálesetet regisztráltak a nyár elejé hőhullámban, amely június 19-e és július 6-a között a 100-ból 60 megyét érintett. Ez 5,5%-os többlethalálozást jelent. A francia egészségügyi tárca szerint főleg az idősek érintettek. Különleges esti programokkal várják szombaton a Szegedi Vadasparkba látogatókat. Lesz például esti állatkerti túra, amikor a kifutókban még este is láthatóak lesznek az állatok. Az Elefántház teraszán egy különleges esti tornába is bekapcsolódhatnak a vendégek.
1: Az ország több múzeumából származó kőfaragványokat és töredékeket találtak a nyomozók egy 17 éves érdi fiúnál, aki elmondása szerint a történelem iránti rajongásból gyűjtötte a műkincsek megrongálásából származó tárgyakat, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitánysága rendőrségi honlapon. A közlemény szerint az esztergomi vármúzeumból az elmúlt hetekben több faragvány és kőbetét eltűnt. A nyomozók a kamerafelvételek elemzése után jutottak el a fiatalhoz, akinél a házkutatás során az ország ostromák különböző múzeumaiból eltulajdonított kőtöredékeket találtak, ezek értéke mintegy 20 millió forint. ETB kiskönyvet vezetnek be 2026. január 1-től, amely jelentős változást hoz a társadalombiztosítási nyilvántartásban. Az új elektronikus rendszer célja, hogy a papíralapú TB kiskönyvet digitális formátum váltsa fel, mely minden tajszámmal rendelkező személyre vonatkozóan tartalmazza a legfontosabb társadalombiztosítási adatokat. Ez magába foglalja a személyazonosító adatokat, a foglalkoztató nevét, adószámát, a jogviszonyok részleteit, valamint az egészségbiztosítási és baleseti ellátásokkal kapcsolatos információkat. 1 milliárd eurós hitelt vesz fel Magyarország a vasút fejlesztésére. Az Európai Beruházási Bank pozitívan bírálta el a kormány tavaly szeptemberben benyújtott hitelkérelmét, és azt fogja javasolni a tulajdonosi testület őszülésén, hogy folyósítsák az 1 milliárd eurót. Lázár János korábban azt mondta, az állam maga is hozzátesz még egyszer ugyanekkora összeget, így nagyjából 800 milliárd forintos forrás jut majd a vasúti fejlesztésekre. Ebből az ígéret szerint az első ütemben közel 500 kilométernyi vasúti pályát újítanak meg, 119 kilométeren felszámolják a lassú jeleket, 490 kilométernyi pályát pedig a legkorszerűbb központi forgalomirányítás alá helyeznek. A parlagfűpollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben, koncentrációja azonban országosan nem éri el a tüneteket okozó közepes szintet. Az előrejelzések alapján a parlagfűpollen szezon várhatóan július utolsó, augusztus első hetében indulhat. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége országosan közepes, helyenként elérheti a magas szintet, a pázsitfűféléké az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben az útifű, a libatopfélék, a kenderfélék, a lórom, az ernyős virágzatúak, valamint helyenként már az ürömvirágpora is. A fák közül jelen van a levegőben a ciprus és tiszafa félék pollenje, jellemzően alacsony koncentrációban.
4: És most! Ez a Tájoló. Hírmagazin a hét eseményeivel, a térség híreivel, információival. Minden vasárnap délelőtt a Balaton Rádióban. Tájoló. Hogy képben legyél?

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Karbantartás közben történt baleset a MOL tiszaújvárosi üzemében. Kacz Sándor akadémikus lehet a felsőoktatásért felelős államtitkár. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. A MOL tiszaújvárosi üzemében üzemi baleset történt, külső beavatkozásnak nem látták nyomát, hangsúlyozta a MOL elnök vezérigazgatója péntek délután a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt elmondta, az üzemegység nem állt működés alatt, karbantartó tevékenység folyt benne élettartam hosszabbítás érdekében. Információk alapján egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, tette hozzá. Egy ember a helyszínen meghalt, egy ember súlyos, életveszélyes légúti égést szenvedett, őt helikopterrel a Debreceni Egyetemre szállították, heten pedig könnyű égési sérüléseket szenvedtek. Kacz Sándor akadémikust kérte fel az oktatási és gyermekügyi miniszter felsőoktatásért felelős államtitkárnak. Lanner Judit pénteken a Facebook oldalán a leendő államtitkárról azt írta, hogy nemzetközileg elismert fizikus egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik. Hosszú éveken át dolgozott Németországban kutatóintézeti és egyetemi közegben is. Az elmúlt években az ELTE fizikai és csillagászati intézetének igazgatójaként bizonyította vezetői képességeit és együttműködésre építő szemléletét. A kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése és a kapacitások bővítése mellett, és kiemelt feladat a légi kikötő megközelíthetőségének javítása, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Budapest-Philadelphia közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatóján. A miniszter hangsúlyozta, a budapesti repülőtér bővítése elengedhetetlenné vált, mert a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat a jelenlegi kapacitás. Nem lehet ember és ember között akkora különbség, hogy elveszítsük méltóságunkat, rátámadjunk a másikra és zárójelbe tegyük emberségét, jelentette ki Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere a roma holokauszt áldozatai előtt tisztelgő emlékmű avatásán szombaton a 3. kerületi Csíkszereda parkban. Úgy fogalmazott, senki sem hihet abban, hogy joga van más ember élete felett dönteni, és semmilyen morál, érdek vagy üres, sablonos jelszó mögé nem bújhat el. Pedig nagyon sokan mentegetik magukat a történelem viharaira vagy élethelyzetekre, kényszerekre hivatkozva, tette hozzá.
0: Időjárás.
1: Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, de esni sehol sem fog. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Kora reggel 7 és 16, délután 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a nyárias, napos idő, tovább melegszik a levegő.
0: Minden, ami a héten történt. Tájó.

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal a Balaton Rádióban. Siófokon is terjeszkedik a népszerű roller szolgáltató, a TIR. A cégnek a közösségi e-rollerei állandó jelleggel lesznek elérhetőek a Balatonparton, ugyanis Budapest mellett ez lesz már a második város, ahol a felhasználók igénybe vehetik a berlini székhelyű mikromobilitási vállalat eszközeit. A Forbes.hu cikke alapján a cég elektromos rollerei éjjel-nappal elérhetők lesznek a balatonparti településen, elsősorban a központi közlekedési csomópontok közelében, valamint Siófok forgalmasabb területein. A szolgáltatást mobil alkalmazáson keresztül tudják igénybe venni a felhasználók. Nem a TIR az első roller megosztó vállalat, amelyik a balatoni régió felé kacsingat. 2020 óta a Lime rollerei is jelen vannak a Balaton több településén is, ugyanakkor egyenlőre csak a nyári szezon erejéig költöztek le a Magyar-tenger partjára. Állandó jelleggel így tehát a TIR jelenik meg először a Balatonparton. A magyarországi közösségi roller szolgáltatókban közös, hogy mind Budapesten kezdték meg működésüket, az országos terjeszkedéssel kapcsolatban ugyanakkor eltérő stratégiát követnek. Ugyanis a Lime az említett balatoni kiruccanásokat nem számítva a nagyobb vidéki városokban terjeszkedik, mint például Szegeden, Székesfehérváron és Veszprém mellett, már Nyíregyházán is, illetve Szolnokon is elérhető a szolgáltatásuk. A térnek viszont Siófok az első vidéki városa. Míg az amerikai Bird az MVM-mel együttműködésben egyelőre csak a fővárosban érhető el. Az utóbbi években robbanásszerűen megnőtt az elektromos mikromobilitási eszközök népszerűsége, a terület újszerűsége és szabályozatlan terjedése, ugyanakkor sok konfliktust okoz a mindennapokban. A budapesti önkormányzat tavasszal igyekezett keretek közé terelni az egyre nagyobb méreteket öltő roller káoszt. A szolgáltatók a közterületeken létrehozott mikromobilitási pontokon kötelesek tárolni a használaton kívüli e-rollereket. A mostani TIR közlemény szerint a siófoki terjeszkedés során a berlini vállalat a rollerek használati feltételeit a helyi városvezetéssel szoros együttműködésben határozta meg, amelynek része egy kijelölt működési terület és a parkolásmentes zónák és a parkolóhelyek kialakítása is. Az e-rollerek szabályozási káoszának másik ága az évek óta a fiókban pihentetett KRESZ módosítás hiánya. Ugyanis káosz uralkodik az e-mobilitás közlekedési rendjében, mert nincsen rá megfelelő szabályozás.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Az üzletem.hu tájékoztatása szerint több éve működtetett illegális haltároló telephelyet lepleztek le a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRT és a Nébi Állami Halőri Szolgálatának halőrei. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRT halőrei Balatonkenesétől egészen Dég településig követtek egy halszállítmányt, majd a rendőrség és a Nébi Állami Halőri Szolgálata segítségével az élő halakat szállító autót ellenőrzés alá vonták. A hatósági szakemberek a Ford Transit típusú autó rakterében három darab 200 literes hordóban összesen 23 darab pontyot találtak, melyek együttes tömege 128 kg. Az ellenőrzés alá vont személy a halakat egy balatonkenesei vízparti ingatlanon haltárolásra kialakított, megközelítőleg 40 köbméter térfogatú gödörben tartotta egészen az elszállításukig. Elmondása szerint a horgász a Balatonból fogta ki a pontyokat, majd az illegálisan kialakított haltároló gödörben gyűjtötte. Később egy Dég településen található magánhorgásztóba szállította volna őket ajándékként. A jogsértő horgásszal szemben a Nébi eljárást indított. Többek között azért, mert bár jogszerűen fogta ki a halakat, de jogszerűtlenül, azaz nem leölve szállította el azokat a vízpartról. Ezen kívül a hatóság vizsgálja a halak kereskedelmi forgalomba kerülésének körülményeit, valamint a hatósági engedély nélküli haltelepítés lehetőségét is. A jogsértő horgász több 100 000 forintos halvédelmi bírságra számíthat. A balatoni halgazdálkodási vízterületről jogszerűtlenül elvitt halak végül visszanyerték a szabadságukat, Az egyedeket állatorvosi vizsgálat után a balatoni halőrök visszahelyezték eredeti élőhelyükre a Balatonba. A továbbiakban visszatérünk a lendületes fiatalos balatoni slágerek közé, és ezek közül fogunk játszani nektek jó párat.

0: társam.
1: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
2: Hogy miért?
1: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Kellemes rádiózást kívánunk a kedves hallgatóknak itt a Balaton Rádióban. A helyi hírek közt most egy program, illetve egy érdekes kirándulási helyszín ajánló következik, hiszen a Névegyvölgyről lesz szó, amely a Balaton felvidéken található. Meseszép táj, nyugalom és ízletes borok. Azt gondolom, egy klassz nyaralást ezek mindenképpen jelentősen tudnak támogatni. A Névegyvölgy varázslatos vidéke a Tagyon és a Mencshely közötti településeket tömöríti, a völgy pedig mindössze negyedórás buszozással elérhető, legkönnyebben a Szánka-Köveskál vasúti megállóhelytől. A hegyekkel övezett medence elképesztő látvány, de a falvak hangulata is könnyen magával ragad. A települések között csordogál a Cserkúti patak, emellett látványos templomokat, tehát medence elképesztő látvány, de a falvak hangulata is könnyen magával ragad. A települések között csordogál a Cserkút

0: Tamáshegyi templom rom, ami kihagyhatatlan látnivaló, ha erre járunk. A környéknek nem csak a szépsége, hanem a borai is emlékezetesek, ezért érdemes betérnünk egy-egy pohár italra a helyi pincészetekbe. Szent Jakab-fa a völgy északi részén fekszik, ahol szintén csend és nyugalom vár. Balaton csicsó hangulata egy perc alatt kiszakít a városi forgatagból. Ha erre járunk, érdemes megnézni a fazekasház kerámiáit is. De bármelyik faluba is megyünk, amerre a szem ellát, mindenhol idilli mezőket láthatunk. A Névegyvölgytől délre található Tagyon település, ami ideális úti cél egy kiadós túrázáshoz, plusz innen csak egy karnyújtásnyi sétára van a gyógyító energiáiról ismerté vált hegyes tű. Óbudavár legfőbb látnivalója egy balatonfelvidéki népi építészet remekmű, a Szent Márton templom. Illetve ha már itt vagyunk, érdemes egy pillantást vetni a falu egykori mosóházára is. Ez szépségében ugyan elmarad a templomtól, viszont fontos lenyomata őseink történelmének. Ha romantikus hazai tájakra vágyunk, akkor a Nivegyvölgynél keresve sem találhatnánk ideálisabb helyet, de ugyancsak lélegzetelállító látvány tárul a szemünk elé a Mencshely szomszédságában magasodó Halom hegyről is, ahonnét belátni a Balaton felvidéket egészen Badacsonyig. A Bakony alján Pápától mindössze néhány kilométerre található Nagytevel, egy 512 főt számláló település, ahol egy csodaszép hűsvízű tó várja a fürödni vágyókat. Bakonybél és Hubert lakító környéke évről évre sok kirándulót vonz, nyáron azonban érdemes kissé nyugatabbra, a Nagyteveli víztározó felé is ellátogatni, írja a color.hu.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Magyar lajstromjelű repülő landolt a Balaton vízén. A propeller.hu információi szerint 80 év elteltével 1938 óta először történt meg, hogy magyar lajstromjelű hidroplán landolt a Balaton vízfelületén a Keszthelyi öbölben. Az Aero Express Cessna 206-os típusú gépével Széchey Márton Airbus oktatókapitány az aktuális szélirálynak megfelelően szállt le a hatóságok által kijelölt mintegy másfél négyzetkilométernyi köralakú vízfelületre. A repülést a vízimentők magyarországi szakszolgálata és önkéntes tűzoltó egyesület kisgéphajókkal biztosította. A teszt azt a célt szolgálta, hogy a vízirepülés ismét meghonosodjon a magyarországi vizeken. A törvényi szabályozáshoz ugyanis sokat segítenek a tesztrepülések. A hazai vízirepülés első 30 éve meglehetősen mozgalmas volt, a II. Világháborút követően azonban a múlt homályába veszett. Először 1916-ban jelentek meg vízirepülőgépek a Balatonon, amikor az olasz frontra induló repülőcsónakok Keszthelynél végeztek közbenső leszállást, mielőtt nekivágtak a Triestig tartó, légvonalban 400 km hosszú útnak. A világháború után a Keszthelyi vízirepülő bázis 1920-ig létezett, de repülőgépek nélkül. Aztán 1923 nyarán a nagy közönség számára is elérhetővé váltak a hidroplánok. A menetrendszerű külföldi járatok mellett megindultak a Budapest-Balaton közötti taxirepülések is. Az első Budapestről Siófokra. A Dunáról felszálló hidroplánok a biztonságot jelentő 1000 méteres magasságba emelkedtek, hogy esetleges motorleállás vagy másokból történő kényszerleszállás esetén legyen elég idejük elérni a Velencei tavat vagy a Balaton keleti végét. Olyannyira népszerű lett a vízirepülés, hogy a hatóságok 1924-ben meghatározták a légi közlekedés rendészeti szabályait. Az Aero Express startup cégként Somogyi Tóth Dániel karmester orgonaművész, az Aeropark repülőmúzeumot működtető légiközlekedési kulturális központ alapítója és unokatestvére Széchey Márton hozták létre régi barátjukkal Marozsi Lászlóval. Később Simon Martin kapitány is csatlakozott hozzájuk, aki a Bőnyi repülőtér vezetőjeként és kisgépes

üzemeltetési szakemberként új lendületet adott a tervezésnek. Hozzátették, hogy a gyönyörű folyók és tavak országaként hazánk alkalmas lehet arra, hogy a vízirepülés regionális központja legyen a jövőben.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Júniusban újraindulhat a magyar-osztrák vasúti munkacsoport. Röszke és Szabadka között is szünetel a vonatforgalom a szerbiai leállás miatt. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, közölte Bécsben Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, azután, hogy találkozott Peter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel. A tárcavezető kiemelte, újjáépítenék az együttműködést, a Gyesev működése és a fejlesztése területén is. Vitézi Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Röszke és Szabadka között is szünetel a vasúti forgalom, mivel szombat reggeltől a szerb vasút bizonytalan ideig nem közlekedteti a személyszállító vonatokat, közölte a MÁV Informa honlapján. Azt írták, a magyarországi szakaszon Szeged és Röszke között biztosított a vasúti eljutás. A szerbiai vasúttársaság hajnalban azt közölte, határozatlan időre leállt a vasúti közlekedés Szerbiában. Szerbiai egyetemisták szombat 18 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a fővárosban. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. A felépülő épület 4,500 ember befogadására lesz képes majd egyszerre. A mintegy 22.000 négyzetméteres létesítményben korszerű hallgatóbarát tereket alakítanak ki. Lesz könyvtár, 200 fős étterem és egy speciális mobilfalakkal több részre is osztható, egyszerre 1000 főt befogadni képes nagy előadó, amely rendezvényteremként is funkcionál majd, közölte az egyetem. Hozzátették, évről évre folyamatosan nő a magyar és nemzetközi hallgató száma, ezért szükségessé vált az oktatási terek bővítése és további fejlesztése. Gyereknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait karöltve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Palackokkal trükközött egy kecskeméti nagyáruház dolgozója. A vád szerint hónapokon át újra és újra beváltotta azokat a palackokat, amelyek után egyszer már kifizették a visszaváltási díjat. 2024 őszétől 2025 tavaszáig 365 alkalommal csempészett ki palackokat munkahelyéről, hogy azokat újra beváltsa. A jogtalanul szerzett 1,6 millió forintot a saját bankszámlájára utaltatta. Összesen megközelítőleg 37 ezer palackot váltott be újra. Az ügyészség börtönbüntetést kért a csalóra.
0: Időjárás.
1: Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gumoly felhők zavarhatnak, de esni sehol sem fog. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Kora reggel 7 és 16, délután 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a nyárias, napos idő, tovább melegszik a levegő.
0: És most!
2: Ez a Tájoló. Hírmagazin a hét eseményeivel, a térség híreivel, információival, minden vasárnap délelőtt a Balaton Rádióban. Tájoló. Hogy képben legyél?

0: mindenkinek, ez a Balaton Rádió, és benne pedig helyi információk is teret kapnak. Most például valami olyasmiről fogok beszélni, ami nagyon fontos, hiszen a Balaton rengeteg pihenő, nyaraló számára akár halálos veszedelmet is rejthet. A pénzcentrum információi szerint a legalapvetőbb kérdés, hogy ismerjük fizikai és aktuális korlátainkat. Tipikus veszélyforrás, hogy szinte mindenki túlbecsüli a saját állapotát. Általános eset, hogy az egész évi munkából érkezve a parton ellazulunk, és azonnal úgy érezzük, miénk a világ. Pedig a Baywatch-ból ismert izmos, sportos hölgyek és urak, akik Ultra Balatont futnak és hegyi bicikliznek, a magyar felnőtt lakosság maximum 9%-át teszik ki. A legtöbben abban az illúzióban ringatják magukat, hogy jó úszók, mert otthon keresztben átszelik a tanúszodát. Bármilyen meglepő, a természetes vízben ugyanolyan veszélyben van az, aki naponta 3 kilométert leúszik a feszített víztükrű medencében, mint aki csak kutyaúszásra képes. Az élővíz ugyanis tele van rejtélyekkel, nem várt dolgokkal. Ebből a szempontból a Balaton még rosszabb, mint egy tenger, mert átláthatatlan. Jöhetnek hideg és meleg áramlatok, állatok, növények, iszap, ami mind-mind váratlan és veszélyes lehet az otthoni strandhoz képest. Egy átlagos, épp csak szellős nyáron, ha valaki a matracáról vagy a vízibicikliről beugrik a vízbe és elúszik 50 méterre, ez alatt a szellő 100 méterre is elviheti a biztos pontot. És már is 150 méteres távolságról beszélünk. A szeles idő egy újabb komoly veszélyforrás. A hullámzás nagyon sokféle lehet, benne küzdve eltéveszthetjük a megfelelő irányt. Nem akkor veszünk levegőt, amikor akarunk, hanem amikor a hullám megengedi. Így simán meg lehet fulladni, akár egy 120 centis vízben is. A magyar tenger egyik veszélyfaktora a vízpermet. Ez a víz fölött akkor alakul ki, amikor a hullám tarajt lecsapja a szél. Az is megfulladhat, akinek a feje kint van a vízből. A fejes ugrás a sekély vízbe szinte mindennapos esetnek számít a nyaranta, annak ellenére, hogy a média tele van az ebből adódó tragédiákkal. Csak úgy, mint a felhevült testtel belecsobbanás. Egy napsütéses nyári délelőtt a testfelszínünk 12 perc alatt 50 fokra hevül fel. Szinte jég. Ilyenkor a vízfelszín 28 fokos. Lejjebb viszont csak olyan körülbelül 20-22 fok van. Vagyis egy másodperc alatt 30 fokos hőmérséklet különbséget kellene kibírnia egy átlag ember szívének. Ilyenkor szinte mindenkinél természetesen fellépő pánikreakció miatt pedig tized másodpercek alatt elhasználja azt az energiát, amire a következő 10 percben szüksége lenne. Ebben a helyzetben nagyon veszélyes lehet a mentés is. Egy 10 éves kislány magával tud rántani egy életerős felnőtt férfit, amikor rácsimpaszkodik. Ezért a vízimentők is elsősorban az önmentést tanulják, hogy elkerüljék a dupla tragédiát. Még a félprofi szörfösöknél is alapszabály, hogy lehetőleg ne menjenek be egyedül a vízbe. Náluk is előfordulhat egy szerencsétlen esés, amelyben beüti a fejét és elájul. Sajnos a mentőmellény használatát sem veszik igazán komolyan, pedig minden körülmények között erősen ajánlott. Bagyó Sándor, a vízimentők magyarországi szakszolgálatának elnöke szerint a baleseti arány nem rossz ahhoz képest, hogy egyszerre nyáron olyan 300 ezer balatoni nyaralóról is beszélhetünk. Komoly előrelépés, hogy míg a 80-as években évente 50-60 áldozata volt a hazai vizeknek, az elmúlt években átlag 10-20 közötti ez a szám. A szakember szerint az egyéni felelősséggel van elsősorban a baj. A magyaros, bevállalós, betyáros virtus életveszélyes lehet egy természetes vízben. A viharjelzést a nyaralók gyakran nem veszik figyelembe. Talán furcsán hangzik, de a Balatonon a déli part a veszélyesebb. Az északin a víz azonnal mélyül, ezt mindenki tudja, bekalkulálja. A délin akár a mólószár végénél is csak mellmagasságig ér, viszont előfordulnak suvadások, ahol hirtelen szakadékszerűen több méter mély kútba léphetünk, és mivel nem látni, nem lehet felkészülni rá. Ez pedig kisebb sokkot okozhat. A szakemberek szerint nagyon fontos lenne az ön- és társmentés megtanítása, hogy már a gyerekek az óvodától tanulják az úszást és a vízbiztonságot. Kellő óvatossággal, mindemellett remélhetőleg a legtöbb nyaraló biztonsággal is tudja élvezni a Balatont.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin, hogy képben legyél.
0: A balatoni bringa körről lesz szó, illetve annak a rekonstrukciójáról, ami már évekkel ezelőtt elkezdődött. A bringa körút felújításának a gondolata eredetileg 2011 körül fogalmazódott meg. Aztán a fejlesztését célzó tervezési feladatok 2017 nyarán kezdődtek el. Időközben bizonyos tényezők miatt a nyomvonalak módosítására is szükség volt. A legproblémásabbak a jellemzően belterületen vezetett és teljes átépítéssel érintett szakaszok. Ennek az az oka, hogy a közmű szolgáltatók adatai már több évtizedes elmaradásban vannak, hiányosak, így gyakran máshol, más mélységben és más típusú tulajdonú közművezetékek futnak, mint amivel előzetesen a tervezéskor számoltak. Így gyakran a kivitelezés alatt a feltárást követően kell kiváltani, esetenként még a kerékpárút kialakításának műszaki megoldásán is változtatni. A 205 km hosszú balatoni bringakör komplex fejlesztése 2019-ben kezdődött el. Az eredeti tervek szerint 2021-re már egy sokkal jobb Balatonkörön lehetett volna tekerni. Az biztos, hogy az északi parton több helyen jelenleg tereprendező gépek dolgoznak, már javában készül az út alapozása. Érdemes azonban arra felkészülni, hogy a déli part jelentős részén és az északi part több településén is kis mellékutcákban jelölték ki a kerékpáros nyomvonalat, ahol autós és gyalogos forgalom is zajlik. Az lehetne az ideális megoldás, ha ezekben az utcákban 30 km/h sebességkorlátozás lenne, de ahol megoldható, ott lakó és pihenő övezetet is kialakíthatnának, vagy kerékpáros utcákat jelölhetnének ki. Sok helyen ugyanis ezekben az utcákban járda sincs, pedig fontos a gyalogosok védelme is. A Magyar Kerékpáros Klub régi törekvése, hogy a tó körüli nyomvonal ne a zajos, forgalmas és büdös főutak mentén menjen, hanem lehetőség szerint minél közelebb kerüljön a Balatonhoz. Balatonszepezd és Zánka önkormányzatával már több egyeztetés is volt a nyomvonalról, de megállapodás nem született. E két településen meglehetősen sajátos ok miatt áll a fejlesztés. Az ítélők szerint ugyanis túl hangos a kerékpárút forgalma. Ezért elutasítják, hogy a parti nyomvonal legyen kijelölve a kerékpárral közlekedők számára. Az autók zaját valószínűleg már megszokták. A még fel nem újított szakaszokon is vannak veszélyesebb pontok, gyakran találkozni olyan állapotokkal, amik azonnali beavatkozást igényelnek. A Magyar Kerékpáros Klub jó kapcsolatot ápol a Magyar Közúttal. Ha a bejelentést tesznek, a Magyar Közút munkatársai néhány napon belül a problémás és balesetveszélyes helyzeteket elhárítják. Írja az index.hu. Most pedig a Balaton Rádióban ismételten egy előre bekészített ütemes balatoni sláger következik.

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A Hello Vidék információi szerint uniós támogatásból elkezdték felújítani a Keszthelyi óvodát, de végül elbontják. A meghiúsult projekt miatt a városnak közel 200 millió forint uniós támogatást kell visszafizetnie. Ruzsics Ferenc, Keszthely akkori polgármestere, még 2018-ban arról számolt be, hogy a keszthelyi önkormányzat 199 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatással fogja bővíteni és felújítani az Életfa óvoda kísérleti utcai tagóvodáját. A tervekből viszont nem lesz semmi egy friss előterjesztés szerint, ugyanis már az óvoda bontását tervezik. A Ruzsics által vezetett önkormányzat egy akkor még budapesti, ma már keszthelyi székhelyű céget, az Invest Mondi System építőipari, kereskedelmi és szolgáltató Kft.-t bízta meg, hogy több mint 1 milliárd forint uniós pénzből újítsa fel az óvodát, a városi strandot és a Reischl sörházat. Az Invest Mondi System Kft. Minden esetben a legolcsóbb ajánlatot adta, de a Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület már 2019-ben felhívta a városvezetők figyelmét arra, hogy a Kft. Ügyvezetője és tulajdonosa egy felszámolás alatt álló, hasonló nevű és tevékenységű cégben is érdekelt. Emellett az egyesület szerint irreálisan alacsonyan tartotta a vállalási árat. A becslések szerint az óvoda felújítás jelenleg 75%-os állapotban van, de a beruházások állapotára és a kivitelezési körülményekre tekintettel az önkormányzat nem valósítja meg a projektet. A szakértői vélemény szerint ugyanis az épület készültsége csupán a mennyiségi teljesítés alapján 75% körüli. A hibás teljesítések, az ázások okozta károk miatt a készültség igazából olyan 40-45%-os. A testület ezért felkérte a polgármestert a szükséges bontási munkálatok előkészítésére, valamint a jogi intézkedések megtételére. Az óvoda bontási műszaki leírásban arról írnak, hogy a kivitelezett állapot számos szakmai hibát tartalmaz, és alaposan meg is csúsztak az építkezéssel, ami elmondható a strand és a sörház beruházásról is. A sörház és az óvoda felújítása ügyében az OLAF és rendőrségi vizsgálat is indult. Az utóbbi a Nemzeti Adó és Vámhivatal Nyugat-Dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságánál kötött ki. Végül az önkormányzat felbontotta a szerződéseket a kivitelezővel.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Repkednek a milliós négyzetméter árak a Balatonnál. Helyenként már az akár 1 millió forintot is meghaladó négyzetméter árak ellenére továbbra is a balatonparti nyaralók számítanak a legkeresettebbeknek. Derül ki az ingatlan.com elemzéséből. Ez alapján a legnépszerűbb tóparti település Siófok, holott itt már az átlagos négyzetméter ár az 1,3 millió forintot is elérheti. A második legkeresettebb település Balatonalmádi, ahol 829 ezer forintot kérnek négyzetméterenként. A Balatonnál Balatonfüred áll a harmadik helyen, 1,06 század millió forintos négyzetméter árral, ám országosan a Velencei tó mellett lévő Gárdony a harmadik legnépszerűbb tóparti település 779 ezer forintos négyzetméter árral. A balatoni piacon a 10 legnépszerűbb település között található még Keszthely, Fonyód, Balatonkenese és Balatonföldvár is, ahol 740 ezer és 1,3 millió forint között alakultak a négyzetméter árak. A Velencei tó környékén pedig népszerű még Velence is, ahol 800 ezer forintos négyzetméter ár jellemző. A Tiszató közelében lévő települések közül Tiszafüred, Abátszalók és Sarút volt a legkeresettebb. Itt négyzetméterenként 255, illetve 385 ezer forint közötti összegért kínálták eladásra az ingatlanokat. Az ingatlan.com megvizsgálta azt is, melyek voltak a legnépszerűbb települések 1000 eladó nyaralóra vetített kereslet alapján. Ezt a listát Balaton Szabadi vezeti, ahol 607 ezer forintos négyzetméter ár jellemző. A második Balaton Ederics 725 ezer forinttal, a harmadik pedig Dörgicse 821 ezer forintos árral.
2: Palóznak és Alsóőrs a 4. és 5. a listán, pedig itt már 1,3 millió forint körüli négyzetméter árral kell számolni. Szintén népszerű, ugyanakkor a jóval olcsóbb Balaton, Magyaród és Sarud is, ahol 222 000, illetve 255 ezer forint körüli négyzetméter áron lehet ingatlant vásárolni, írta a népszava.hu. A következőekben mi ismételten visszatérünk, majd további hírekkel, információkkal, azonban addig szóljanak a legjobbak.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Júniusban újraindulhat a magyar-osztrák vasúti munkacsoport. Röszke és Szabadka között is szünet el a vonatforgalom a szerbiai leállás miatt. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, közölte Bécsben Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azután, hogy találkozott Peter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel. A tárcavezető kiemelte, újjáépítenék az együttműködést, a gyesebb működése és a fejlesztése területén is. Vitézi Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Röszke és Szabadka között is szünetel a vasúti forgalom, mivel szombat reggeltől a szerb vasút bizonytalan ideig nem közlekedteti a személyszállító vonatokat, közölte a MÁV Informa honlapján. Azt írták, a magyarországi szakaszon Szeged és Röszke között biztosított a vasúti eljutás. A szerbiai vasúttársaság hajnalban azt közölte, határozatlan időre leállt a vasúti közlekedés Szerbiában. Szerbiai egyetemisták szombat 18 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a fővárosban. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. A felépülő épület 4,5 ezer ember befogadására lesz képes majd egyszerre. A mintegy 22 ezer négyzetméteres létesítményben korszerű hallgatóbarát tereket alakítanak ki. Lesz könyvtár, 200 fős étterem és egy speciális mobilfalakkal több részre is osztható, egyszerre 1000 főt befogadni képes nagy előadó, amely rendezvényteremként is funkcionál majd, közölte az egyetem. Hozzátették, évről évre folyamatosan nő a magyar és nemzetközi hallgató száma, ezért szükségessé vált az oktatási terek bővítése és további fejlesztése. Gyereknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait karöltve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Palackokkal trükközött egy kecskeméti nagyáruház dolgozója. A vád szerint hónapokon át újra és újra beváltotta azokat a palackokat, amelyek után egyszer már kifizették a visszaváltási díjat. 2024 őszétől 2025 tavaszáig 365 alkalommal csempészett ki palackokat munkahelyéről, hogy azokat újra beváltsa. A jogtalanul szerzett 1,6 millió forintot a saját bankszámlájára utaltatta. Összesen megközelítőleg 37 ezer palackot váltott be újra. Az ügyészség börtönbüntetést kért a csalóra.
0: Időjárás.
1: Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gumoly felhők zavarhatnak, de esni sehol sem fog. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Kora reggel 7 és 16, délután 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a nyárias, napos idő, tovább melegszik a levegő.
0: Minden, ami a héten történt. Tájó.

0: Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt a Balaton Rádióban. Tavaly még minden hatodik, idén már csak minden hetedik balatoni vállalkozásnál találtak valamilyen szabálytalanságot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai. A balatoni forgalom újra felélénkült a nyáron, ezért a NAV revizorai ellátogattak a térség népszerű helyszíneire. A revizorok többek között a nyugta és számlaadást, az alkalmazottak bejelentését, az online pénztárgépek szabályos használatát és a készpénzkészlet kezelését vizsgálták több mint 4000 alkalommal. A NAV már évek óta előrejelzi az ellenőrzéseit a honlapján az Adó Trafipax rovatban. A balatoni akcióban évek óta csökken a mulasztók aránya. Legutóbb az összes ellenőrzés csupán 14%-a zárult megállapítással, míg előző évben ugyanez az arány 25% volt. A mintegy 600 mulasztás felénél online pénztárgéppel kapcsolatos problémát vagy a nyugtaadás elmulasztását jegyzőkönyvezték a revizorok. 163 vállalkozó pedig nem jelentette be az alkalmazottait. 33 esetben jövedéki szabályokat sértettek a kereskedők. A visszaeső vállalkozások magasabb, akár milliós bírságra is számíthatnak, mint például az a cég, amely az elmúlt 3 évben 5. alkalommal mulasztotta el a nyugtaadást. Eddig mintegy 57 millió forint bírságot szabott ki a hivatal a szabálytalanságok kapcsán. A bírság mellett egyéb szankciót is kockáztat, aki vét a szabályok ellen. 2 egyébként megbízható minősítésű vendéglátóhely a nyugtaadás elmulasztása és a be nem jelentett alkalmazottak miatt kikerült a kedvező kiva szerinti adózásból. A súlyosan mulasztók utólagos adóellenőrzésekre is számíthatnak, írja a hellovidék.hu.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: A balatoni kör elnöke Szilágyi Lajos nyilatkozott az Inforádiónak, amelyben elmondta, hogy kevesebben pihennek mostanában a Balatonon. Emlékeztetett, hogy tisztában voltak már előzőleg azzal, hogy kevesebb lesz a vendég a korábbi évekhez képest, hiszen a koronavírus járvány után most már korlátozás nélkül lehet külföldre is utazni, és mindenki igyekszik majd pótolni a koronavírus által érintett 2 évet. A balatoni körelnöke szerint ezzel nincs is semmi baj, így van rendjén. Annál is inkább jegyezte meg, mert az a tömeg, ami az elmúlt 2 évben a Balatonon megfordult, már túlnőtt rajtuk, és már nem igazán tudták olyan szolgáltatással lefedni, ami megfogalmazása szerint elfogadható színvonalú lenne. A nyár elejei hírek igen nagy számban szóltak arról, hogy megemelkednek az árak a főbb turisztikai célpontokon, így a Balatonnál is. A szállásokon csak úgy, mint a strandbüfékben és a vendéglátóhelyeken. A prognózis valósnak bizonyult, ismerte el a balatoni körelnöke, tehát valóban drágább lett egy balatoni nyaralás. De feltette a kérdést, mi nem lett az az elmúlt hónapokban? Utalva az energia és munkaerőköltségek és az élelmiszerárak drasztikus emelkedésére. Kiemelte a balatoni kör elnöke, hogy nem tudják magukat kivonni az inflációs folyamatok alól, mindazonáltal a balatoni kör tagjainál irracionális korrekciók nem következtek be. Szilágyi Lajos úgy véli, tagjaik nem is lépték meg igazán azt, ami szükséges lett volna, tekintettel arra, hogy a vendégek fizetőképességi határánál járnak, ahol már nem tudják tovább érvényesíteni az áremelkedéseket. Ez viszont az üzemeltetési költségek megnövekedése miatt a vállalkozások nyerességének a csökkenéséhez vezet, olyan folyamatokat elindítva, amiknek a vége most még nem látható. Az is elhangzott, hogy a Balaton déli partja is felzárkózik a gasztronómiai versenyben. Bár Szilágyi Lajos szerint az északi területek még vezetnek, köszönhetően a Káli-medencének, illetve az ott található borászatok által üzemeltetett vendéglátóhelyeknek,

A szövetség elnökének az sincs ellenére egyébként, hogy egy magyar specialitásokat is kínáló olasz étteremmel gazdagodott Siófok, hiszen ha valaki azt szereti, miért ne ehetne a Balaton partján olasz ételt. Szilágyi Lajos felhívta a figyelmet, hogy a balatoni kör tagjai már az év jó részében nyitva tartanak, ami nem könnyű feladat, néhány éve elképzelhetetlennek is tűnt. Vállalták, hogy a nyáron túl az összes többi hónapban minimum a hétvégéken is működnek, de a többség csütörtöktől vasárnapig várja a vendégeket. Megjegyezte, hogy a fővenyesi Kalóz strandbisztró például már bizonyította, hogy egy strandbüfé is életképes lehet télen. Vagyis a jelek szerint már megvan az a kirándulói vendégkör, aki keresi ezeket a helyeket és szívesen látogat a Balatonhoz. Mindig a kínálatot kell megteremteni, aztán jön hozzá a vendég is, és ezt az elvet követjük a balatoni körben is, fogalmazott az elnök. Az elnök egyetértett, hogy ehhez kapcsolódóan, vagy erre rászervezve kell programokat is biztosítani, ami leginkább a téli hónapokban jelent kihívást, írja az infostart.hu. Ezek voltak a helyi hírek, és most pedig ismételten balatoni slágerrel megyünk tovább itt a Balaton Rádióban.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Júniusban újraindulhat a magyar-osztrák vasúti munkacsoport. Röszke és Szabadka között is szünetel a vonatforgalom a szerbiai leállás miatt. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltóth András vagyok. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, közölte Bécsben Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, azután, hogy találkozott Peter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel. A tárcavezető kiemelte, újjáépítenék az együttműködést, a Gyesev működése és a fejlesztése területén is. Vitézy Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Röszke és Szabadka között is szünetel a vasúti forgalom, mivel szombat reggeltől a szerb vasút bizonytalan ideig nem közlekedteti a személyszállító vonatokat, közölte a MÁV Informa honlapján. Azt írták, a magyarországi szakaszon Szeged és Röszke között biztosított a vasúti eljutás. A szerbiai vasúttársaság hajnalban azt közölte, határozatlan időre leállt a vasúti közlekedés Szerbiában. Szerbiai egyetemisták szombat 18 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a fővárosban. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. A felépülő épület 4,5 ezer ember befogadására lesz képes majd egyszerre. A mintegy 22 ezer négyzetméteres létesítményben korszerű hallgatóbarát tereket alakítanak ki. Lesz könyvtár, 200 fős étterem és egy speciális mobilfalakkal több részre is osztható, egyszerre 1000 főt befogadni képes nagy előadó, amely rendezvényteremként is funkcionál majd, közölte az egyetem. Hozzátették, évről évre folyamatosan nő a magyar és nemzetközi hallgatók száma, ezért szükségessé vált az oktatási terek bővítése és további fejlesztése. Gyereknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait karöltve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Palackokkal trükközött egy kecskeméti nagyáruház dolgozója. A vád szerint hónapokon át újra és újra beváltotta azokat a palackokat, amelyek után egyszer már kifizették a visszaváltási díjat. 2024 őszétől 2025 tavaszáig 365 alkalommal csempészett ki palackokat munkahelyéről, hogy azokat újra beváltsa. A jogtalanul szerzett 1,6 millió forintot a saját bankszámlájára utaltatta. Összesen megközelítőleg 37 ezer palackot váltott be újra. Az ügyészség börtönbüntetést kért a csalóra.
0: Időjárás.
1: Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, de esni sehol sem fog. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Kora reggel 7 és 16, délután 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a nyárias, napos idő, tovább melegszik a levegő.
0: És most ez a tájoló. Hírmagazin a hét eseményeivel, a térség híreivel, információival, minden vasárnap délelőtt a Balaton Rádióban. Tájoló, hogy képben legyél.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

0: éjjel-nappal a legjobbakkal a Balaton Rádióban, és természetesen helyi információkkal is itt folytatjuk adásunkat. A vízimentők célja, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava. A Hírklik információi szerint az utolsó szezonban 3531 esetben láttak el embereket strandokon, 34 embert mentettek ki a vízből, 180-szor riasztották a mentőhajóikat és 74 vízi vagy vízparti rendezvényt biztosítottak a vízimentők magyarországi szakszolgálatának, tehát a VMS-nek a munkatársai. A szakszolgálat az MTI-hez eljutatott közleményében beszámolt arról is, hogy 2022-ben 64 strandon teljesítettek szolgálatot, 51 balatoni, 10 vidéki és 3 budapesti helyszínen. Egy átlagos nyári napon 120 vízimentőjük dolgozott napi 10-12 órában. Mint írják, összességében 435 munkatársuk vett részt a szezon strandi és mélyvízi mentési feladatainak ellátásában. 8 vízimentő tanfolyamot tartottak, aminek köszönhetően 77 új vízimentő lépett szolgálatba a nyáron. A VMS szárazföldi mentőegységgel, egy mentőtiszti autóval és egy esetkocsival is rendelkezik, amelyek 71 alkalommal láttak el esetfeladatot. Az általuk biztosított rendezvények között volt a Balatonátúszás, a Balaton Sand, a vizes világbajnokság és a kék szalag. A tájékoztatás kitér arra is, hogy nem csak embereket kellett menteni. 48 alkalommal bajba jutott hajókat, vitorlásokat emeltek ki, vagy vontattak partra a vízimentők. A VMS Vizek veszélyei címmel országos szinten bemutatott baleset megelőző kisfilm sorozatot gyártott, amit a miniszterelnökség, a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács pályázatain elnyert támogatásból finanszírozott. Baleset megelőző programjuk részeként idén 2 újabb balatoni strandon helyeztek ki tájékoztató mentőv táblákat, és több strandon gyerekeknek állítottak fel mentőmellény állványt, ahonnan bárki ingyenesen kölcsönvehet mentőmellényeket. A jövőben egyre több strandon várja majd ilyen lehetőség a gyerekeket, hiszen hamarosan Balatonalmádi, Balatonkenese, Alsóörs, Keszthely, Gyenesdiás és 2 balatonlellei helyszín is csatlakozik a programhoz. Ahogy hangsúlyozza a VMS, fő céljuk még mindig az, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: A balatonvilágosiak a helyi döntéshozók szemben egy közmeghallgatáson vettek részt, és ahol a Klubaliga megújulását vizionáló beruházó azt ígérte, hogy kisebb léptékű tervekkel áll majd a lakosok elé az előző közmeghallgatáshoz képest. Elvileg tehát minden adott lett volna, hogy a helyiek és nyaraló tulajdonosok tisztább képet kaphassanak az aligai Balatonpart számos kérdőjellel övezett fejlesztésével kapcsolatban, hiszen a falu vezetése, a beruházó és a térség országgyűlési képviselője Bicman Mihály is megjelent. A közmeghallgatást elvileg moderáló polgármester azonban nem volt a helyzet magaslatán. A beruházó olyan hamar távozott, ahogy csak tudott. A 200-300 emberrel megtöltött teremben hangosítás hiány követhetetlen volt a falu vezetése és az aligaiak közötti párbeszéd. A lakosok így egyre türelmetlenebbek lettek. Bár a káosz ellenére is sokan felszólaltak a part védelmében, az önkormányzat korábbi álláspontjához ragaszkodva nem áll a parti területek elvesztésével járó beruházás útjába. A jelenlegi tervek alapján a magas parton 37 darab 150 négyzetméteres villát fognak felhúzni, valamint 5 társasház tömböt terveznek benne építeni, benne 100 darab lakással. Bár a beruházó hangsúlyozza, hogy jócskán a maximális beépíthetőségi határ alatt építkeznek majd, a zöld felület pedig sokkal nagyobb lesz a minimálisan előírtnál, Kérdés, hogy valóban magáncélú ingatlanok építésére lenne szükség ezen a magas part részen, illetve az is, hogy a nagyarányú zöld felület pontosan mit is jelent majd a gyakorlatban. Az aligaiak legnagyobb vesztesége a régi és az új tervek szerint is az Aliga 2 néven ismert parti sétány felpart cellázása és 15 darab építési telekként való eladása magánszemélyeknek. Mint kiderült, ez a folyamat már meg is kezdődött, 5 telekre már van is vevő, vagyis a lakosok búcsút inthetnek a szóban forgó partszakasznak. A tervek szerint hamarosan magánkézben lévő luxusvillák sorakoznak majd a helyén. A telkek ugyanis egészen a partig érnek, és a beruházó Promote Hungária Kft.-nek nincs olyan kötelezettsége az 5 telekre vonatkozóan, hogy a sétány az a köz számára hozzáférhető maradjon. Bicman Mihály országgyűlési képviselő szerint a munkahelyteremtés és a turizmusból befolyó, a települést gazdagító bevételek egyaránt fontosak a beruházás védelmében, illetve kiemelte, hogy egy másik, a Balatonvilágosi Betonszörny néven elhíresült beruházást ő maga azzal akadályozta meg még 2021-ben, hogy felhívta a kormány figyelmét arra, hogy az ígért hotel helyett eladásra szánt apartmanházat akart építeni a beruházó, ami nem teremtett volna munkahelyeket és nem élénkítette volna a gazdaságot, így nem felelt meg a nemzetgazdaságilag kiemelt besorolásnak. A rövidtávú tervekben ugyan egy közfunkciójú főtér és sétány szerepel, a civilek szerint valós félelem, hogy a beruházó beszedi majd a kikötői díjakat és a parti telkek eladásából befolyó milliárdos összegeket, amelyeket aztán nem forgat vissza a lakosságot szolgáló fejlesztésekbe. Ahogy fogalmazott az egyesület titkára, továbbiakban is védeni fogják a sétányukat, és nekik ez nagyon fontos, mert ez az utolsó Balatonpart maradt a településen, és félnek attól, hogy a gyermekeiknek már nem marad szabadon megközelíthető Balatonpart a jövőben, hogyha ez a tendencia így folytatódik, írja a mérce.hu. Mi pedig most ismételten zenékkel még tovább itt a Balaton Rádióban, az FM 88.7-en.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Júniusban újraindulhat a magyar-osztrák vasúti munkacsoport. Röszke és Szabadka között is szünet el a vonatforgalom a szerbiai leállás miatt. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, közölte Bécsben Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azután, hogy találkozott Peter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel. A tárcavezető kiemelte, újjáépítenék az együttműködést, a GYESEV működése és a fejlesztése területén is. Vitézi Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Röszke és Szabadka között is szünetel a vasúti forgalom, mivel szombat reggeltől a szerb vasút bizonytalan ideig nem közlekedteti a személyszállító vonatokat, közölte a MÁV Informa honlapján. Azt írták, a magyarországi szakaszon Szeged és Röszke között biztosított a vasúti eljutás. A szerbiai vasúttársaság hajnalban azt közölte, határozatlan időre leállt a vasúti közlekedés Szerbiában. Szerbiai egyetemisták szombat 18 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a fővárosban. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. A felépülő épület 4,5 ezer ember befogadására lesz képes majd egyszerre. A mintegy 22 000 négyzetméteres létesítményben korszerű hallgatóbarát tereket alakítanak ki. Lesz könyvtár, 200 fős étterem és egy speciális mobilfalakkal több részre is osztható, egyszerre 1000 főt befogadni képes nagy előadó, amely rendezvényteremként is funkcionál majd, közölte az egyetem. Hozzátették, évről évre folyamatosan nő a magyar és nemzetközi hallgató száma, ezért szükségessé vált az oktatási terek bővítése és további fejlesztése. Gyereknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait karöltve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Palackokkal trükközött egy kecskeméti nagyáruház dolgozója. A vád szerint hónapokon át újra és újra beváltotta azokat a palackokat, amelyek után egyszer már kifizették a visszaváltási díjat. 2024 őszétől 2025 tavaszáig 365 alkalommal csempészett ki palackokat munkahelyéről, hogy azokat újra beváltsa. A jogtalanul szerzett 1,6 millió forintot a saját bankszámlájára utaltatta. Összesen megközelítőleg 37 ezer palackot váltott be újra. Az ügyészség börtönbüntetést kért a csalóra.
0: Időjárás.
1: Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gumoly felhők zavarhatnak, de esni sehol sem fog. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Kora reggel 7 és 16, délután 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a nyárias, napos idő, tovább melegszik a levegő.
0: Minden, ami a héten történt. Tájoló. A Hírmagazin.

0: Élnappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Megválasztották az év bortermelőjét. A Magyar Bor Akadémia év bortermelője Magyarországon díját Figula Mihály kapta. Hozzátették a Magyar Bor Akadémia képviselői, hogy a díj nem egy bor kiváló minőségének elismerését jelenti, hanem a nyertes bortermelő több éven át tartó, kiemelkedő teljesítményéért, borainak állandó, kiváló minőségéért, azok hazai és külföldi sikereiért, a borszakmáért tett erőfeszítéseiért adományozható. A Figula szőlőskertek a Balatonfüred csopaki borvidéki pincészet 6 kilométeres körzetében találhatók, 30 hektáron. A nyertes borász igyekszik mindent a legmagasabb szinten művelni. Fontosnak tartja a dűlők terméseinek szeparált kezelését, természetesen szigorú hozamkorlátozás mellett. Borai készítésénél a legfontosabb szempont a termőhelyi sajátosságok kidomborítása, melyhez a hagyományok tisztelete mellett a legkorszerűbb technikai és technológiai lehetőségeket is kiaknázza. A legmagasabb minőség elérése érdekében a szőlő gondozásától a borok palackozásáig minden folyamatot a család végez, illetve felügyel. A díjért versengők közül a jelölés során az 5 legtöbb szavazatot kapott borász, egyrészt tehát Figula Mihály a Balatonfüred csopaki borvidék képviseletében, aztán Günczer Tamás a Villányi borvidéktől, Lamport József az Egri borvidékről, Liptai Zsolt pedig a Pannonhalmi borvidék képviseletében. Végül pedig Vesztergomi Csaba a Szekszárdi borvidék képviseletében kapott sok-sok szavazatot, írja az origo.hu.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Hullámzó érdeklődés tapasztalható a balatoni ingatlanpiacon. Hektikus évet tudhat maga mögött a hazai ingatlanpiac, ezzel együtt az átalakulás a balatoni nyaralópiacot sem hagyta érintetlenül. A gazdasági környezet változásai, az infláció és az energiaárak emelkedése a keresleti piacot hamar kínálati piaccá formálta. Az évelei szárnyalást követően egyre fogytak az érdeklődők, helyettük inkább nézelődők jelentkeztek az ingatlan közvetítőknél. Az eladók még nem szívesen csökkentenek az árakon, a merészebb, de komoly szándékú vásárlók pedig szinte már az ingatlan megtekintése előtt látatlanban alkudnának. Kezdte el Benedikt Károly, a Dunahouse PR és elemzési vezetője ismertetni a jelenlegi információkat. Tapasztalata alapján a magyar vásárlók érdeklődésének középpontjában főként az új vagy újszerű, lehetőleg panorámás ingatlanok állnak. Aki pedig kevesebb megtakarítással rendelkezik, megelégszik a 30 millió forint körüli, parttól távolabbi utcákban elhelyezkedő, jobb állapotú apartmanokkal, de a minimálisan elérhető építési telkek is népszerűek még mind a helyi, mind a budapesti és vidéki befektetők körében. A balatoni ingatlanpiacon is előtérbe kerültek az energetikai paraméterek, így aki a vásárlás mellett dönt, alaposabban megnézi az energetikai tanúsítvány tartalmát. Érdekesség azonban, hogy a megújuló energiát felhasználó rendszerekkel szemben az ügyfelek előrébb sorolják az épületek nyílászárói mellett a szigetelés és a tető állapotát. Egyre mérséklődik a külföldi befektetők aránya is. Azok, akik mégis a magyar tenger közelében fektetnének ingatlanba, a vízparti luxussal szemben inkább a belső területeket, a somogyi, kisebb településeket részesítik előnyben, ahol kedvező áron megfelelő méretű, önellátó gazdálkodásra alkalmas telekkel együtt vásárolhatnak maguknak második otthont. Az év során bekövetkező események kivétel nélkül hatással voltak az érdeklődés csökkenésére, ami mellett már a kínálat gyarapodása is érezhető. Nem lepték el azonban tömegesen a régiót a korszerűtlen ingatlanok, inkább az új helyzethez történő alkalmazkodásról és tapasztalatszerzésről szól ez az időszak mind a tulajdonosok, mind a vásárolni szándékozók számára. Ami viszont minden érdeklődőre jellemző, nyaralót keresnek ugyan, de már az is elvárás, hogy ne csak a nyári szezonban, de a hidegebb hónapokban is használható legyen az ingatlan. A szakértő megállapítása szerint a második ingatlant vásárlók között a hitelesek aránya általában véve nagyon alacsony. A megoszlás azonban a dráguló kamatok miatt tovább mérséklődött. Főként az állami támogatásokat igénybe vevő otthonteremtők élnek a kölcsönadta lehetőségekkel a Balaton vonzás körzetében. Írja az mmonline.hu. Most ismételten a zenei slágerek kapnak szerepet itt a Balaton Rádióban. Tartsatok velünk!

0: Ilyen nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A Balaton északi és déli partján is a kislakásokat keresik. A Magyar Nemzet híre alapján a Balaton déli partján az alacsonyabb, az északi parton pedig a 3-4 emeletes újépítésű társasházi lakások a jellemzőek. A tó mindkét partján a kisebb alapterületű lakásokat keresik inkább. Aki vízparti ingatlant keres, az leginkább a tó déli felének településein járhat nagyobb szerencsével. Akinek pedig a panoráma a fontos, az északi partot választja. Az északi parton a befektetők által is kedvelt térségnek számít Balatonfüred és vonzás körzete, Balatonalmádi alsóörs csopak. Nyugaton keresett célpont Keszthely, ahol az átlagosabb műszaki felszereltségű projektek mellett megtalálhatóak a luxus kategóriájú fejlesztések is. Aki mostanában épít, kénytelen megfelelni az energetikai előírásoknak, ami egyre inkább egybeesik a vásárlói igényekkel, amelyek már egyértelműen a kiemelkedően modern és alacsony energiafelhasználású ingatlanok felé tolódtak el. Az északi parton a 3-4 emeletes társasházi lakások a jellemzők. A rezsi költségek növekedésével az ebből a szempontból védettebb, klimatizált, nyílászáró cserén átesett és más lakások által határolt, kisebb alapterületű, jellemzően 36 és 64 négyzetméter közötti ingatlanok iránt élénkebb a kereslet. Az északi parton az újépítésű ingatlan beruházások száma alacsony, ezért kifejezetten jellemző műszaki megoldásokról nem beszélhetünk. Ugyanakkor a régió és Budapest új lakásai között számottevő különbség nincsen. A Balaton déli partján a földszintes, egyemeletes társasházak a legjellemzőbbek. A bérleti díjakban lakásméret szempontjából marginálisak a különbségek, az eladási árakban viszont jelentősek. Ezért most az tapasztalható, hogy a kisebb méretű lakingatlanok iránt élénkebb az érdeklődés. Ezekből viszont szűkösebb a választék, mivel természeténél fogva a lakásépítési piac lassabban tudja lekövetni az éppen aktuális vásárlói trendeket.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin, hogy képben legyél.
0: Elkészült a Balaton kiemelt térség fejlesztési programjának végrehajtási terve, amely egyértelmű irányt jelöl ki. A dokumentum szerint a Magyar-tenger térségének hosszú távú természeti és társadalmi fenntarthatósága nemzeti érdek. Ezáltal a térséget érintő fejlesztési beavatkozások csak a legnagyobb körültekintéssel. A jövő nemzedékek iránt viselt lelkiismereti felelősséggel tervezhetők és hajthatók végre. A Balatoni Fejlesztési Tanács ülésén elhangzott, hogy a balatoni térség jövőképe 4 pillérre épül.

0: Fő cél a térség úgymond dinamizálása, fenntartható gazdasági fellendítése, a régió ökológiai rendszerének megőrzésével együtt, hogy a térségben élők és dolgozók számára egész évben biztosítható legyen egy kiemelkedő minőségű élet és munkakörnyezet. Azt várják, hogy megbízható jövedelemszerzést és javuló életminőséget a környezetkímélő technológiák alkalmazásának széleskörű elterjedése következtében magas minőségű környezetet biztosítson a helyi lakosok számára. Vonzó működési környezetet szeretnének biztosítani, elsősorban a szolgáltatásokat kínáló és innovatív, magas hozzáadott értéket előállító és döntően magasan képzett munkatársakat foglalkoztató vállalkozások számára. Ehhez fókuszálva az elkövetkező években több programot is fognak indítani. Az Innovatív Balaton, a Balaton gazdasági, jövedelemtermelő és minőségi, egész éves foglalkoztatási képességének javítása, a helyi és kapcsolódó tudásbázisokkal való együttműködés eredményeként az új termékek, szolgáltatások és fejlesztése révén. Aztán szeretnének egy másikat, ami az aktív és élményt adó Balaton. A turizmusról származó bevételek növelése, illetve a kapacitások egész éves kiegyensúlyozottabb kihasználása a turisztikai termékek és szolgáltatások összehangolt fejlesztésének eredményeként lenne ennek a projektnek a célja. Aztán van itt még a balatoni egészség és megújulás, aminek a célkitűzése, hogy a régióban élők és az ide látogatók egészségi állapotának és életminőségének javítása, a térség természeti forrásaira épített egészségipari szolgáltatások igénybevétele és közvetítése által történjen meg. Aztán a balatoni terméket az Asztalra projekt keretében a helyben, a vidéki térségekben előállított és feldolgozott egészséges élelmiszerek termelésének, feldolgozásának és fogyasztásának az ösztönzése. Az elvárt magatartás lenne. Aztán a megújuló balatoni közösségek révén a társadalom harmonikus fejlődésének zálogát biztosítanák a dinamikusan működő gazdaság mellett a térségben. Emellett még több projektet is megfogalmaztak, de minden esetre a szakemberek kiemelt figyelmet fordítanak emellett a fenntartható környezet és tájhasználatra, a barna mezős területek hasznosítására, illetve a használaton kívüli épületek, területek, például a felhagyott, fejleszthető területté alakítható földrészletek, üres ingatlanok újrahasznosítására, valamint a térségen belüli partnerségi együttműködések ösztönzésére, de a mindennapi élet biztonságának javítására is a Balaton régióban. A közeljövőben mi most ismételten a balatoni slágerek közül fogunk játszani egy párat itt a Balaton Rádióban.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél? Tudom, az

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csata jelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

0: Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
1: Reklámot hallottál.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Jelentősen drágultak a budapesti panellakások. Nem sokára már a Gmail-el is lehet beszélgetni. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Annyira felgyorsult a panelek drágulása Budapesten az Otthonstart program hatására, hogy több kerületben is minimálisra apadt az árelőnyük az új építési otthonokhoz képest, írja a Kordia lakáspiaci elemzésében. Van olyan országosan ismert lakótelep is, ahol egy csak nem fél évszázados házgyári lakás árából kijöhet akár egy a közelben épülő zöldövezeti lakóparki új otthon. A Prímet Gazdagrét viszi 1,7 millió forint feletti négyzetméter árral, de nagyon drágák a szintén 11. kerületi Őrmező és Kelenföld, a 3. kerületi Aquincum Római, a 9. kerületi József Attila lakótelep, valamint a 14. kerületi Alsórákos felújított panellakása is. A magyar cégek döntő többsége, 80%-a még nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével és szabályozásával, miközben a dolgozók kétharmada már használ valamilyen MI eszközt magán vagy munkahelyi célokra, derül ki egy reprezentatív kutatásból. A megkérdezettek több mint 70%-a szerint ma már nehéz megkülönböztetni a mesterséges intelligenciával készült tartalmakat a valóságtól, és csak nem minden második ember szerint a technológia elbutítja a felhasználókat. A reprezentatív felmérést a Median végezte 600 fős mintán 2025. novemberében a kiberbiztonsági termékeket gyártó eset hazai forgalmazójának megbízásából. Jelentős pályakarbantartási munkákat végeznek május 27-től augusztus végéig a Miskolcot Nyíregyházával összekötő vasútvonalon, a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vonalszakaszon. A munkák az Intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik. A vonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV busz jár majd, emiatt nőhet a menetidő is. Ezzel párhuzamosan július 27-e és augusztus 29-e között a miskolci Tiszai pályaudvar aluljárójában is felújításokat végeznek. Az alternatív eljutási lehetőségekkel kapcsolatban a MÁV Plus applikáció és honlap kínál segítséget az ingázóknak. Jönnek a beszélgetésszerű funkciók a Gmail, a Keep és a Dokumentumok alkalmazásban is. A hvg.hu azt írta, a Live nevű funkció segítségével természetes nyelven lehet feltenni kérdéseket a beérkező levelek mappájával kapcsolatban, ahelyett, hogy mondjuk kulcsszavakat írnánk be a keresőmezőbe. Emellett a mesterséges intelligencia engedély birtokában akár a Gmail fiókot és a Drive tárhelyet is átfésülheti, hogy a jegyzetekből vagy fontos részletekből dolgozzon. Az újdonságokat nyáron vezeti be a Google az AI Pro és Ultra előfizetők számára, másoknál jelenállás szerint nem lesz elérhető. Június 20-án rendezik meg a Múzeumok éjszakáját, melynek idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómia szakértő, kiemelt városa pedig Sopron lesz.
2: Időjárás.
3: Napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk. Időnként és legfeljebb néhol fordulhat elő futózápor. Szeles marad az idő, a szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Kora nyárias meleg lesz, 25-29 fokig melegszik a levegő.
4: És most!
2: Ez a Tájoló. Hírmagazin a hét eseményeivel, a térség híreivel, információival, minden vasárnap délelőtt a Balaton Rádióban. Tájoló. Hogy képben legyél?

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónak itt a Balaton Rádióban. A liner.hu azt írja, hogy 22,5 milliárd forintból épül szállodakomplexum Balatonfüred belvárosában. Ezt közölte Szepesi Richárd projektalapító sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy a 102 szobás 5 csillagos szálloda mellett a balatonfüredi Balaport projektben 200 férőhelyes mélygarázs, 4 étterem és 24 luxus apartman is épül, valamint a kikötői infrastruktúrát is fejlesztik. Szepesi Richárd hozzátette, jelenleg is zajlik a komplexum építése. A Fazakas építészőroda által tervezett külső, a 81 font által tervezett belső építészet a francia Riviera 1960-as évekbeli csillogását idézi majd. Kültéri és beltéri medencék, fitnessterem és spa, valamint szaunapark is létesül, mintegy 3000 négyzetméteren. A szállodában az éttermek mellett bár és egy poolbar várja majd az vendégeket. Silvia Lovretta, a Marriott International dél- és kelet-európai szállodai fejlesztési igazgatója elmondta, hogy a Marriott International magyarországi portfóliója eddig 6 szállodát foglal magában, köztük a The Ritz-Carlton Budapest, a Budapest Marriott Hotel, a Matilde Palace és a Luxury Collection Hotel Budapestet. Balatonfüred polgármestere Bóka István azt emelte ki, hogy az új komplexum megépülése jelentősen segíti majd a városban a konferencia turizmus erősítését. Szepesi Richárd, a projekt alapítója és tulajdonosának csapata nevéhez köthető egyebek mellett a Bambara Hotel, a Shiraz Hotel fejlesztése és üzemeltetése, valamint az utóbbi évek jelentős turisztikai fejlesztései közül a Tokaji Mináró Hotel, Tokaji és rendezvényközpont, és a Balaton déli partján a Balalent Hotel, Family Park és Residence áll a kiosztott sajtóanyagban.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin, hogy képben legyél.
0: Folyamatosan öregedik a népesség a Balaton térségében, ami folyamatos kérdést generál a helyi önkormányzatok számára, akik jelenleg ezt látják a terület egyik legnagyobb problémájának. A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség a lakosok és az önkormányzatok között kérdőíves felmérést végzett, ahol elsősorban a demográfia, népesedés és helyi társadalom kérdéskörére voltak kíváncsiak. A kiemelt üdülőkörzetben hosszú időtávban folyamatosan csökkenő tendenciában van a Balaton állandó lakó népessége. Jól látszik, hogy az elmúlt években megtorpant ez a körülbelül másfél évtizedes tendencia, a 2018-as stagnálás után kisebb növekedésnek indult állandó és lakó népesség. Előbbi azoknak az adatát mutatja, akik az adott településen bejelentett lakcímmel rendelkeznek, utóbbi pedig a Központi Statisztikai Hivatal szerinti adatok alapján jelenlévő népesség. Az úgynevezett vándorlási egyenleg is sokat változott az elmúlt években. 2015-től pozitív arányban mozdult az ideköltözések aránya, de az adat soron az is jól látszik, hogy a 2020-as kiemelkedő érték nem véletlen, mert az akkor kezdődő Covid-járvány miatt sokan költöztek le a Balatonra, és bár ez a szám később csökkent, de így is növekedést mutat az előző évekhez képest. A települési vezetők körében végzett kérdőíves véleményvizsgálat során a szakemberek összesen 180 településen jártak, ahol 22 héten át térképezték fel az adathiányos térségi jelentéseket, után követték a korábbi adatokat, begyűjtötték az egyedi információkat, majd feltárták a fejlesztéspolitikai döntéselőkészítéseket és igényeket. A település vezetők szerint az adott településeken az előregedés a legfőbb népesedési probléma. A megkérdezettek mintegy 47%-a nevezte meg, ugyanis ezt a vizsgálat során. Ugyanakkor 82%-uk szerint nincsenek népesedési problémák, 5%-uk viszont az elvándorlást nevezte meg. Jól látszik, hogy a kiemelt térségi népesség öregedési indexe folyamatosan emelkedik, a korösszetétel egy erőteljes öregedés irányába mutat. Ez a szám ráadásul az országos átlagnál is mintegy 1,6%-kal nagyobb. Mindez azonban folyamatos társadalmi és gazdasági kérdést generál az önkormányzatok számára. A 40 évre előre tekintő számítások szerint a jelenlegi mintegy 263 ezres állandó lakosság jelentős része előregedik 2062-re, és ha nem történik jelentős változás, akkor a modellek szerint egy aktív dolgozónak kell majd egy nem aktív dolgozót eltartani, ami hosszú távon nem fenntartható. A beköltözések tekintetében a Balatonnál a településvezető 96%-a jelezte a beköltözések tényét. Sokan azt mondják a fővárosból, mások Magyarország keleti részéről és Szegedről, megint mások pedig külföldről, jellemzően Németországból költöztek az elmúlt években a Balatonhoz. A beköltözések során a legnagyobb problémát az alkalmazkodás hiánya jelenti, valamint az elvártól eltérő szolgáltatások és infrastruktúra. Sok településen ugyanis nincs meg ugyanaz a megszokott szolgáltatás és infrastruktúra ellátottság, mint a fővárosban. Írja a hellovidék.hu. Most pedig ismételten zenével folytatjuk az adásunkat.

0: Selfish.
1: Ilyen nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A bereg.hu tájékoztatása szerint a nádpusztulások többsége a Balatonon mesterséges létesítmények közelében történt, ami az emberi beavatkozásokkal való összefüggés lehetőségét veti fel. Ugyanakkor észleltek olyan eseteket is, amelyek a nem háborgatott környezetben lévő nádasokat érintették. A nádpusztulás okai nem egységesek. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint valószínű, hogy különböző tényezők játszanak szerepet a balatoni nádasok állapotának helyi romlásában, beleértve a magasabb vízállást, a lokális fertőzéseket, a meteorológiai eseményeket, de elsősorban a gyakran meggondolatlan, esetleg szándékos emberi tevékenység fejt ki negatív hatást a nádasukra. Ezt az összetettséget mutatja, hogy a növényzet reakciója is változó mértékű, és néhol már annyira súlyos, hogy a laikus szem is könnyen észleli. Évtizedes távlatokban az elmúlt évben a nádpusztulási esetek számossága szokatlan és meglepő, még a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói számára is, így úgy vélik fontos az okok és összefüggések alaposabb vizsgálata. Például a Tihanyi külső tó nádasának állapota is jelentős mértékben romlott. A vulkanikus eredetű medencében kialakult külső tó vizét egykor lecsapolták, de a természetvédelmi törekvéseknek köszönhetően mára ismét egy jó minőségű vizes élőhely. A területen számos védett és fokozottan védett faj találja meg életfeltételeit, ami a nagymértékű emberi jelenléttel rendelkező balatoni tájon kiemelkedő jelentőségű. A kutatók több módszerrel is nyomon követik a nádasok állapotának változását. Hagyományos monitoring módszerek mellett felhasználják a műholdas távérzékelés lehetőségeit is. A külső tónál folytatott énekes madár monitoring adatai alapján az elmúlt években drasztikus csökkenés volt tapasztalható több védett faj állományában. Az észlelt populációváltozások okainak feltárása során a terepbejárások és mintavételek mellett segítségül hívták a műholdas adatokat is. Az ezekből kinyerhető normalizált vegetációs index segít megtudni, hogy a növények mennyire egészségesek és jól nőnek-e. Vagy is úgy kell gondolni erre az indexre, mint egyfajta egészségmérőre, a növények így a nád számára. Ez a módszer az űrből készült képekből származó adatok alapján működik.
2: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
1: A Bölcsészettudományi Kutatóközpont közleménye szerint az M7-es autópálya 2003-ban, illetve 2004-ben történt bővítése során a Balatonkeresztúr határában megtalált bronzkori sírok csontanyagának archeogenetikai elemzése arra utal, hogy egy mindeddig ismeretlen népcsoport temetkezési helyét fedezték fel. Az autópálya bővítését megelőző kutatófeltáráson Fábián Szilvia irányítása mellett elvégzett ásatás tárta fel azt a bronzkori temetkezést, amelynek csontanyagát a Hunren BTK régészeti intézetének kutatói vetettek részletes vizsgálat alá. A vizsgálat eredményéről a rangos Oxford Academic Molecular Biology and Evolution szakfolyóiratban jelent meg publikáció. A Balaton víztömegének, illetve vízállásának évezredek alatt történt változásai miatt a Balatonkeresztúri lelőhelyen feltárt leleteket időben több és jól elkülöníthető korszakra lehet felosztani. A publikációban vizsgált és szénizotópos kormaghatározással az időszámításunk előtt 2560 és 1620 közöttre datált temetkezések közül a legkorábbi a régészeti szakirodalomban Somogyvár Vinkóczi kultúrához tartozó sír. Szintén itt bukkantak rá a régészek arra az ugyanehhez a kultúrához tartozó másik 8 csontvázat tartalmazó sírra, amely e korszakon belül a legfiatalabbnak számít. E sírnak az egyik legfőbb különlegessége, hogy a 8 egyén testét a korszakra jellemző hamvasztásos temetkezési szokástól eltérően egyetlen közösségi gödörben hantolták el. Rég kihaltnak vélt, ősi, vadászó, gyűjtögető nép bronzkori nyomára leltek a Balatonnál, hiszen a Az archeo genomikai vizsgálatok szerint a Somogyvár-Vinkóci kultúrához tartozó egyén harmadrészben az akkori dél-dunántúli őslakosok, kétharmadrészben pedig a korszakban az Európát benépesítő, a kelet-európai sztyeppékről érkező és valószínűleg indo-európai nyelveket beszélő népcsoportok egy korábban nem vizsgált, feltehetően a Baltikum térségéből származó ágának leszármazottja. Az általa képviselt populáció sokkal jobban hasonlít a modern balkánihoz, mint az őket nagyjából időszámításunk előtt 2200 körül követő és a térségből kiszorító, az archeológiai szakirodalomban kisapostagi kultúrának nevezett közösséghez tartozó népességhez. Ez az újonnan érkezett népesség a 11 csontvázas temetkezés teljes genom elemzése alapján európai viszonylatban a korszakban egyedülállóan magas ősi, vadászó-gyűjtögető genetikai örökséggel rendelkezett. Hangsúlyozta a Bölcsészettudományi Kutatóközpont közléménye a magyarnemzet.hu-n található információ szerint. Most pedig mi tovább megyünk, lehetőleg lendületes ütemes balatoni slágerekkel itt az FM 88 héten.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Jelentősen drágultak a budapesti panellakások. Nem sokára már a Gmail-el is lehet beszélgetni. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Annyira felgyorsult a panelek drágulása Budapesten az Otthonstart program hatására, hogy több kerületben is minimálisra apadt az árelőnyük az új építési otthonokhoz képest, írja a Cordia lakáspiaci elemzésében. Van olyan országosan ismert lakótelep is, ahol egy csak nem fél évszázados házjári lakás árából kijöhet akár egy a közelben épülő zöldövezeti lakóparki új otthon. A Prímet Gazdagrét viszi 1,7 millió forint feletti négyzetméter árral, de nagyon drágák a szintén 11. kerületi Őrmező és Kelenföld, a 3. kerületi Aquincum Római, a 9. kerületi József Attila lakótelep, valamint a 14. kerületi Alsórákos felújított panellakása is. A magyar cégek döntő többsége, 80%-a még nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével és szabályozásával, miközben a dolgozók kétharmada már használ valamilyen MI eszközt magán vagy munkahelyi célokra, derül ki egy reprezentatív kutatásból. A megkérdezettek több mint 70%-a szerint ma már nehéz megkülönböztetni a mesterséges intelligenciával készült tartalmakat a valóságtól, és csaknem minden második ember szerint a technológia elbutítja a felhasználókat. A reprezentatív felmérést a Median végezte 600 fős mintán 2025. novemberében a kiberbiztonsági termékek egyártó esett hazai forgalmazójának megbízásából. Jelentős pályakarbantartási munkákat végeznek május 27-től augusztus végéig a Miskolcot Nyíregyházával összekötő vasútvonalon, a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vonalszakaszon. A munkák az Intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik. A vonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV busz jár majd, emiatt nőhet a menetidő is. Ezzel párhuzamosan július 27-e és augusztus 29-e között a miskolci Tiszai pályaudvar aluljárójában is felújításokat végeznek. Az alternatív eljutási lehetőségekkel kapcsolatban a MÁV Plusz applikáció és honlap kínál segítséget az ingázóknak. Jönnek a beszélgetésszerű funkciók a Gmail, a Keep és a Dokumentumok alkalmazásban is. A hvg.hu azt írta, a Live nevű funkció segítségével természetes nyelven lehet feltenni kérdéseket a beérkező levelek mappájával kapcsolatban, ahelyett, hogy mondjuk kulcsszavakat írnánk be a keresőmezőbe. Emellett a mesterséges intelligencia engedélybirtokában akár a Gmail fiókot és a Drive tárhelyet is átfésülheti, hogy a jegyzetekből vagy fontos részletekből dolgozzon. Az újdonságokat nyáron vezeti be a Google az AI Pro és Ultra előfizetők számára, másoknál jelenállás szerint nem lesz elérhető. Június 20-án rendezik meg a Múzeumok éjszakáját, melynek idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómia szakértő, kiemelt városa pedig Sopron lesz.
0: Időjárás.
1: Napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk. Időnként és legfeljebb néhol fordulhat elő futózápor. Szeles marad az idő, a szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Kora nyárias meleg lesz, 25-29 fokig melegszik a levegő.
0: Minden, ami a héten történt. Tájoló. A Hírmagazin.

0: Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt a Balaton Rádióban. Muszáj a rendszeres dörrentés a Balatonnál. Közleményben tájékoztatja a fonyódi lakosokat és nyaralókat a károkatonák riasztásával kapcsolatban a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT. A társaság közlése szerint a madarak távoltartásához szükséges gázágyukat igyekeznek a lehető legritkábban használni, úgy, hogy az a településen élőket és az ott üdülőket minimális mértékben zavarja. A közlés szerint a balatonihal.hu mögött álló hallgazdálkodási társaság a következő közleményt jelentette meg. A Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT az általa üzemeltetett fonyód zardavári halastavakon haltermelési tevékenységet végez. A mezőgazdasági termeléssel, halászati tevékenységgel szoros összefüggésben van a nagy káró katonák riasztására használt gázágyuk üzemeltetése. Hasonlóképpen, mint ahogy szőlőültetvényekben és gyümölcsösökben is alkalmazzák azokat más állatok ellen. A folytatódó közlés szerint a berendezést a halálolomány védelme érdekében használják a gazdasági károk megelőzésének céljából. Ahogy fogalmaznak, társaságuk rendelkezik a Somogy vármegyei kormányhivatal által kiállított hatósági engedéllyel a nagy káró katona riasztásához és gyérítéséhez. Az engedély alapján 6 és 18 óra között 15 percenként 3 lövés adható le. A nyár során 9 és 17 óra között 30 percenként 2 lövést adtak le, tehát az engedélyezetnél lényegesen kevesebb lövés számmal éltek. Abban az időszakban, mikor nem szükséges, a gázágyút kikapcsolják. Ahogy fogalmaznak, a gázágyú jelenleg nem üzemel, a reggeli-esti időszakban, illetve mikor nem indokolt a gázágyú használata, személyes jelenléttel igyekeznek a károkatonákat távol tartani a halastavaktól, ami jóval hosszabb munkaidőt követel meg a kollégáiktól. Tehát ekkor is hallható lehet néhány sörétes fegyverből leadott lövés. Természetesen, ahogy fogalmaznak, igyekeznek Fonyódváros lakosságának minimális zavarására, ezért a gázágyú nem a város irányába adja le a lövést, valamint azokban az időszakokban, mikor nem indokolt a használata, kikapcsolják, írja az infostart.hu.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Folytatódik a balatoni Bringa körút felújítása. Összesen 10,5 kilométernyi szakaszon. Balatonudvari és Bonyarcvashegy között folytatódik a balatoni Bringa körút felújítása. Jelentette be az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedési államtitkára. Nagy Bálint elmondta, a Balatont körbeölelő, mintegy 205 kilométeres körút felújítása 2019-ben kezdődött el. Mára több mint a felén 114 kilométeren végeztek a munkálatokkal. Az Zala és Veszprém vármegyében most induló rekonstrukció közel nettó 550 millió forintba kerül, és az év végéig befejeződik a felújítás, tette hozzá az államtitkár. A politikus jelezte, a kerékpározás turisztikai szempontból és a napi munkába járás eszközeként is jelentős közlekedési alternatíva. Kiemelten fontos ugyanakkor, hogy biztonságos feltételek között lehessen kerékpározni, erre pedig leginkább a kerékpárutak adnak lehetőséget. Magyarországon az elmúlt években mintegy 340 kilométernyi új bicikliút épült, és közel 220 kilométernyi lett felújítva. Országszerte 336 kilométernyi új szakasz építésének és 220 kilométernyinek a felújítása van előkészítő szakaszban, vagy már meg is kezdődtek ezeknek a munkálatai. Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy elkészült a Budapestet a Balatonnal összekötő 108 kilométeres biciklis nyomvonal is, amelynek megvalósításánál nem a legrövidebb és leggyorsabb út volt az elsődleges, hanem a biztonság. A Balaton mellett pedig már a Tisza-tó is körbe biciklizhető. A Balatonnál nem csak az északi parton folytatódik a rekonstrukció, hanem ezzel párhuzamosan Siófoknál is felújítási munkálatok indultak. A déli parti város és Pécs közötti Bringa út első szakaszaként mintegy 2 kilométeres nyomvonal újul meg bruttó 65 millió forintból. Bíró Robert, Balatongyörök független polgármestere azt emelte ki, hogy a balatoni településeknek azért is fontosak a kerékpárutak, mert nem csak a nyári hónapokban, hanem ősszel és télen is vonzák a vendégeket. Pali Robert, Monyarcvashegy polgármestere azt emelte ki, hogy Keszthely közelsége miatt nem csak a balatonparti településeknek, de az egész régió számára nagy jelentősége van a bicikli utaknak, írja az alon.hu. A következőekben pedig egy balatoni slágerrel folytatjuk az adásunkat.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Jelentősen drágultak a budapesti panellakások. Nem sokára már a Gmail-el is lehet beszélgetni. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Annyira felgyorsult a panelek drágulása Budapesten az Otthonstart program hatására, hogy több kerületben is minimálisra apadt az árelőnyük az új építési otthonokhoz képest, írja a Cordia lakáspiaci elemzésében. Van olyan országosan ismert lakótelep is, ahol egy csaknem fél évszázados házjári lakás árából kijöhet akár egy a közelben épülő zöldövezeti lakóparki új otthon. A Prímet Gazdagrét viszi 1,7 millió forint feletti négyzetméter árral, de nagyon drágák a szintén 11. kerületi Őrmező és Kelenföld, a 3. kerületi Aquincum Római, a 9. kerületi József Attila lakótelep, valamint a 14. kerületi Alsórákos felújított panellakása is. A magyar cégek döntő többsége, 80%-a még nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével és szabályozásával, miközben a dolgozók kétharmada már használ valamilyen MI eszközt magán vagy munkahelyi célokra, derül ki egy reprezentatív kutatásból. A megkérdezettek több mint 70%-a szerint ma már nehéz megkülönböztetni a mesterséges intelligenciával készült tartalmakat a valóságtól, és csaknem minden második ember szerint a technológia elbutítja a felhasználókat. A reprezentatív felmérést a Median végezte 600 fős mintán 2025. novemberében a kiberbiztonsági termékek egyártó esett hazai forgalmazójának megbízásából. Jelentős pályakarbantartási munkákat végeznek május 27-től augusztus végéig a Miskolcot Nyíregyházával összekötő vasútvonalon, a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vonalszakaszon. A munkák az Intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik. A vonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV busz jár majd, emiatt nőhet a menetidő is. Ezzel párhuzamosan július 27-e és augusztus 29-e között a miskolci Tiszai pályaudvar aluljárójában is felújításokat végeznek. Az alternatív eljutási lehetőségekkel kapcsolatban a MÁV Plus applikáció és honlap kínál segítséget az ingázóknak. Jönnek a beszélgetésszerű funkciók a Gmail, a Keep és a Dokumentumok alkalmazásban is. A hvg.hu azt írta, a Live nevű funkció segítségével természetes nyelven lehet feltenni kérdéseket a beérkező levelek mappájával kapcsolatban, ahelyett, hogy mondjuk kulcsszavakat írnánk be a keresőmezőbe. Emellett a mesterséges intelligencia engedélybirtokában akár a Gmail fiókot és a Drive tár helyet is átfésülheti, hogy a jegyzetekből vagy fontos részletekből dolgozzon. Az újdonságokat nyáron vezeti be a Google az AI Pro és Ultra előfizetők számára, másoknál jelenállás szerint nem lesz elérhető. Június 20-án rendezik meg a Múzeumok éjszakáját, melynek idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómia szakértő, kiemelt városa pedig Sopron lesz.
0: Időjárás.
1: Napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk. Időnként és legfeljebb néhol fordulhat elő futózápor. Szeles marad az idő, a szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Kora nyárias meleg lesz, 25-29 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
2: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
2: 100 perc. Számolok.

Éjjel-nappal a legjobbakkal, ez a Balaton Rádió. Kellemes vasárnap délelőttöt kívánok nektek. A következő 5 órában hozom a legjobb balatoni slágereket, na meg a friss helyi híreket, információkat. Ez lesz a menetrend, és már indulunk is.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Kelly, Rakim, Mondis.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, és természetesen helyi hírekkel is informálunk benneteket. Elbukott a balatoni citrustermesztés terve az agroinform.hu szerint. Hihetetlen, de igaz, a kommunizmus éveiben citromot, narancsot, sőt még teát is akartak termeszteni a Balaton partján. Az 50-es évek elején kezdődő kísérletek mögött a Szovjetunióból átvett ideológiai mezőgazdasági elképzelések álltak, és a végrehajtásban olyan szakemberek is részt vettek, akik valójában semmiféle agrár végzettséggel nem rendelkeztek. Az első 5 éves terv keretében 1949-től indultak meg a citrusfélék termesztését célzó kísérletek. A célterületet gyorsan kijelölték. A Balaton északi partján lévő szélvédett, páradús régiókban, Keszthelyen, Tihanyban, Akaliban és később Badacsonyban 2 kataszter holdnyi területen telepítettek citrom, mandarin és narancsoltványokat. A koncepció a Szovjetunióból származott, egészen pontosan Trofim Lisenko nevű végzettséggel nem rendelkező agrármérnök elmélete alapján, aki a biológiai és agrártudományok megcsúfolásával írta be magát a történelembe. A magyar megvalósítást Porpáci Aladár, a Fertődi Kísérleti Gazdaság kutatója irányította. A termesztéshez hideghez szoktatási módszert és úgynevezett árokba ültetést is alkalmaztak, hogy védjék a fákat a fagyoktól. Ez azonban mit sem ért. Az első fagyos télen szinte az összes oltvány elpusztult. A kudarc ellenére nem adták fel, sőt, fokozottabb telepítésekbe kezdtek, miközben a szőlőtermő területek rovására próbálták megvalósítani a déli gyümölcs termesztés vízióját. A sikertelenséget a hatóságok sokáig nem ismerték be. 1952-ben még a szovjet delegáció számára is bemutató szüretet szerveztek Fertődön, természetesen megrendezett formában. 1953-ban már az is felmerült, hogy ha a citrom megterem, akkor teát is lehetne termeszteni a Balaton környékén. A teatermelés végül szerencsére sosem indult el. 1954-ben a keszthelyi kísérleti telepen különféle meleg árkokban próbálták párásítani a levegőt. A citromültetvények között eperrel, sóskával, ibolyával gyepesítették a területet, és búzapejvával takart nádfonatokkal védték a növényeket. Csak néhány kis üvegablak biztosított fényt a cserjéknek. A projekt tehát óriási energiát és pénzt emésztett fel, mindenféle látható eredmény nélkül. Bár az első kudarcok után még évekig próbálták fenntartani a siker látszatát, 1955 után már híre hamva sem maradt a balatoni déli gyümölcs termesztésnek. A projekt csendben eltűnt, és soha nem is ismerték be hivatalosan a kudarcot. Csak a szőlőtermelők emlékezetében maradt meg a történet, akiknek értékes földjeit időlegesen citromfák foglalták el, teljesen eredménytelenül. Ez akkor fordulhat elő, hogyha az ideológia felülírja a szakmaiasságot, ami a mezőgazdaság történetében is, mint látszik, előfordulhatott. Most zene következik itt a Balaton Rádióban, úgyhogy érdemes velünk tartani.

0: Personál.
1: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
2: Hogy miért?
1: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

már vissza is jöttem, ezután a kellemes zene után, és folytatom a maratoni balatoni zenefolyamot egy kis tudománnyal. Erik Berne, a transzakcionalizis atya fogalmazta meg annó még régebben a sorskönyv elméletét. Mindannyian rendelkezünk egy félig meddig tudattalan élettervel, amely arra szolgál, hogy hosszabb időszakokat, vagy akár az egész életünket struktúrálhassuk, tartalommal tölthessük fel. Sorskönyvünk pedig egy meghatározott cél felé halad. Berne szerint a sorskönyvek alapvetően nyertes és vesztes típusba különíthetőek el. Az önsorsrontás a vesztes sorskönyvekhez kötődik. Szüleink már születésünktől programozzák utunkat az általuk átadott értékekkel, parancsokkal, tiltásokkal. Jellemzően 6 éves korunkig feltesszük magunknak a kérdést: mi történik olyas valakivel, mint én? A szülői hagyaték segítségével konstruálunk erre választ, ami majd a sorskönyvünk lesz. Bern egyik klinikai esetében az édesanyja azt mondta, hogy mindegyik gyermeke az elmegyógyintézetben fogja végezni. Egyébként igaza lett, mert a lányai páciensként, a fiai pedig pszichiáterként kerültek oda. Ugyanakkor komolyra fordítva a szót, elhanyagolhatatlan szempont, hogy mi hogyan reagálunk. Elfogadjuk-e a szüleink által felkínált magyarázatokat, utakat, vagy esetleg éppen az ellenkezőjével azonosulunk. Sorsunkat az határozza meg, hogy mi megy végbe a fejünkben, amikor külső eseményekkel találkozunk. A sorskönyvek tehát gyermekkori illúziókon alapulnak, melyek akár egész életünk során végigkísérhetnek minket, ugyanakkor sokan képesek vagyunk arra is, hogy ezeket elhagyjuk. Élettervünk lehet, hogy a legkevésbé sem lesz jó vagy boldog, mégis mi magunk akarjuk, hogy ez így történjen. Mi lehet az oka annak, hogy néhányunk szenvedést ír elő saját magának? A sorskönyvünk meghatározhatja, hogyan élünk és hogyan érünk életünk végére. Ugyanakkor élettervünket úgy rakjuk össze, hogy az végül valamiféle nyerességgel járjon a számunkra. A nyereség nem feltétlenül egy pozitív dolog. A klinikai gyakorlatban megjelenő nyereség lehet például elmagányosodni, nyomorultul élni, megbolondulni vagy meghalni. De miért tekinthetjük ezt mégis nyereségnek? Nyomorultul élve megbűnhődhetünk egy régi hibáért, halálunkkal feloldozást nyerhetünk a terhek alól, megbolondulásunkkal megszabadulhatunk a felelősségtől. A drogfüggőség, az alkoholizmus jellemzően a legkényelmesebb mód bármelyik nyeresség elérésére. A sorskönyvi nyereség is jellemzően egy szülőktől érkező konstrukció, ugyanakkor sok esetben előfordul, hogy a nagyszülő kontrollálja akár közvetlenül, akár a szülőn keresztül. Megmenthet bennünket az apai halálos ítélettől, ugyanakkor tudattalanul bátoríthatja is őt, hogy hajszoljon bele bennünket valamilyen negatív végkifejletbe. Noha a végkifejletet szüleink plántálják belénk, ha nem fogadnánk el, hatástalan lenne. És mi maguk vagyunk azok, akik a drámai végkifejlet helyett választhatjuk a boldog befejezést. Ez azonban gyakran nagyon nehéz lehet, hiszen olyan régen rögzült, jól bejáratott illúziókat kell levetkőznünk, melyek legtöbbször egyáltalán nem is, vagy csak félig meddig tudatosak. Ezért sokszor érdemes lehet szakember segítségét kérni, hogy minél mélyebben feltárhassuk és átláthassuk, mi tart minket a negatív ciklusban, és kidolgozzuk, hogyan hagyhatjuk el azt. Az életciklusaink váltásakor jelentkező krízisek, válságok jó alkalmat kínálhatnak arra, hogy új utakat találjunk az életünkben. Az ezekhez hasonló nagy érzelmi töltetű és jelentős események, mint például egy válás vagy egy új, stabil szerelem is sok esetben promótálhatja az új életfilozófia kialakítását. Erre szeretnélek benneteket ösztönözni én is, nyilván egy picit most rádiós módon, hiszen jön hozzá erősítő zene.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Jelentősen drágultak a budapesti panellakások. Nem sokára már a Gmail-el is lehet beszélgetni. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Annyira felgyorsult a panelek drágulása Budapesten az otthonstart program hatására, hogy több kerületben is minimálisra apadt az árelőnyük az újépítési otthonokhoz képest, írja a Cordia lakáspiaci elemzésében. Van olyan országosan ismert lakótelep is, ahol egy csak nem fél évszázados házjári lakás árából kijöhet akár egy a közelben épülő zöldövezeti lakóparki új otthon. A Prímet Gazdagrét viszi 1,7 millió forint feletti négyzetméter árral, de nagyon drágák a szintén 11. kerületi Őrmező és Kelenföld, a 3. kerületi Aquincum Római, a 9. kerületi József Attila lakótelep, valamint a 14. kerületi Alsórákos felújított panellakása is. A magyar cégek döntő többsége, 80%-a még nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével és szabályozásával, miközben a dolgozók kétharmada már használ valamilyen MI eszközt magán vagy munkahelyi célokra, derül ki egy reprezentatív kutatásból. A megkérdezettek több mint 70%-a szerint ma már nehéz megkülönböztetni a mesterséges intelligenciával készült tartalmakat a valóságtól, és csaknem minden második ember szerint a technológia elbutítja a felhasználókat. A reprezentatív felmérést a Median végezte 600 fős mintán 2025. novemberében a kiberbiztonsági termékek egyártó esett hazai forgalmazójának megbízásából. Jelentős pályakarbantartási munkákat végeznek május 27-től augusztus végéig a Miskolcot Nyíregyházával összekötő vasútvonalon, a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vonalszakaszon. A munkák az Intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik. A vonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV busz jár majd, emiatt nőhet a menetidő is. Ezzel párhuzamosan július 27-e és augusztus 29-e között a miskolci Tiszai pályaudvar aluljárójában is felújításokat végeznek. Az alternatív eljutási lehetőségekkel kapcsolatban a MÁV Plus applikáció és honlap kínál segítséget az ingázóknak. Jönnek a beszélgetésszerű funkciók a Gmail, a Keep és a Dokumentumok alkalmazásban is. A hvg.hu azt írta, a Live nevű funkció segítségével természetes nyelven lehet feltenni kérdéseket a beérkező levelek mappájával kapcsolatban, ahelyett, hogy mondjuk kulcsszavakat írnánk be a keresőmezőbe. Emellett a mesterséges intelligencia engedélybirtokában akár a Gmail fiókot és a Drive tárhelyet is átfésülheti, hogy a jegyzetekből vagy fontos részletekből dolgozzon. Az újdonságokat nyáron vezeti be a Google az AI Pro és Ultra előfizetők számára, másoknál jelenállás szerint nem lesz elérhető. Június 20-án rendezik meg a Múzeumok éjszakáját, melynek idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómia szakértő, kiemelt városa pedig Sopron lesz.
1: Időjárás.
2: Napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk. Időnként és legfeljebb néhol fordulhat elő futózápor. Szeles marad az idő, a szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Kora nyárias meleg lesz, 25-29 fokig melegszik a levegő.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most
1: folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
3: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: 100 percen keresztül,
3: reklám nélkül.
1: Balaton Rádió, éjjel-nappal.

0: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

somolygós szép napot kívánok mindenkinek. Itt a Balaton Rádióban a következő percekben azt nézzük meg, hogy tervek nélkül vagy Carpe Diem-mel érdemesebb együtt élni. A tervezés az egy különleges képesség, melyre az állatok nem képesek, szemben velünk, emberekkel. Az állatok ösztöneik szerint élnek, és kizárólag a jelennel foglalkoznak, míg mi képesek vagyunk anticipálni a jövő eseményeit, terveket készíteni, mérlegelni, hogy aktuális döntéseink hogyan illeszkednek a jövőbe. Az események és életünk alakulásának bejóslása lehetővé teszi számunkra, hogy önkontrollt gyakorolhassunk és késleltethessük a döntéshozást annak reményében, hogy nagyobb hasznunk származik majd belőle. A Stanford Egyetemen folytatott híres pillecukor kísérletben a késleltetett jutalmazást vizsgálták gyermekeknél. A vizsgálatban résztvevő gyerekeket hosszasan figyelemmel kísérték egészen felnőtt korukig. A kutatás eredménye szerint azok a gyerekek, akik ellen tudtak állni az azonnali jutalomnak, sikeresebbek lettek felnőttként. Ilyen módon az elmélet országokra is kiterjeszthető. Azok az országok, ahol kulturálisan a késleltetett jutalmazást részesítik előnyben, gazdaságilag jobban fejlődnek. A tervezés és az önkontroll kéz a kézben járnak. A két folyamat nem csak a jövőről való gondolkodást igényli, hanem egy-egy döntést is maguk után vonnak, melyek a jövőben, az akadályok leküzdése után jobb, vágyottabb eredménnyel járnak. Röviden, komoly mentális erőfeszítést igényelnek. Amennyiben nem járunk sikerrel a tervezésben, vagy az önkontroll gyakorlásában, gyanakodhatunk, hogy aktuálisan kevés mentális kapacitás áll rendelkezésünkre. Ilyenkor más tevékenységek, mint például a munkai stressz, felhasználják energiánkat, így a jövő tervezgetése háttérbe szorul. Tehát mivel a stressz rendkívül kimerítő, mentális túlterhelődést eredményez, így nem marad felesleges kapacitás más folyamatokhoz. Ezen felül kiemelendő, hogy az önkontrollra való kapacitás minden ember és szituáció esetében eltérő. Siested és Baumeister kutatásának célja az volt, hogy megállapítsák az önkontroll és a tervezés közötti összefüggéseket. Azt feltételezték, hogy azoknak a személyeknek, akik erősebb önkontroll gyakorolnak, a tervezés is fontosabb szerepet játszik az életükben, valamint, hogy a kimerültség levon a tervezés valószínűségéből. Az eredmény nem volt meglepő. A mentálisan kimerült vizsgálati személyek nagyobb valószínűséggel a pihenést választották. Összegezve az eddig elhangzottakat, a tervezés más kognitív tevékenységekhez hasonlóan a végrehajtó funkció kapacitását vesz igénybe. Amennyiben másfajta aktivitással már kimerítettük forrásainkat, nem marad a tervezésre fordítható erőforrásunk. Mindez azonban nem csak az önkontroll és tervezés viszonylatában van így. Általánosságban mondhatjuk, hogy a bizonyos területen történő mentális túlterhelődés más funkcióinkból vesz el. Tehát nem áll rendelkezésére minden egyes mentális funkciónak bizonyos nagyságú kapacitás. Abból tudunk gazdálkodni, ami összességében a birtokunkban van. Így érdemes határt húzni, és időnként nemet mondani bizonyos feladatok elvégzésére. De ez természetesen nem vonatkozik a kellemes zenékre.

0: tekertbe. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Ilyen napra a legjobbakkal, itt a Balaton Rádióban. Folytatódik a balatoni Bringa körút felújítása. Összesen 10,5 kilométernyi szakaszon. Balatonudvari és Bonyarcvashegy között folytatódik a balatoni Bringa körút felújítása. Jelentette be az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedési államtitkára. Nagy Bálint elmondta, a Balatont körbeölelő, mintegy 205 kilométeres körút felújítása 2019-ben kezdődött el. Mára több mint a felén 114 kilométeren végeztek a munkálatokkal. A Zala és Veszprém vármegyében most induló rekonstrukció közel nettó 550 millió forintba kerül, és az év végéig befejeződik a felújítás, tette hozzá az államtitkár. A politikus jelezte, a kerékpározás turisztikai szempontból és a napi munkába járás eszközeként is jelentős közlekedési alternatíva. Kiemelten fontos ugyanakkor, hogy biztonságos feltételek között lehessen kerékpározni, erre pedig leginkább a kerékpárutak adnak lehetőséget. Magyarországon az elmúlt években mintegy 340 kilométernyi új bicikliút épült, és közel 220 kilométernyi lett felújítva. Országszerte 336 kilométernyi új szakasz építésének és 220 kilométernyinek a felújítása van előkészítő szakaszban. Vagy már meg is kezdődtek ezeknek a munkálatai. Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy elkészült a Budapestet a Balatonnal összekötő 108 kilométeres biciklis nyomvonal is, amelynek megvalósításánál nem a legrövidebb és leggyorsabb út volt az elsődleges, hanem a biztonság. A Balaton mellett pedig már a Tisza-tó is körbe biciklizhető. A Balatonnál nem csak az északi parton folytatódik a rekonstrukció, hanem ezzel párhuzamosan Siófoknál is felújítási munkálatok indultak. A déli parti város és Pécs közötti Bringa út első szakaszaként mintegy 2 kilométeres nyomvonal újul meg, bruttó 65 millió forintból. Bíró Róbert, Balatongyörök független polgármestere azt emelte ki, hogy a balatoni településeknek azért is fontosak a kerékpárutak, mert nem csak a nyári hónapokban, hanem ősszel és télen is vonzák a vendégeket. Pali Róbert, Bonyarcvashegy polgármestere azt emelte ki, hogy Keszthely közelsége miatt nem csak a balatonparti településeknek, de az egész régió számára nagy jelentősége van a bicikliutaknak, írja az alon.hu. A következőekben pedig egy balatoni slágerrel folytatjuk az adásunkat.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dánc. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Lájkolod a Balaton Rádiót? facebook.com/Balaton Rádió. Itt a helyed.
1: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már vissza is tértem, a kis szórakozás után egy kis ismeretterjesztő információ jön. A Pigmalion effektusról bizonyára már hallottatok. Ezek ugye az önbeteljesítő jóslatok hatásmechanizmusaival foglalkozik. Az USA-ban végeztek egy kísérletet, mely során egy osztály tanulóinak 20%-át véletlenszerűen kiválasztották, és azt mondták a tanáraiknak, hogy bennük rendkívül nagy fejlődési potenciált találtak a felméréseik alapján. A kutatók megfigyelték ennek az osztálynak a teljesítményét, és kiderült, hogy ezeknek a tanulóknak a fejlődése tényleg nagyobb mértékű volt, mint a többieké. Mindezt a tanári elvárás hatásával magyarázták, ugyanis egy tehetséges diákkal szemben sokkal elnézőbbek, türelmesebbek a nevelők, és a tanulókból képesek az ezeknek megfelelő teljesítményt előhívni. A hatás függ azonban magától a diáktól is. Ha pozitív kihívást támasztunk egy gyermekkel szemben, igyekezni fog, hogy megfeleljen mindennek. Ugyanakkor a negatív elvárásokat is képesek detektálni. Ilyenkor a folyamat működése az előítéletességhez hasonlítható, hiszen a negatív feltételezéseink hatására a diák sem lesz annyira motivált a saját fejlődését illetően. A negatív tanári elvárásokat érzik a diákok, hiszen az oktató kevésbé lesz lelkes, kevesebbet tanít számukra, alacsonyabb követelményeket állít fel. A diákoknak pedig elegendő lesz ezekhez az alacsony elvárásokhoz felnőniük. Előfordul, hogy a tanárok megpróbálják fenntartani a korábbi elvárásaikat, még akkor is, ha ezeket felülíró tényekkel szembesülnek. Ilyenkor megpróbálják védeni az előzetes feltételezéseiket, még akkor is, ha ezeknek teljesen ellentmondó információkkal találkoznak. Fontos lenne pedig, hogy ezeket a kezdeti benyomásokat képesek legyenek felülírni, hogy lehetőséget adjanak azoknak is, akik valamilyen szempontból hátrányból indultak a többiekhez képest. A Pigmalion mechanizmust ugyanakkor nem csak diákoknál figyelték meg. Kiképző tisztek esetében, ha elhitetünk bizonyos eredményeket a csapatukkal kapcsolatban, akkor a fiktív eredményekhez hasonlókat fognak elérni a valóságban is. Ehhez hasonlóan az, hogy egy szülő mit vár el a gyermekétől, befolyásolja a gyermek teljesítményét. Ha már kevés munkáért is dicséretet kap, nem lesz ösztönözve arra, hogy felülmúlja mindezt. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ne dicsérjük meg őket apróságok miatt, de ilyenkor érdemes inkább az elvégzett munka mennyiségét dicsérni, vagy a konkrétan elért eredményeket. Na de mi a helyzet a vezetőkkel? Hasonlóan a tanárokhoz, a vezetők is befolyásolni tudják a beosztottaik munkáját az elvárásaikkal. A jó vezető magas mércét állít fel a munkavállalók számára, ugyanakkor tájékoztatja őket arról, hogy bízik bennük és képesek teljesíteni a feladatot. Rég felismerték ezt a hatást a gyógyszeriparban is. A placebo gyógyszerek nem tartalmaznak gyógyító hatású készítményt. Itt a beavatkozás hatékonyságába vetett hit idézi elő a javulást. Így tulajdonképpen a gyógyszer hatása is egyfajta önbeteljesítő jóslatként működik. Milyen tanulságot vonhatunk le ezek alapján? Azt mindenképpen megállapíthatjuk, hogy ne féljünk felülírni a kezdeti információinkat, amennyiben ellent mondanak az első benyomásunknak. Ez ugyanis eltérő bánásmódok és előítéletek táptalaja lehet. De ideje lezárnunk ezt a témát is, nyitnunk egy új fejezetet, ami jelen esetben a zenék birodalmába vezet.

0: Nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolod?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Csökken a miniszterelnök fizetése, megjelentek a hivatalos államtitkári kinevezések. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, mondta a miniszterelnök az RTL-nek. Magyar Péter a fizetéscsökkentés kapcsán arról beszélt, ugyanezzel kell számolniuk az állami vállalatok vezetőinek, igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak is, és megfejelik mindezt a képviselői költségkeretek csökkentésével is. Magyar Péter fizetése az új szabályozás szerint bruttó 2,3 millió forint lesz, amihez az ő esetében a képviselői alapfizetés is hozzájárul, ezek együttesen 3,8 millió forintot tesznek ki. Orbán Viktor havi járandósága majdnem 8 millió forint volt. Megjelent a magyar közöny a Tisza kormány államtitkárainak hivatalos kinevezéseivel, ezzel ismert lett az összes államtitkár. Magyar Péter a Facebookon arról írt, a kinevezett 55 szakember egyharmada nő, összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66. Kókain Élányi Marietta a közoktatásért felelős államtitkár, Csapody Csaba közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztos lesz az új oktatási és gyermekügyi minisztériumban, ezt még korábban közölte Lannert Judit oktatási miniszter Facebook oldalán. Arról írt, Kókain Élányi Mariettának csak nem 40 éves tapasztalata van. A gyermekek háza alapítójaként olyan pedagógiai szemléletet képvisel, amely az elfogadásra, a személyre szabott támogatásra és a tanulás örömére épül. Csapody Csaba közgazdász, matematika tanár, egyetemi oktató és kutató, aki az elmúlt 25 évben a közoktatás és a tanárképzés több területén szerzett tapasztalatot. Lövöldözés volt a Fehérház környékén az Egyesült Államokban szombaton. Egy fiatal férfi nyitott tüzet, a titkos szolgálat embereivel kialakult tűzpárbajban a támadó meghalt. A lövések eltaláltak egy közelben tartózkodó civilt is. A hatóságok azonosították a támadót, akiről azt is közölték, hogy korábban már látókörükben volt, mert összetűzésbe keveredett a titkos szolgálattal és mentális problémái voltak. Szombaton ismét 10 000-es kormányellenes tüntetést tartottak Belgrádban. A tömeg előrehozott választásokat és Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelte. Bár a demonstráció békésen zajlott, a vége után tüntetők egy csoportja blokkádokat állított fel a szerb fővárosban, közülük néhányan a rendőrség védőkordonjait áttörve összecsaptak a rendőrökkel is. Az incidensben egy rendőr megsérült, 23 embert előállítottak. Szombaton Belgrád több pontján tartottak kormányellenes gyűléseket. Egy ember meghalt és több mint 20 megsérültek, miután Oroszország szombat éjszaka és vasárnap hajnalban nagyszabású légitámadást indított az ukrán főváros ellen. Az oroszok lakóépületeket és iskolákat is lőttek Kijevben. A támadások az orosz elnök megtorlási ígérete után kezdődtek, miután pénteken Moszkva szerint halálos ukrán támadásért egy az oroszok által megszállt kelet-ukrajnai területen egy diákszállót, ahol 18 ember vesztette életét.
1: Időjárás.
2: Sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, a szél megélénkül, a legmagasabb hőmérséklet 23 és 28 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal,

üde, friss napot kívánok mindenkinek. A szerencse témájával megyünk tovább. A szerencsét nehéz tanulmányozni, ám a tudósok kíváncsiságának köszönhetően ebbe a témába is betekintést nyerhetünk. A Columbia Egyetem kutatói szerint a szerencsével kapcsolatos meggyőződésünk kétféle lehet. Stabil vagy átmeneti. Ahogy a megnevezése is sugallja, az első csoportba azok tartoznak, akik úgy érzik, hogy a szerencse állandó jelenség. Azok, akik így gondolkodnak a szerencséről, összességében úgy látják, hogy az emberek általában vagy szerencsések, vagy szerencsétlenek. Az ilyen gondolkodás módúakra jellemző, hogy saját magukat szerencsésnek tartják, olyan embernek, akivel következetesen jó dolgok történnek. Azok az emberek viszont, akik átmenetinek látják a szerencsét, nagyobb eséllyel gondolják azt, hogy a szerencse kiszámíthatatlan mintázatot követ. A kutatás kitért arra a kérdésre is, hogy a résztvevők szerencsére vonatkozó meggyőződése milyen hatást gyakorol a sikerre. Azok az emberek, akik szerencséjüket stabilnak tartották, lényegesen nagyobb eséllyel éltek meg sikereket, mint azok, akik átmenetinek tekintették. A kutatás arra is rámutatott, hogy ennek hátterében az életünk felett észlelt kontroll érzése áll. Az eredményesség és a siker elérése iránti motivációnk egyik komoly hajtóereje, ha úgy érezzük, van ráhatásunk arra, ami velünk történik. Ha szerencsét stabilnak gondoljuk, sokkal nagyobb az esélyünk arra, hogy valóban szerencsénk legyen, és hogy elérjük a kitűzött céljainkat. Ha azonban szkeptikusak vagyunk a szerencsével kapcsolatban, akkor nagy az esélye annak, hogy a motivációnk, és így a sikerünk is kisebb lesz. A szerencse leginkább akkor tudhatni az életünkre, ha megváltoztatjuk a vele kapcsolatos gondolkodásunkat, és elkezdjük egy optimistább szemüvegen keresztül szemlélni a velünk történő eseményeket. Érdemes megvizsgálnunk, hogyan látjuk sikereinket, és hogy vajon hiszünk-e abban, hogy szerencsés emberek vagyunk. Ha úgy látjuk, hogy az eddig elért eredményeink valamilyen külső, de általunk egyáltalán nem befolyásolható hatáshoz köthetők, valóban egyre távolabb lökjük magunkat a későbbi sikertől. Nézzük meg akkor most, hogy mi az, ami segíthet a szerencsével kapcsolatos gondolkodásmódunk alakításában, így sikereink támogatásában. Éljük meg a szerencsét. Tehát amikor valami pozitív dolog történik velünk, azt ünnepeljük meg és gondoljuk át, hogy mennyiben volt mindez a mi érdemünk. Éljük meg, hogy szerencsések vagyunk, és hogy ezt a szerencsét mi is kontrolláljuk. A másik ilyen jó tanács, hogy pozitív önbeteljesítő jóslatra tegyünk szert. Tehát az a meggyőződés, hogy a dolgok a legjobban alakulnak majd, azt a hatást éri el, hogy másképp kerülünk kölcsönhatásba a világgal. Ez is egy útja annak, hogy befolyásoljuk azokat a dolgokat, amelyek velünk történnek. Tehát ha arra számítunk, hogy szerencsénk lesz, akkor nagyobb valószínűséggel élünk meg majd pozitív tapasztalatokat. Úgyhogy éljünk ezekkel a lehetőségekkel, és a szerencse is mellénk fog szegődni.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Megválasztották az év bortermelőjét. A Magyar Bor Akadémia év bortermelője Magyarországon díját Figula Mihály kapta. Hozzátették a Magyar Bor Akadémia képviselői, hogy a díj nem egy bor kiváló minőségének elismerését jelenti, hanem a nyertes bortermelő több éven át tartó, kiemelkedő teljesítményéért, borainak állandó, kiváló minőségéért, azok hazai és külföldi sikereiért, a borszakmáért tett erőfeszítéseiért adományozható. A Figula szőlőskertek a Balatonfüred Csopaki borvidéki pincészet 6 kilométeres körzetében találhatók, 30 hektáron. A nyertes borász igyekszik mindent a legmagasabb szinten művelni. Fontosnak tartja a dűlők terméseinek szeparált kezelését, természetesen szigorú hozamkorlátozás mellett. Borai készítésénél a legfontosabb szempont a termőhelyi sajátosságok kidomborítása, melyhez a hagyományok tisztelete mellett a legkorszerűbb technikai és technológiai lehetőségeket is kiaknázza. A legmagasabb minőség elérése érdekében a szőlő gondozásától a borok palackozásáig minden folyamatot a család végez, illetve felügyel. A díjért versengők közül a jelölés során az 5 legtöbb szavazatot kapott borász, egyrészt tehát Figula Mihály a Balatonfüred Csopaki borvidék képviseletében, aztán Günczer Tamás a Villányi borvidéktől, Lamport József az Egri borvidékről, Liptai Zsolt pedig a Pannonhalmi borvidék képviseletében. Végül pedig Vesztergomi Csaba a Szekszárdi borvidék képviseletében kapott sok-sok szavazatot, írja az origo.hu. A kiváló borok után ismételten zenei slágerekkel megyünk tovább itt a Balaton Rádióban.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

napsütötte szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, és hát természetesen hozok érdekes híreket is. Most egy kicsit a családot nézzük meg, illetve azt, hogy az apák hiánya az hogyan hat a fiú gyermekekre. Miközben az anyai nevelés szerepét egyre jobban megvilágítják, gondoljunk bele, hány gyermek életében van jelen csupán fizikailag az édesapja. Mennyien nélkülözik édesapjukat érzelmileg vagy szerepmodellként? És hányan kénytelenek nélkülözni teljesen édesapjukat a családi rendszerből? A válások, az egyszülős családok növekvő száma gyakran magával vonja az apa bevonódásának csökkenését a nevelésbe. A Mind Positive Parenting alapítója szerint az amerikai családokban az édesapa jelenlétével sem biztosított heti fél óránál több négy szem közti beszélgetés apa és fia között. A fiatal fiúk szinte alig töltenek időt olyan mentorokkal, akik segíthetnének nekik eligazodni a férfivá válás szövevényes útján. Gyakran eltávolodnak a tágabb családtól, így még kevesebb lehetőségük van a való életben kötődni olyan szerepmodellekhez, akik kalauzolhatják őket az egészséges felnövekedésben. Saját férfiasságukhoz elmosódottan, látszólagosan tudnak kapcsolódni. Az apátlanság hatását rendszeresen alábecsüljük. Philip Zimbardo szerint a pozitív szerepmodell hiány maradt srácok nagyban megszenvedik a hiányt, és gyakran máshol keresik a megfelelő szerepmodellt. A videójátékok, a kortárs csoportok, a függőségek és a nők tárgyasítása is alternatíva lehet számukra. Kutatások alapján gyakrabban szenvednek valamilyen hangulatzavarban, vagy fordulnak orvosi ellátásért viselkedéses és érzelmi problémáik miatt. Érdemes átgondolnunk, milyen kapcsolati mintákat tudnak elsajátítani, ha egyáltalán vannak ilyen minták. A válások a tapasztalatok alapján jobban megviselhetik a fiú gyermekeket. Egy csúnya szakítás a szülői diádban könnyen megrengetheti a gyermek alapvető bizalmát a hosszú távú kapcsolatokban. Az érzelmi távolságtartás nem csupán akkor lehet problémás a gyermek számára, ha felé irányul, ha nem lát példát, hogyan lehet kapcsolódni egy párkapcsolatban. Az érzelmi távolságtartás nem csupán akkor lehet problémás a gyermek számára, ha felé irányul, ha nem lát példát,

tettekért való felelősségvállalás fontossága. Kutatások alapján az apai szerep beemelésével a nyitottság, a szociális kapcsolatokra való fogékonyság és az új emberekkel szembeni bizalom is nő. Mentor jelenlétével nagyobb valószínűséggel alakítanak ki terveket, jövőképet. Nem felejthetjük el, hogy az életút alakulásában meg annyi egyéb tényező közrejátszik az apa szerepén kívül is. Ugyanakkor világító toronyként kísérhetjük a gyermekeket ezen az úton, hogy megtalálja a megfelelő kapaszkodókat. A apák fontosságáról beszéltem az elmúlt percekben, most pedig zenével megyünk tovább a Balaton Rádión.

0: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Csökken a miniszterelnök fizetése, megjelentek a hivatalos államtitkári kinevezések. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, mondta a miniszterelnök az RTL-nek. Magyar Péter a fizetés csökkentés kapcsán arról beszélt, ugyanezzel kell számolniuk az állami vállalatok vezetőinek, igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak is, és megfejelik mindezt a képviselői költségkeretek csökkentésével is. Magyar Péter fizetése az új szabályozás szerint bruttó 2,3 millió forint lesz, amihez az ő esetében a képviselői alapfizetés is hozzájárul, ezek együttesen 3,8 millió forintot tesznek ki. Orbán Viktor havi járandósága majdnem 8 millió forint volt. Megjelent a magyar közlöny a Tisza kormány államtitkárainak hivatalos kinevezéseivel, ezzel ismert lett az összes államtitkár. Magyar Péter a Facebookon arról írt, a kinevezett 55 szakember egyharmada nő, összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66. Kókain Élányi Marietta a közoktatásért felelős államtitkár, Csapody Csaba a közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztos lesz az új oktatási és gyermekügyi minisztériumban, ezt még korábban közölte el Annett Judit oktatási miniszter Facebook oldalán. Arról írt, Kókain Élányi Mariettának csaknem 40 éves tapasztalata van. A gyermekek háza alapítójaként olyan pedagógiai szemléletet képvisel, amely az elfogadásra, a személyre szabott támogatásra és a tanulás örömére épül. Csapody Csaba közgazdász, matematika tanár, egyetemi oktató és kutató, aki az elmúlt 25 évben a közoktatás és a tanárképzés több területén szerzett tapasztalatot. Lövöldözés volt a Fehérház környékén az Egyesült Államokban szombaton. Egy fiatal férfi nyitott tüzet, a titkos szolgálat embereivel kialakult tűzpárbajban a támadó meghalt. A lövések eltaláltak egy közelben tartózkodó civilt is. A hatóságok azonosították a támadót, akiről azt is közölték, hogy korábban már látókörükben volt, mert összetűzésbe keveredett a titkos szolgálattal és mentális problémái voltak. Szombaton ismét 10 000-es kormányellenes tüntetést tartottak Belgrádban. A tömeg előrehozott választásokat, és Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelte. Bár a demonstráció békésen zajlott, a vége után tüntetők egy csoportja blokkádokat állított fel a szerb fővárosban, közülük néhányan a rendőrség védőkordonjait áttörve összecsaptak a rendőrökkel is. Az incidensben egy rendőr megsérült, 23 embert előállítottak. Szombaton Belgrád több pontján tartottak kormányellenes gyűléseket. Egy ember meghalt és több mint 20 megsérültek, miután Oroszország szombat éjszaka és vasárnap hajnalban nagyszabású légitámadást indított az ukrán főváros ellen. Az oroszok lakóépületeket és iskolákat is lőttek Kijevben. A támadások az orosz elnök megtorlási ígérete után kezdődtek, miután pénteken Moszkva szerint halálos ukrán támadásért egy az oroszok által megszállt kelet-ukrajnai területen egy diákszállót, ahol 18 ember vesztette életét.
1: Időjárás.
2: Sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, a szél megélénkül, a legmagasabb hőmérséklet 23 és 28 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal, a

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
4: Vállalkozók, vezetők, értékesítők!

0: Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
1: Reklámot hallottál.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Kellemes hallgatózást kívánok mindenkinek itt az éterben, a Balaton Rádióban. A következő percekben egy kicsit a narcizmusban fogunk elmélyülni. Önimádat, nagyzolás, nagyképűség. Hasonló szavak jutnak eszünkbe, ha egy narcisztikus személyre gondolunk. Valamilyen szinten igazunk is van. Ezek az emberek mindenáron fent szeretnék tartani tökéletesen kialakított képüket önmagukról. Viszont most egy kutatás hatására kiderült, vannak jegyek, amelyek segítségével kiszúrhatjuk őket. Mégpedig a szemöldökük. A narcisztikus személyiségű embereknek fontosabb az elismerés és tisztelet, mint mondjuk a valódi barátság, megbízhatóság. Sütkéreznek a dicséretben, a kritikákat viszont elviselhetetlennek tartják. Egyfajta védőburkot képez számukra ez a fajta önimádat. Fontos megjegyeznünk, hogy egy bizonyos mértékű narcizmusra mindenkinek szüksége van a kiegyensúlyozott működéshez. A patológiás szint ennél sokkal összetettebb. Az emberek képesek felismerni a grandiózus narcisztikus embereket szemöldökük alapján, derült ki egy 2018-as torontói kutatás alapján. Miranda Giacomin és Nicholas O'Rourke kutatópáros fotókat mutatott a résztvevőknek, amelyek között előzetes személyiségtesztek alapján voltak alacsony és magas narcizmusú személyek. A résztvevők hihetetlen pontossággal azonosították be a magasabb narcizmussal rendelkező személyeket. Egy szemmozgást követő berendezéssel azt is megállapították, hogy ebben az eredményben a szemkörnyék feltérképezése segítette a leginkább őket. Mégpedig a szemöldök vizsgálata. Olyannyira feltűnő ez a jegy, hogy még a fejjel lefele fordított arcoknál is kiszúrták a grandiózus narcisztikus személyeket. A kutatók még azt a változatot is elvégezték, hogy a kevésbé narcisztikus személyiségű emberek szemöldökét áthelyezték egy narcisztikusabb személy arcának fotójára. Ekkor a résztvevők alacsonyabbra értékelték az egyén narcizmusát. Egy jóval korábbi 2008-as kutatás hívta fel a figyelmet arra, mekkora jelentősége van a szemöldöknek az arcfelismerésben és az arcokra való emlékezésben. Ha a sztárok fotójáról eltávolították szemöldöküket, a résztvevők jóval kevesebb arányban ismerték fel őket. Egy narcisztikus személy különösen odafigyel külsejére, divatos, feltűnő ruhákat hord, esetleg erőteljes parfümöt használ. A férfiak kevésbé szeretnek szemüveget hordani, a nők pedig különösen figyelnek sminkjük tökéletességére és szemöldökük formájára. A kutatók úgy gondolják, a szemöldök egy olyan arcrész, amelynek mozgatása még távolról is segít beazonosítani az egyén érzelmeit, gondolatait. Emellett ezt is akaratlanul mozgatjuk, tehát ez kifejezi, hogy mit is érzünk valójában, attól függetlenül, hogy ebből mit mondunk ki. Ez evolúciós szempontból segít felismernünk a számunkra káros személyeket, mondjuk ha hazugságon vagy bájcsevelyen kapjuk őket. A kutatás nem írja le pontosan, milyen is ez a szemöldök, így mi sem tudjuk megosztani veletek. Mindenesetre megfigyelhetitek az ismerőseiteket, hát ha észrevesztek valamilyen jelet.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónak itt a Balaton Rádióban. A liner.hu azt írja, hogy 22,5 milliárd forintból épül szállodakomplexum Balatonfüred belvárosában. Ezt közölte Szepesi Richárd projektalapító sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy a 102 szobás, 5 csillagos szálloda mellett a balatonfüredi Balaport projektben 200 férőhelyes mélygarázs, 4 étterem és 24 luxus apartman is épül, valamint a kikötői infrastruktúrát is fejlesztik. Szepesi Richárd hozzátette, jelenleg is zajlik a komplexum építése. A Fazakas építészeroda által tervezett külső, a 81 font által tervezett belső építészet a francia Riviera 1960-as évekbeli csillogását idézi majd. Kültéri és beltéri medencék, fitnessterem és spa, valamint szaunapark is létesül, mintegy 3000 négyzetméteren. A szállodában az éttermek mellett bár és egy poolbar várja majd az vendégeket. Silvia Lovretta, a Marriott International dél- és kelet-európai szállodai fejlesztési igazgatója elmondta, hogy a Marriott International magyarországi portfóliója eddig 6 szállodát foglal magában, köztük a The Ritz-Carlton Budapest, a Budapest Marriott Hotel, a Matilde Palace és a Luxury Collection Hotel Budapestet. Balatonfüred polgármestere Bóka István azt emelte ki, hogy az új komplexum megépülése jelentősen segíti majd a városban a konferencia turizmus erősítését. Szepesi Richárd, a projekt alapítója és tulajdonosának csapata nevéhez köthető egyebek mellett a Bambara Hotel, a Shiraz Hotel fejlesztése és üzemeltetése, valamint az utóbbi évek jelentős turisztikai fejlesztései közül a Tokaji Mináró Hotel, Tokaji és rendezvényközpont, és a Balaton déli partján a Balalent Hotel, Family Park és Residence áll a kiosztott sajtóanyagban. Mi most pedig megyünk tovább zenékkel itt a Balaton frekvenciáján.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Lendületes, fiatalos balatoni slágerek után a fiatalkori párkapcsolatok és a mentális egészség kapcsolatát fogjuk megnézni. Az embereknek alapvető szükséglete, hogy megtalálják életük során a társukat, akivel bensőséges kapcsolatot tudnak kialakítani. A párkapcsolat elején, főleg fiatalkorban hajlamosak vagyunk tökéletesnek látni a másikat, nem veszük észre egymás hibáit. A serdülőkre különösen veszélyes ez az időszak, mert ilyenkor könnyebben mennek bele az első szexuális kapcsolatba. Felgyorsult társadalmunkra jellemző az elhasználó, felhasználó attitűd, amely a párkapcsolati konfliktusok kezelésében is megmutatkozik. Így gyakran megszakítjuk a kapcsolatot az első probléma felmerülésénél, ahelyett, hogy a megoldásra törekednénk. Kiemelten fontos a serdülők szexuális viselkedése, amely része az egészség magatartásunknak. A korai és kockázatos szexuális kapcsolat szorosan összefügg más probléma viselkedéssel, például a káros szenvedélyekkel. A felelőtlen serdülőkori kapcsolatokkal járhat korai terhesség, az abortusz, korai gyermekvállalás és a szexuális úton terjedő betegség. Emellett megjelenhetnek későbbi lelki problémák, szexuális zavarok, vagy akár hosszú távú szövődmények. Gyakran megfigyelhető a problémaviselkedés szindróma, amely azt jelenti, hogy azok a fiatalok, akiknél megjelenik a deviáns viselkedés, több káros szenvedély kialakítására hajlamosak. Például a drogfogyasztás mellett megjelenik az alkoholfogyasztás és a korán megkezdett aktív szexuális élet is. Az alkohol és a drogfogyasztás hatása alatt a fiatalok gyakrabban mennek bele nem tervezett szexuális aktusba. Ezekben az esetekben csökken a felelősségtudatuk és a következményektől való félelmük, illetve kisebb az óvszer használat is. Tudományos vizsgálatok alapján kiderül, hogy azok a fiatalok, akik szerelemre építik a párkapcsolataikat, átgondoltabban és jobban megtervezik az első együttlétet partnerükkel. Ám akik nem úgy vesztették el a szüzességüket, ahogy megtervezték, a későbbiekben a párkapcsolatuk során is eltérnek az általuk ideálisnak vélt mintától. Ez összefüggésben áll a későbbi depresszió kialakulásával. Nemi különbségek vannak a fiatalkori párkapcsolatok és a mentális egészség összefüggése tekintetében. A párkapcsolatokban levő szexuális együttlét nagyobb hatással van azoknak a lányoknak a mentális egészségére, akik kapcsolatukat kevésbé minősítik ideálisnak. Azoknál a lányoknál, akik jól működő párkapcsolatban élnek, kisebb a depresszió kialakulásának kockázata, mint a szűz társaiknál. A fiúk számára kevésbé fontos a párkapcsolat alakulásának sorrendisége. Ezért elmondhatjuk, hogy a lányokkal ellentétben a szexualitás és a párkapcsolat kevésbé van hatással a mentális egészségükre. A szexuális élet megkezdése előtt több időt kellene szánni a pároknak a tartalmas beszélgetésekre, egymás megismerésére. A rendszeres beszélgetések és a közös programok elmélyítik a párkapcsolatot, és zavar esetén is segítenek a nemi érintkezésre, és a párkapcsolat működésére vonatkozó elképzelések és elvárások tisztázásában. Mindemellett fontos, hogy az első együttlétre megfelelően felkészüljenek a fiatalok, és tervezet legyen. Az erre mutató igény kialakulásában nagy szerepe van a szülőknek és a megfelelő szexuális nevelésnek, felvilágosításnak. Továbbá kiemelendő a szülő-gyermek kapcsolat, amely ha megfelelően van felépítve, a gyermek bizalommal fordul a szülőhöz probléma felmerülése esetén. Eme érdekes hírünk után, mely a mentális egészség és a fiatalság kapcsolatának összefüggéséről szólt, ideje tovább lapoznunk és egy kicsit most pihennünk az éterben.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Csökken a miniszterelnök fizetése, megjelentek a hivatalos államtitkári kinevezések. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, mondta a miniszterelnök az RTL-nek. Magyar Péter a fizetés csökkentés kapcsán arról beszélt, ugyanezzel kell számolniuk az állami vállalatok vezetőinek, igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak is, és megfejelik mindezt a képviselői költségkeretek csökkentésével is. Magyar Péter fizetése az új szabályozás szerint bruttó 2,3 millió forint lesz, amihez az ő esetében a képviselői alapfizetés is hozzájárul, ezek együttesen 3,8 millió forintot tesznek ki. Orbán Viktor havi járandósága majdnem 8 millió forint volt. Megjelent a magyar közöny a Tisza kormány államtitkárainak hivatalos kinevezéseivel, ezzel ismert lett az összes államtitkár. Magyar Péter a Facebookon arról írt, a kinevezett 55 szakember egyharmada nő, összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66. Kókainélányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár, Csapody Csaba közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztos lesz az új oktatási és gyermekügyi minisztériumban. Ezt még korábban közölte Lannert Judit oktatási miniszter Facebook oldalán. Arról írt, Kókainélányi Mariettának csaknem 40 éves tapasztalata van. A gyermekek háza alapítójaként olyan pedagógiai szemléletet képvisel, amely az elfogadásra, a személyre szabott támogatásra és a tanulás örömére épül. Csapody Csaba közgazdász, matematika tanár, egyetemi oktató és kutató, aki az elmúlt 25 évben a közoktatás és a tanárképzés több területén szerzett tapasztalatot. Lövöldözés volt a Fehérház környékén az Egyesült Államokban szombaton. Egy fiatal férfi nyitott tüzet, a titkos szolgálat embereivel kialakult tűzpárbajban a támadó meghalt. A lövések eltaláltak egy közelben tartózkodó civilt is. A hatóságok azonosították a támadót, akiről azt is közölték, hogy korábban már látókörükben volt, mert összetűzésbe keveredett a titkos szolgálattal és mentális problémái voltak. Szombaton ismét 10 000-es kormányellenes tüntetést tartottak Belgrádban. A tömeg előrehozott választásokat, és Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelte. Bár a demonstráció békésen zajlott, a vége után tüntetők egy csoportja blokkádokat állított fel a szerb fővárosban, közülük néhányan a rendőrség védőkordonjait áttörve összecsaptak a rendőrökkel is. Az incidensben egy rendőr megsérült, 23 embert előállítottak. Szombaton Belgrád több pontján tartottak kormányellenes gyűléseket. Egy ember meghalt és több mint 20 megsérültek, miután Oroszország szombat éjszaka és vasárnap hajnalban nagyszabású légitámadást indított az ukrán főváros ellen. Az oroszok lakóépületeket és iskolákat is lőttek Kijevben. A támadások az orosz elnök megtorlási ígérete után kezdődtek, miután pénteken Moszkva szerint halálos ukrán támadásért egy az oroszok által megszállt kelet-ukrajnai területen egy diákszállót, ahol 18 ember vesztette életét.
1: Időjárás.
2: Sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, a szél megélénkül, a legmagasabb hőmérséklet 23 és 28 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: a maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül. Balaton Rádió.

minden nappal a legjobbakkal, ez a Balaton Rádió. Közlekedési információkkal megyünk tovább az éterben. Siófokon fél ötig a 7-es számú főúton és a 65-ös számú úton. Köröshegy belterületén 4 óráig a 6505-ös számú úton a temetőnél várható. Valamint Fonyódon 6 óráig a 7-es számú főúton és Balaton világosan az M7-es autópályán 16 óráig mérik a gyorshajtókat. Aztán persze küldik a csekkeket is. Ezt megelőzendően korlátozott sebességeket javaslok, na meg a legjobb zenéket itt a Balatonon.

Éjjel-nappal a legjobbakkal, ez a Balaton Rádió. 6 balatoni strandot szeretnénk bemutatni a következőkben, ami a gyerekeknek különösen nagy élmény lehet. A bn.hu információi szerint a Balaton, Magyarország égköve nem csak a felnőttek számára kínál számos kikapcsolódási lehetőséget, hanem a családok számára is ellenállhatatlan desztináció. A tó körül található strandok közül kiemelkednek azok, melyek különösen gyermekbarát szolgáltatásokkal és élménydús programokkal várják a kisgyermekes családokat. Csopak neve szinte összeforrt a családbarát pihenéssel. A strand átgondolt infrastruktúrája lehetővé teszi, hogy a kisebbek és a nagyobbak is jól érezzék magukat. A gyermekek biztonságosan pancsolhatnak a sekély vízben, míg a felnőttek kényelmesen pihenhetnek a napozó ágyakon. A strand játszóterei, animátorai és programjai biztosítják, hogy a kicsik ne unatkozzanak akkor sem, ha éppen nem a vízben lubickolnak. Ráadásul a strand közvetlen közelében található éttermek választékukban is igazodnak a gyermekes családok igényeihez. A következő helyszíni ajánlatunk a Balatonfüredi. Füred neve hallatán sokunknak eszébe jut a város pezsgő kulturális élete, de a strand egy másik dimenziót is kínál. Az Eszterházi strand igazi paradicsom a gyermekek számára. Számos élményelem található itt. Az ugrálóvárak, a vízi csúszdák és a kreatív játszóterek mind hozzájárulnak, hogy a kis strandolókból minden nap felhőtlen kacaj törjön elő. Az is kellemes meglepetés, hogy a strand területén több lehetőség is van különböző korosztályokat megszólító programokban részt venni. A szervezett játékoktól kezdve a kézműves foglalkozásokig széles a paletta. Ha egy másik helyszínre térünk rá, akkor Tihanyról is szót kell ejtenünk. Tihany különleges atmoszférája mellett a családi vakáció tökéletes helyszíne. A strand területén lévő homokozók és vízi játékok lehetőséget adnak a legkisebbek számára is, hogy önfeledten töltsék a napot. A Balaton semmi máshoz nem hasonlítható panorámája mellett a kisebbet és felnőttet egyaránt lenyűgöző programok várják. A gyermekbarát strandcsúszdák és a szárazföldi játszóterek garantálják a változatos időtöltést. Budapesthez közelebb eső helyszínként Siófokot tudjuk ajánlani. Siófok Lido strandja sokszínű programokkal és szolgáltatásokkal várja a családokat. Gyermekmedencéi és vízi attrakciói kifejezetten a kisebbek számára lettek kialakítva. Az animátor programoknak és a változatos foglalkozásoknak köszönhetően garantált a jó szórakozás az egész családnak. A szülők számára pedig nyugodt pihenést biztosítanak a strand napozó területei, miközben a gyerekek a biztonságos környezetben játszanak. A strand környékén található éttermek és kávézók kínálata is igazodik a gyermekes családok igényeihez. Ezen helyszíneken felül beszélnünk érdemes még Keszthely városi strandjáról és a Balatonboglári Platán strandról. Ha családbarát strandokról beszélünk a Balaton körül, akkor mindkettő elhelyezhető ebben a dimenzióban. Hiszen a gyermekek és a családok számára minden adott itt a tökéletes nap eltöltéséhez. A sekély víz, a biztonságos partszakaszok és a gyermekbarát szolgáltatások mind hozzájárulnak az élmény teljesebbé tételéhez. A Keszthelyi strand látványos játszóterei és kalandparkjai lehetőséget adnak a gyermekek számára a mozgásos szórakozásra, míg Balatonboglár kiváló helyszíne a sportosabb családoknak, hiszen itt a vízisportok szerelmesei is megtalálhatják számításaikat. Strandajánlónk hangzott el, legfőképpen a kicsikre gondolva itt a Balaton Rádióban, és most egy újabb sláger következik.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Legyünk maximalisták, ne hibázzunk, legyünk a legjobbak. Ez sugallja leggyakrabban a környezetünk, ha gyermeknevelésről van szó. Természetes, hogy a legtöbb szülő a tökéletes szülő ideájának igyekszik megfelelni. De vajon tényleg tökéletes nevelésre van szükségük a gyerekeknek? A kutatások alapján nem csupán a tartalmasan eltöltött idő számít. A rohanó világban sokszor időpocsékolásnak tűnhet, mikor babázik a kislányunk, vagy autókázik a kisfiunk. Ugyanakkor mikor is tehetné meg mindezt, ha nem gyerekként? A tartalmas beszélgetések, esetleg fejlesztő játékok mellett hasonlóan fontos az is, hogy gyerekünknek legyen lehetősége gyereknek lenni. Nem is kérdés, hogy a vidáman játszó kisgyerek a szülei társaságában szeretné élvezni tevékenységét. A gyerekekkel való kapcsolatunkban olyan időre is szükség van, amikor nincs célunk és feladatunk. Persze felmerül a szülőkben a kérdés, hogy elég jól csinálom? Nem érezhetjük magunkat rosszul, ha a gyerekünk bizonyos tevékenységeiben nem találunk magunkra, vagy bizonyos életkorban felmerülő helyzetekre nem reagálunk otthonosan. Mint ahogy minden szülő más és más, mindenkihez más helyzetek állnak közel. Sokat hallunk a következetesség fontosságáról, elfeledkezhetünk azonban a jelentéséről. Nem várható el egyetlen szülőtől sem, hogy minden helyzetre ugyanúgy reagáljon. A hangsúly inkább azon van, hogy ne az aktuális hangulatunk fényében hozzunk döntést, hanem az adott helyzetet mérlegelve, a gyerekünk állapotát figyelembe véve. Az elvárások tengerében élünk, ennek fényében pedig nem is meglepő, hogy gyerekeink felé is elvárásokat támasztunk. Nem mindegy azonban, hogy mi áll az elvárásaink hátterében. Előfordulhat, hogy ezzel mi is környezetünk elvárásainak igyekszünk megfelelni. Érdemes viszont mérlegelnünk, van-e a háttérben olyan személyes ok, ami túlmutat a racionális szempontokon. Annak a szülőnek, aki önmagával is együtt érez, a gyermeke is kiegyensúlyozottabb lehet. Gyakran kétségünk támadhat a magunkkal való együttérzés kapcsán, hiszen szülőként a legönzetlenebb módon próbálunk gyerekünk felé fordulni. Bármilyen hihetetlennek is tűnik, sokszor, ha önmagunkkal megértőek vagyunk, gyermekünkkel is türelmesebbek leszünk. Carl Rogers híres humanisztikus pszichológus elméletével is segíthetjük a megértést, melynek az egyik fő üzenete, hogy önmagunk elfogadásával leszünk képesek változni. Ennek értelmében pedig a nem jónak ítélt szülői döntéseinket, cselekedeteinket is el kell fogadnunk, hogy jobbak lehessünk. Fontos, hogy a szülők között megmaradjon a párkapcsolati szövetség. Ne felejtsék el, hogy a leghatékonyabb, ha a szülők egységként irányítják a család életét. A gyerekek számára ugyanis nem csak az számít, hogy a szülők miképpen bánnak velük, hanem az is, hogy mennyire átláthatók számukra a viszonyok, mennyire valóságosak és erősek a kötelékek. Ideálisnak az arany középút bizonyul, amikor a családtagok meg tudják élni a szabadság és a közelség élményét egyaránt, és ezt közel egyenlő mértékben teszik. Fontos, hogy figyelemmel kísérjük a gyermekek belső működését, mert annak megértésével sokkal kiegyensúlyozottabbak lehetünk. A továbbiakban természetesen még jövünk érdekes és hasznos információkkal, közben jóleső zenékkel is szórakoztatunk benneteket.

0: ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolod?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Elítélte a Kijev elleni orosz támadást a magyar külügyminiszter. Szeretetet kért a pápa pünkösd vasárnapi homíliájában. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Elítélte a Kijev elleni brutális orosz támadást a magyar külügyminiszter. Orbán Anita az X-en azt is írta, kiállnak az áldozatok és Ukrajna népe mellett. Oroszország nagyszabású rakéta és dróntámadást indított Kijev minden kerülete és a környező ukrán régió ellen vasárnapra virradó éjszaka. Lakóépületeket és más infrastrukturális létesítményeket értek találatok Ukrajna fővárosában. A helyi hatóságok szerint legalább egy ember meghalt, 24-en megsérültek a támadásban. Szuperhatalmak helyett szeretetet kért a pápa pünkösd vasárnapi homíliájában. 14. Leo azt mondta, a háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg. Hangoztatta, hogy a Szentlélek békét, megbékélést és küldetést képvisel, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia. Megjelent a magyar közlöny a Tisza kormány államtitkárainak hivatalos kinevezéseivel, ezzel ismert lett az összes név, 55 államtitkár lesz az új kormányban. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium államtitkára lesz Nagy Ervin színész és Heidel György eszmetörténész. Államtitkári kinevezést kapott Tárkelnyi Zsolt és Velkei György László is. Kustánci Norbert Rudolf, aki 2013 és 2017 között a 24.hu főszerkesztője volt, a miniszterelnökség államtitkáraként a kormány kommunikációjáért felel majd. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, mondta a miniszterelnök az RTL-nek. Magyar Péter a fizetéscsökkentés kapcsán arról beszélt, ugyanezzel kell számolniuk az állami vállalatok vezetőinek, igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak is, és megfejelik mindezt a képviselői költségkeretek csökkentésével is. Magyar Péter fizetése az új szabályozás szerint bruttó 2,3 millió forint lesz, amihez az ő esetében a képviselői alapfizetés is hozzájárul, ezek együttes 3,8 millió forintot tesznek ki. Orbán Viktor havi járandósága majdnem 8 millió forint volt. 23 embert állított elő a szerb rendőrség a belgrádi kormány ellenes tüntetés után kirobbant összecsapások miatt. A szerb főváros egyik legfontosabb csomópontján, a Slavia téren szombaton több tízezren gyűltek össze előrehozott választásokat, és Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelve. A nagy gyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatalok csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. A szerbiai tiltakozások azután kezdődtek, hogy 2024. novemberében leszakadt az Újvidéki vasúti pályaudvar előteteje, 16 ember halálát okozva. Sokan a kormányzati korrupciót és az állami infrastrukturális kivitelezésekben tapasztalható hanyagságot okolták a tragédiáért.
1: Időjárás.
2: Napos marad a hétfő is, csak elvétve várható néhol zápor. A szél viszont erős lehet. A hajnali 8-15 fok után 25-30 fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet.

0: hogy csak egy kaland voltam.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Csak neked.
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Elindult a mai Sztárportré. A témánk nem kívánatos személyek. Itt lesz a műsorban Sipos-F. Tamás énekes, Zentai Bata Adrien Barbie énekesnő és Andrádi Zsanett színésznő.
2: Mi most megyünk bulizni, de te ne gyere, de ezt nem mondják ki, de ezt sem mondják, hogy gyere.
3: Jézusom, de jó, hogy hazament. Kiderült utólag, hogy az első benyomásom, ami róla volt, az, ami akkor zavar, az tulajdonképpen azért ott van?
1: Egy rendezvényre, ami mondjuk a te bulid, meghívsz olyan személyt illedelmességből, akit igazából szíved szerint egyáltalán nem hívnál meg, de hát az illendőség úgy kívánja, hogy azért reméljük őt is meghívjátok, mondja valaki. Meghívod?
3: Sajnos igen.
1: Zentai Bata Adrien Barbie énekesnő.
3: Szerintem, hát nem tudom, hogy erre mi a szó, de ebből a szempontból nagyon gyenge jellem vagyok, hogy nem tudok kiállni ilyenkor az igazamért, és azt mondani, hogy már pedig ő számomra nem kívánatos, nem érzem jól magam a társaságában, és akkor már pedig ő ne legyen ott. De ez azért is érdekes téma, mert például az esküvünk kapcsán volt, és szerintem nagyon sokaknak az esküvője kapcsán merül fel ilyesmi.
1: Biztos, igen.
3: És ez egy rendszeres konfliktust szül, szerintem a családoknál. Meg. De szerintem erre is meg kell érni, hogy az ember azt tudja mondani, hogy saját maga a fontos, és nem az, hogy a másik mit gondol majd.
1: És szerinted fogsz változni ilyen szempontból?
3: Igyekszem, de most már ezt is inkább a szülőségre fogom, hogy nagyon sok mindenben a gyermekem érdekeit nézem, és hogyha egy ilyenre kerül a sor, akkor teljes mértékben határozott nemet tudok mondani.
1: Mintát is kell mutatnunk, hogy olyan emberekkel is együtt vagyunk, akik egyébként nem kívánatos személyek számunkra, mert akkor megtanítjuk a gyermekeinknek, hogy hát bizony nem kívánatosakkal is együtt kell lenni, mert az illendőség úgy kívánja, vagy pedig mindig olyanokkal vagyunk együtt, akikkel szeretünk együtt lenni.
3: Igen, ez is annyira érdekes, mert ugye két aspektus is van, tehát hogy vagy azt látja, hogy valaki olyannal vagyunk, aki nem kívánatos, és nagyon kedvesek vagyunk vele, aztán mikor hazamegy, aztán meg kibeszéljük, hogy Jézusom, de jó, hogy hazament. Vagy pedig azt látja, hogy tényleg csak olyannal, aki számunkra kedves, és mikor elment, utána is kedves. És erre nagyon-nagyon nehéz megtanítani önmagunkat is, nem csak a gyermeket.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Sipos F. Tamás, énekes.
2: Néhány évvel ezelőtt volt egy születésnapi bulim.
1: Sajátod?
2: Igen, a saját otthonomban. És hát tényleg innen-onnan-amonnan, tehát sok résztvevős. És akkor valahogy egy nagyon-nagyon régi haver is bekeveredett a képbe, akit az a felkiáltás, hogy de jó, hogy ilyen régi arcok is, és akkor majd biztos keverednek, és akkor új a régivel, és akkor új színezetet kap ez az egész történet. Igen ám, csak ez a régi haver egyszerűen nem tudott illeszkedni. Se ide, se nyilván, hogy sok ember van, akkor valamiféle klikkesedés azért indul, és egyszerűen nem tudott ő senkivel se. És akkor én úgy éreztem, hogy hát akkor nekem gondját kell viselnem végig. Na most ez gyakorlatilag úgy oldódott meg, hogy én az egész bulim alatt semmi mással nem foglalkoztam, mint az ő úgymond lelkitápoltam, persze nem volt ő rászorulva, hiszen nem tudta, vagy nem realizálódott benne, hogy ez mi. De én úgy éreztem, hogy én nem hagyhatom őt, ha már meghívtam, ha nincs meg benne az a képesség, hogy beoldódjon. És akkor hát persze utólag nyilván kimondhatjuk, hogy hát jobb születésnapi partira vágytam én. Azt hiszem ez volt egyébként egy olyan határvonal, amikor is beláttam, hogy mindenki mindenkivel nem keverhető.
1: Tehát ma már akkor lehet, hogy nem hívnál meg illendőségből.
2: Nem.
1: Olyat, akit?
2: Csak olyat, aki illeszthető. Mindenki mindenkivel nem keverhető.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Zentai Bata Adrien, Barbie énekesnő.
2: Van amúgy ilyen ismerősöm, akivel régen nagyon-nagyon jobban voltunk, és tényleg sülve-fülve együtt, és mindenben hasonlóképpen gondolkodtunk, de az évek során ő egy kicsit más út felé terelődött, és én is. És most már nem egyeznek a céljaink, a gondolkodásmódunk, de barátok vagyunk, és szeretem megtisztelni azzal, hogyha ő kíváncsi rám, akkor szánok rá időt, viszont sokszor érzem azt, hogy nem tesz hozzá ő az én személyiségemhez már, és
3: sőt,
2: és
3: lehet,
2: el is szívja azt az energiát, amire szükségem lenne.
3: Az is lehet egyébként, hogy megváltozik. Egyszerűen csak hirtelen fordulatot vesz az ő élete, és megint csak rokon számít.
2: Igen, egy picit ez is bennem van ilyenkor, hogy hát ha megtalálom azt a pici szikrát, vagy azt a közös nagyon apró hangot, ami még valahol hátha bujkál közöttünk.
3: Így magyarázza magának is az ember, hogy miért csinálja azt, amit nem is akar csinálni tulajdonképpen, de nem így van.
2: Igen.
1: Sipos F. Tamás, énekes.
4: Alapvetően azt kell rólam tudni, hogy én nagyon jó nevelést kaptam. Ezért udvariasságból számomra fárasztó vagy nonsense beszélgetésekbe is belemegyek, bár egyre kevésbé, de azt is meg kell tanulni, hogy hogyan szereljük le az ilyen nem kívánatos társaságokat.
3: Minél hamarabb,
4: de közben ehhez az is hozzátartozik, hogy az ember, hogyha egy ilyen szakmában dolgozik, mint én, akkor azért arra figyelni kell és ügyelni kell, hogy semmiképpen ne legyen sértő, hanem úgymond valamiféle finom metódus legyen arra, hogy megoldódjon a helyzet.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Elítélte a Kijev elleni orosz támadást a magyar külügyminiszter. Szeretetet kért a pápa pünkösd vasárnapi homíliájában. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Elítélte a Kijev elleni brutális orosz támadást a magyar külügyminiszter. Orbán Anita az X-en azt is írta, kiállnak az áldozatok és Ukrajna népe mellett. Oroszország nagyszabású rakéta és dróntámadást indított Kijev minden kerülete és a környező ukrán régió ellen vasárnapra virradó éjszaka. Lakóépületeket és más infrastruktúrális létesítményeket értek találatok Ukrajna fővárosában. A helyi hatóságok szerint legalább egy ember meghalt, 24-en megsérültek a támadásban. Szuperhatalmak helyett szeretetet kért a pápa pünkösd vasárnapi homíliájában. 14. Leo azt mondta, a háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg. Hangoztatta, hogy a Szentlélek békét, megbékélést és küldetést képvisel, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia. Megjelent a magyar közlöny a Tisza kormány államtitkárainak hivatalos kinevezéseivel, ezzel ismert lett az összes név, 55 államtitkár lesz az új kormányban. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium államtitkára lesz Nagy Ervin színész és Heidel György eszmetörténész. Államtitkári kinevezést kapott Tárkelnyi Zsolt és Velkei György László is. Kustánci Norbert Rudolf, aki 2013 és 2017 között a 24.hu főszerkesztője volt, a miniszterelnökség államtitkáraként a kormány kommunikációjáért felel majd. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, mondta a miniszterelnök az RTL-nek. Magyar Péter a fizetéscsökkentés kapcsán arról beszélt, ugyanezzel kell számolniuk az állami vállalatok vezetőinek, igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak is, és megfejelik mindezt a képviselői költségkeretek csökkentésével is. Magyar Péter fizetése az új szabályozás szerint bruttó 2,3 millió forint lesz, amihez az ő esetében a képviselői alapfizetés is hozzájárul, ezek együtt 3,8 millió forintot tesznek ki. Orbán Viktor havi árandósága majdnem 8 millió forint volt. 23 embert állított elő a szerb rendőrség a belgrádi kormány ellenes tüntetés után kirobbant összecsapások miatt. A szerb főváros egyik legfontosabb csomópontján, a Slavia téren szombaton több tízezren gyűltek össze előrehozott választásokat, és Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelve. A nagy gyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatalok csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. A szerbiai tiltakozások azután kezdődtek, hogy 2024 novemberében leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előteteje, 16 ember halálát okozva. Sokan a kormányzati korrupciót és az állami infrastrukturális kivitelezésekben tapasztalható hanyagságot okolták a tragédiáért.
1: Időjárás.
2: Napos marad a hétfő is, csak elvétve várható néhol zápor. A szél viszont erős lehet. A hajnali 8-15 fok után 25-30 fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Andrádi Zsanett, színésznő.
2: Attól, hogy én szeretek vagy nem szeretek valakit, attól még simán lehet, hogy kell együtt játszanunk színpadon. Sőt, az is lehet, hogy meg kell csókolnom színpadon. Tehát, hogy nálunk ez ilyen nincs. Tehát, hogy nincs az, hogy én nem szeretek valakit és nem játszom vele, vagy nem szeretem és nem dolgozom vele.
1: Tehát a színpadban szeretben az más, a magánéletben.
2: Hát ez nem így működik ám.
1: Nem.
2: A mi munkánk nem olyan, hogy mint egy normális munkahely, hogy bemész, és akkor mit tudom én, csinálod a dolgodat, és hogyha te nem szeretsz valakit, akkor azt tudod ignorálni. Nem tudod ignorálni, hisz általában vagy egy mit tudom én, akár ha lány, akkor egy öltözőben öltöztök, vagy egy buszon utaztok a tájra, vagy egy büfében ültök. Az egy társaság, az egy család ilyen szempontból. Ha én valakit nem kedvelek, meg kell magamat vizsgálni, hogy miért nem kedvelem. Amit nem kedvelek benne, azt valószínűleg magamban nem kedvelem, hisz ilyen szempontból lehet, hogy ő egy tükör.
1: Igen.
2: Tehát mondjuk, ha valaki iszonyatosan zavar, hogy miért zavar engem? Abszolút megvizsgálom magamban azt, hogy vajon csak szimplán nem normális az illető, mert olyan is van, hogy semmi köze nincs hozzám, és nem az én tükröm, hanem egyszerűen szimplán ő nincs rendben saját magával. De az is lehet, hogy tényleg valami olyan zavar, ami magamban is zavar.
1: Zentai Bata Adrien, Barbie, énekesnő.
3: Talán én ezért is megyek bele mindig a játszmába, és próbálok játszma. Esélyt adni még.
1: Igen.
3: Mert hogy próbálom olyankor is tanulni, amikor vele vagyok ezzel az illetővel, hogy ő miért olyan, hogy miként gondolkodik, miért gondolkodik másként, mint én. És lehet, hogy későbbiekben, most még nem tudom, de lehet a későbbiekben hasznomra lesz.
2: Lettem itt szerelmes is.
1: Nem vagy, kívánatos vagy... személy, ki nem állhatta, hogy szerelmes lettél végül?
2: Igen, volt egy ilyen kapcsolatom, ahol amikor, tehát ki nem állhattam.
1: És tehát, jól sült el hosszú távon?
2: Hát nem ő a férjem, és nincs is férjem, de hogy...
1: Akkor nem jól
2: nagy szerelem lett, de mind a két részről, de végül nem lett belőle.
1: És akkor messziről nézve végül is azt lehet, hogy az jó volt így, hogy ellenszenv, akkor végül megmaradt az ellenszenv?
2: Nem. Az az érdekes, hogy az első benyomásom, ami róla volt, kiderült utólag, hogy az, ami akkor zavart, ami miatt azt éreztem, hogy így, az tulajdonképpen azért ott van.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Siposef Tamás, énekes.
2: Volt egy zenekarom, és leginkább azért nem volt képes a további években az eredményes együtt munkára, mert antagonisztikus ellentét volt a tagok között, és ez így is maradt, ez így is maradt.
3: Az Exotic zenekar.
2: Igen.
3: Én ezt úgy bántam. Most is bánom, hogy...
2: Én is bánom, csak közben, amit az előbb említettünk, hogy bizonyos dolgokat el kell engedni. Tehát ami kibékíthetetlen és megoldhatatlan, mert egyszerűen világnézeti különbségek vannak.
3: De olyan sok más zenekarnál is van úgy, nem, hogy egyébként a felek szóba se állnak egymással a hétköznapokban, csak profi módon megcsinálják a produkción.
2: Igen, nagyon sok ilyen. Én azt mondanám, hogy az esetek többségi százalékában valószínűleg ilyenek az emberi csoportosulások.
3: És ott a színpadon mégis arra pici időre tudják egymást szeretni, vagy legalább azt, amit együtt csinálnak, szeretik.
2: Hát igen.
3: Mégiscsak létrehoznak valamit, és közben ellenszenfből szimpátia lesz mondjuk 40 év után, nem egyszer csak azt mondják, hogy összeborulnak sírva, hogy egyébként 20 éve ki nem állhatlak te, hogy a fene enné meg, de most már itt vagyunk 40 éve, most már gyere már ide, és megpaskolják egymást, és zokognak egymás ölén, hogy egyszerűen az életünket így éltük le, hogy utáltuk egymást, mindig most is utálak, mert nem bírlak elviselni. Mindegy, de most ezt elmondom neked, aztán menj a francba, és aztán nem így van. És megint megcsinálják a színpadi produkciót, újabb 10 évek eltelnek, de közben tudják, hogy a lelkük mélyén pedig egy színpadra lettek rendelve.
2: Mi a kérdés?
3: Hát, ez egy álom? Amit most itt elmondtam?
2: Hát én azt hiszem, igen.

0: A Sztár Portré most folytatódik.
1: Siposev Tamás, énekes.
2: A szelfizés időszakát éljük, és akkor tételezzük föl, hogy van egy augusztusi forró nap. Egy megfelelően pont a napos oldalon felállt színpaddal, ahogy gyakorlatilag már a második számtól kezdve a saját verejtégedben fürdesz. És akkor mondjuk képzeljünk el egy mondjuk majd 2 méteres embert, aki mondjuk hosszú hajú, szakállas, trikóban van, amit baromira átizzadt. Én is izzadt vagyok, hozzáteszem. És akkor úgy kap a hóna alá, hogy a szemüvegemen áthúzza ecsetként a hóna egy szőrzetét. És akkor én még mosolyogjak. Érted? Tudsz? Na most egy dolgot megtanultam, mint ugye az ember azért kiműveli magát, hogy most már testmérettől függetlenül senki nem tud a hóna alá kapni, mert én vagyok a gyorsabb, és inkább pipiskedve, de én vagyok felül. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog.
1: Zentai Bata Adrien, Barbie, énekesnő.
3: Volt már olyan, hogy azt érezted az életben, hogy te magad vagy nem kívánatos valahol, valakinek, valamikor?
4: Volt ilyen, igen. Egyébként pont olyan barátnőmtől kaptam meg ezt, aki hál' Istennek a mai napig nagyon jó barátom, barátnőm, és hál' Istennek mindent meg tudunk beszélni a mai napig, és nagyon szoros a kapcsolat. És akkoriban persze nem mondta meg a szemembe, bár tett megjegyzéseket, de hát nyilván ugye, amikor az ember egy olyan szakaszában van az életének, amikor így viselkedik, akkor azért annyira nem érdekli az, hogy a másik mit gondol. De amikor így utólag megbeszéltük, akkor én is rádöbbentem, hogy igen, ez tényleg így volt, és igaza volt.
3: De milyen szép, akkor tulajdonképpen ő például annyira szeretett téged, hogy nem akart vérig sérteni, hanem csak célzásokat tett, hogy nem tudom, Adrikán, így úgy, amúgy.
4: Igen.
3: Te nem vetted a lapot, és később is még annyira szeretett, hogy akkor pedig elmondta, hogy rettentő nehéz volt akkor elviselni téged, Adri.
4: Igen, igen. Egyébként vettem a lapot, csak nem érdekelt. Azért is voltam elviselhetetlen. De jó, hogy túl tudtunk lépni, hogy én is túl tudtam lendülni ezen az időszakon, és ő is. És talán ez is erősítette meg ezt a kapcsolatot ennyire.
3: És így lettél nem kívánatos személyből számára is kívánatos személy.
4: Így van. És ő például lehet, hogy illedelmességből volt akkor velem, de meg lett az eredménye is, és megérte bármi.
3: De én még ezt kiegészítem annyival, hogy lehet, hogy nem is illedelmességből, hanem szeretetből.
4: Igen, inkább talán az.
3: Ugye?
4: Igen.
3: Annyira szeretett. Sőt, lehet, hogy látta benned azt, hogy majd azért jól van, majd úgy is változik, és változott.
4: Igen, valószínű így lehetett. Nagyon sok mindenben a gyermekem érdekeit nézem. Ugye 2 aspektus is van, tehát hogy vagy azt látja, hogy valaki olyannal vagyunk, aki nem kívánatos, és nagyon kedvesek vagyunk vele, aztán mikor hazamegy, kibeszéljük, hogy Jézusom, de jó, hogy hazament. Vagy pedig azt látja, hogy tényleg csak olyannal, aki számunkra kedves, és mikor elment, utána is kedves, mikor elment, utána is kedves. És erre nagyon-nagyon nehéz megtanítani önmagunkat is, nem csak a gyermeket.
5: Ha én valakit nem kedvelek, meg kell magamat vizsgálni, hogy miért nem kedvelem. Vajon csak szimplán nem normális az illető, mert olyan is van, hogy semmi köze nincs hozzám, és nem az én tükröm, hanem egyszerűen szimplán ő nincs rendben saját magával. De az is lehet, hogy tényleg valami olyan zavar, ami magamban is zavar.
0: Sztár Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
6: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Elítélte a Kijev elleni orosz támadást a magyar külügyminiszter. Szeretetet kért a pápa pünkösd vasárnapi homíliájában. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Elítélte a Kijev elleni brutális orosz támadást a magyar külügyminiszter. Orbán Anita az X-en azt is írta, kiállnak az áldozatok és Ukrajna népe mellett. Oroszország nagyszabású rakéta és dróntámadást indított Kijev minden kerülete és a környező ukrán régió ellen vasárnapra virradó éjszaka. Lakóépületeket és más infrastrukturális létesítményeket értek találatok Ukrajna fővárosában. A helyi hatóságok szerint legalább egy ember meghalt, 24-en megsérültek a támadásban. Szuperhatalmak helyett szeretetet kért a pápa pünkösd vasárnapi homíliájában. 14. Leó azt mondta, a háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg. Hangoztatta, hogy a Szentlélek békét, megbékélést és küldetést képvisel, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia. Megjelent a magyar közlöny a Tisza kormány államtitkárainak hivatalos kinevezéseivel, ezzel ismert lett az összes név, 55 államtitkár lesz az új kormányban. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium államtitkára lesz Nagy Ervin színész és Heidel György eszmetörténész. Államtitkári kinevezést kapott Tárkelnyi Zsolt és Velkei György László is. Kustánci Norbert Rudolf, aki 2013 és 2017 között a 24.hu főszerkesztője volt, a miniszterelnökség államtitkáraként a kormány kommunikációjáért felel majd. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, mondta a miniszterelnök az RTL-nek. Magyar Péter a fizetéscsökkentés kapcsán arról beszélt, ugyanezzel kell számolniuk az állami vállalatok vezetőinek, igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak is, és megfejelik mindezt a képviselői költségkeretek csökkentésével is. Magyar Péter fizetése az új szabályozás szerint bruttó 2,3 millió forint lesz, amihez az ő esetében a képviselői alapfizetés is hozzájárul, ezek együttesen 3,8 millió forintot tesznek ki. Orbán Viktor havi járandósága majdnem 8 millió forint volt. 23 embert állított elő a szerb rendőrség a belgrádi kormány ellenes tüntetés után kirobbant összecsapások miatt. A szerb főváros egyik legfontosabb csomópontján, a Slavia téren szombaton több tízezren gyűltek össze előrehozott választásokat, és Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelve. A nagy gyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatalok csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. A szerbiai tiltakozások azután kezdődtek, hogy 2024 novemberében leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előteteje 16 ember halálát okozva. Sokan a kormányzati korrupciót és az állami infrastrukturális kivitelezésekben tapasztalható hanyagságot okolták a tragédiáért.
1: Időjárás.
2: Napos marad a hétfő is, csak elvétve várható néhol zápor. A szél viszont erős lehet. A hajnali 8-15 fok után 25-30 fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet.

0: portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztár portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Elindult a mai Sztár portré. Köszöntök mindenkit, a kérdés... Ki figyel, itt lesz Andrádi Zsanett, Zentai Bata Adrien, Barbie és Sipos F. Tamás.
2: Annyira zavarba jövök, mert valaki annyira néz.
3: Mint hogyha rám tapasztaná a szemeit.
4: Valamit érzel, hogy figyelve vagy.
2: Én úgy el tudok pirulni, amikor valaki úgy néz rám.
4: Nézni jó. Hát azért van a szemünk.
1: Érzed, ha valaki néz, de úgyhogy nem látod, hogy valaki néz, csak mondjuk oldalról vagy hátulról valaki néz. Érzed?
3: Én igen.
1: És fizikailag érzed, vagy pedig gondolatilag érzed?
3: Szerintem is.
1: Lehet érezni, hogy hogyan néznek?
2: Tehát persze. Amikor,
1: és akár úgy is, hogy mondjuk oldalról néz valaki, nem látod.
2: Azt csak... érzed, ha néznek.
1: Na, és így mutattad, hogy érzed, hogy fizikailag érzed, vagy gondolatban érzed?
2: Nem, fizikailag érzem.
1: Tehát a tested érzi.
2: Igen.
1: És azt is érzi a tested, hogy hogyan van az a nézés, hogy hogyan néz.
2: Persze.
1: Általában te is nézel, ha valaki néz. Tehát, hogy egyszerűen egy hétköznapi helyzet, így néznek rád. Így néznek.
4: Van ilyen, hogy belemegyek ilyen játékokba, hogy visszanézek, igen.
1: És akkor egyébként jó játék lehet, igen, hogy akkor...
4: Jó, kifejezetten jó játék, igen.
1: És szeretsz nyerni ebben, mondjuk, hogy te nézel tovább?
4: Van, hogy ráveszem magam, hogy igen, akkor játsszuk ezt le. De miközben gúnyosan is közelítek rá, pont ugyanabban a pillanatban, hogy most akkor ez meg mi? Most itt ki a nagyobb csávó, vagy a határozottabb, vagy a nagyobb egyéniség, vagy ne találtál? Bizonyos fizikai adottságokat csekkolgatunk éppen, vagy miről szól a történet.
0: Sztár portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Andrádi Zsanett, színésznő.
2: Azt nem szeretem, ha valaki úgy néz, hogy...
3: Hogy bámul.
2: Bámul. Vagy az, amikor tudod, amikor így a hibákat nézi az arcodon.
3: Aha, amikor, hogy így nézi.
2: Uh-huh, igen, amikor úgy, meg azt sem szeretem, amikor csak egy testrészemet nézi valaki.
3: Melyiket? Egyszerre többet kell akkor nézni, tehát nem szabad csak mondjuk az orrod hegyét
2: nézni. Azt nem szabad, az orromat nézik. Nem? Csak hogyha lentem néznek csak, és azzal beszélgetnek, azt nem szeretem. Jöttem már zavarba nézéstől. Tehát, hogy azt nem szeretem, mikor annyira zavarba jövök, mert valaki annyira néz, és akkor én tudok még vörösödni. Tehát én úgy el tudok pirulni, amikor valaki úgy néz rám.
3: De úgy, hogy tetszel neki, arra gondolsz?
2: Hát igen.
3: Annyira nagyon tetszel neki, vagy és amikor... annyira érzed, hogy úristen, annyira tetszem annak a másiknak.
2: Hát olyan valamikor félelmetes, valamikor még nyilván, ha neked is tetszik, akkor az...
3: akkor van a pirosság, nem?
2: Igen.
3: Neked is tetszik, és akkor az arcbőröd megmutatja, hogy jó napot kívánok, maga nekem is tetszik.
2: Hát vagy az, hogy zavarba jöttem. Én nagyon tudok zavarba jönni.
3: Igen. Csodálatos, akkor most ez nem baj, hogy elmondtad mindenkinek, hogyha piros leszel.
2: Ja, hogyha vörös
3: leszel,
2: vagyok, akkor zavarba vagyok. Nem, szerintem ők is tudják.
3: Az azt jelenti, hogy akkor ő is tetszik. Tehát, ha egy férfi néz nagyon, és hirtelen piros leszel, akkor tetszik. De így van, nem?
2: Hát igen.
1: Sipos F. Tamás, énekes.
4: Hogyha mondjuk a gyerekemmel megyünk az utcán, vagy egy üzletközpontba, vagy akárhol, akkor ő néha rám szól már, hogy ne nézzem már annyira, mert már gáz, ahogy én nézem azt, akit épp bármilyen indokból kifolyólag, ugye?
3: Nézel.
4: Egyszer nézem.
3: És milyen indokkal szoktál nézni csak úgy embereket? Tehát tulajdonképpen lehet, hogy néha bámulsz?
4: Valószínűleg igen.
3: Bámulsz.
4: Szinte másokat? Tudat alatt is lehet egyébként, hogy bám, vagy ott felejtem a szememet.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik. Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Tudsz úgy nézni mondjuk szinte hátulról vagy oldalról valakit, hogy az akár konkrétan meg is forduljon, mert megérzi, hogy valaki annyira nézi, hogy már szinte körbenéz, hogy mi ez az érzés. Tudsz annyira nézni, tehát annyira szugerálni?
2: Ha akarom, akkor valószínűleg igen. Aztán az már az ő dolga, hogy az ő képessége, hogy ezt megérzi-e vagy sem.
1: Na és téged lehet úgy nézni, annyira nézni, meg te megérzed akkor, hogyha valaki nem tudod, nem érzékeled, látva, hogy néznek, csak mondjuk oldalról valaki néz, akkor megérzed?
3: Sipos F. Tamás, énekes.
2: Én úgy gondolom, hogy bennem van ilyen kapacitás, igen.
1: Azt meg tudod tenni, hogy mondjuk leválasztod magad a nézésről? Tehát, hogy mondjuk egyszerűen lekapcsolod magad, és figyelmen kívül hagyod, meg is feledkezel róla.
4: Igen.
1: Volt. És mondjuk beteszed magad egy burokba, és ha néznek, ha nem néznek, teljesen nem is veszed észre. Tehát tudsz ilyen burokban közlekedni?
4: Igen, szerintem úgy az elmúlt, nem tudom, 15 év mióta úgy a színpadon mozgok, azóta egy kifejlesztettem erre egy ilyen képességet, és abszolút egy ilyen kis saját kis burokban élek.
3: Zentai Bata Adrien, Barbie énekesnő.
4: És ha picit zavar is, akkor talán csak eleinte zavar, és aztán egy idő után próbálom ezt ignorálni valamilyen szinten, vagy egészen más dolgokról elgondolkodni.
1: Hány méteres lehet körülbelül az a burok, ha egy gondolatban elképzeled, ami körülötted egy ilyen gondolat, erő, burok?
4: Nagyon pici. Tehát, hogy nem akarok hatalmas falakat állítani magam és az emberek közé. Inkább csak éppen annyit, ami engem épp megvéd. Uh-huh. Tehát, hogy nem szeretek teljesen elzárkózni, sőt, azon dolgozom már hosszú évek óta, hogy inkább nyitottabb legyek, mint sem zárkózott. És éppen ez csak annyira véd ez a burok, hogyha bármi rosszul sül el, akkor tudjak mögé bújni.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hogy bírod, ha nem figyelnek rád?
2: Én bírom azt is.
1: Bírod?
2: Hát igen.
1: Szeretnéd, hogy figyeljen valaki, de figyelj már, légy szíves. Nem figyel.
2: Hát ha nem figyel, hát nem figyel.
3: Andrádi Zsanett, színésznő.
2: Akkor én elfogadom. Elfogadom, mert azt nem szeretném soha, hogy valaki erőszakból figyeljen rám. Eleve nem szeretném azt sem, hogy valaki azért töltsön velem időt, bármilyen időt, mert muszáj. Azt szeretném, ha az életem olyan lenne, hogy olyan emberek vegyenek körbe, akik velem szeretnének lenni akkor és abban a pillanatban.
1: Szoktad azt érezni egyébként, hogy amikor egyedül ülsz hétköznap az asztalnál, tényleg teljesen egyedül, hogy azért akkor is van egy olyan felső vagy valamilyen szem, ami téged figyel?
4: Sokáig volt ilyen bennem egyébként.
3: Zentai Bata Adrien, Barbie énekesnő.
4: Nekem édesapám meghalt, amikor 21 éves voltam, és nem igazán tudtam feldolgozni ezt a dolgot nagyon-nagyon sokáig. És próbáltam, amikor rossz dolgok történtek velem, vagy olyan időszakot éltem, amikor nehézségeket éltem át, próbáltam úgy felfogni, hogy édesapám velem van. Aztán ez egy idő után átformálódott egy picit, tehát hogy nem az ő személyiségének tulajdonítottam már ezt, hanem valami felsőbbrendűnek, aki valaki, tehát hogy egy személyt képzeltem oda, de azt nem tudtam meg személyesíteni, sőt még arcot sem tudtam volna hozzá társítani, de úgy bennem volt, hogy ő ott van, ő figyel, és hogy ő az, aki nem is feltétlenül segít, de hogy ad egy kis löketet, hogyha valamihez nincs elég erőm.
1: Mai napig megvan ez az érzés? Mindig
4: igen.
1: Megvan?
4: Igen, igen.
1: Akkor ez állandósul.
4: Igen.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés. I want you to

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hogy bírod, ha nem figyelnek rád?
2: Borzalmas arra szó.
1: Lekonyultam a sajad, és igen.
2: Igen,
1: mit csinálsz olyankor?
2: Hogyha a férjemet megkérdeznék egyébként, hogy mi az, amit nem tudok elviselni, akkor ez lenne. És ő ezt pontosan tudja, hát kikelek magamból.
3: Zentai Bata Adrien, Barbie énekesnő.
2: Tehát, hogyha én éppen magyarázok, vagy valami tényleg számomra nagyon fontosról tartok, nem csak kis előadás, de akár egy kétmondatos valamit, és nem figyelnek rám, szörnyű.
1: Ezek szerint kis előadást is szoktál tudni, hogy nagy előadást is tulajdonképpen.
2: Igen, mindenféle tudok.
1: Előadást tartasz, és akkor arra figyelni kell.
2: Igen, igen.
1: Nem szabad közben mást csinálni, mondjuk valamit még pakolni, vagy sem. Akkor arra kell figyelni, és csak arra.
2: Felmegy a vérnyomásom tőle.
1: Meg is állítod esetleg a másik embert, hogy most légy szíves, csak rám figyelj.
2: Igen.
1: Rá is szólsz esetleg, hogy most légy szíves, figyelj.
2: Így van.
1: És akkor ő figyel.
2: Hát lehet, hogy nem elsőre, de másodjára már, mikor úgy szólok, akkor igen.
1: Felszólításra figyel. Egyébként valahol megértem tulajdonképpen, igen. Tehát igényled a teljes figyelmet.
2: Igen, mert szükségem van arra, hogy néha én is ki tudjam adni magamból, akár csak a véleményemet, vagy csak hogyha mesélek egy történetet is, és nekem nagyon fontos az, hogy az ember, hogyha még szemmel nem is feltétlenül veszi fel velem a kontaktust, de hogy egy kicsit érezzem azt, hogy igenis ő hallgat, és ott van.
1: De legjobb azért, hogyha szemmel is felveszi a kontaktust, figyel,
2: igen,
1: hallgat, és nem csak néz, hanem rendesen figyel.
2: Igen, az a másik nagyon rossz, amikor valaki néz, de egyébként nem ott jár fejben.
1: Észreveszed azonnal, és rászólsz, figyelsz te egyáltalán.
2: Igen.
3: Sipos F. Tamás, énekes.
4: Ez létező probléma, generációs szerintem leginkább. Tehát én azt tapasztalom, hogy a nálam jóval fiatalabbak megpróbálják eljátszani bizonyos helyzetekben, hogy igen, ott van és figyel, mondjuk tiszteletből, de közben igazából egyáltalán nem érdekli, mert nincsen semmiféle sors közösség köztünk.
1: Mert hogy beszélgetésben, vagy találkozásban, vagy hogy?
4: Hát igen. Elindul egy beszélgetés, és ő elmondja magáét, akkor én ezt úgy nagyjából akceptálom. És amikor én is hozzáfűzném a mondandómat, akkor én ezt mondjuk észre szoktam venni, hogy igazából abszolút
1: nem figyel.
4: Mondjuk nyúl a telefonjáért. És van olyan, egyébként ezt direkt ki szoktam próbálni, amikor ilyen esetekre vagyok figyelmes, hogy mondat felén el abba hagyom. Tegnap voltunk kirándulni, és még mielőtt bementünk volna a barlangba. Fel se tűnik neki.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
5: Balaton Rádió.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Andrádi Zsanett, színésznő.
2: Én abban hiszek, hogy olyan embernek kell lennem, aki mindig úgy cselekszik, mintha mindig látná valaki. Pontosan azért, hogy ne kövessek el olyan dolgokat, amik után szégyelném magamat.
1: Amikor egyszerre nagyon sokan néznek, akkor annak milyen fajta hatásait, tüneteit szoktad érzékelni? Könnyebbnek érzed magad, vagy szinte lemegsz?
2: Én a színpadon, hogyha jól sikerül egy előadás, én 5 kiló vagyok. Tehát, hogy
1: összesen?
2: Összesen. Mm-hmm. Nekem akkor nincsenek. Én akkor nem vagyok beteg, akkor nem fáj a lábam, akkor nem vagyok allergiás. Tehát, ha a színpadon minden jól sül el, akkor én vagyok a világon a legkönnyebb és legegészségesebb ember, aki kirepül, és tehát, hogy én csak így itt repkedek.
1: Sipos F. Tamás, énekes.
3: Az ember úgymond szárnyakat kap, és duplán teljesít, mert akkora ösztönző erőt ad az érdeklődés, vagy akkor középpontba kerülés, mind fizikailag, tehát a fizikai teljesítményedet befolyásolja, másrészt pedig mondjuk olyan konf dumákat mondasz, amit előre nem találták ki, és utólag konstatálod azt, hogy fú, ezt meg olyan a francból szedtem, megtartjuk.
2: Én abban hiszek, hogy olyan embernek kell lennem, aki mindig úgy cselekszik, mintha mindig látná valaki.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
4: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: time. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Vállalkozók, vezetők, értékesítők,

0: A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
1: Reklámot hallottál.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Elítélte a Kijev elleni orosz támadást a magyar külügyminiszter, szeretetet kért a pápa pünkösd vasárnapi homíliájában. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Elítélte a Kijev elleni brutális orosz támadást a magyar külügyminiszter. Orbán Anita az X-en azt is írta, kiállnak az áldozatok és Ukrajna népe mellett. Oroszország nagyszabású rakéta és dróntámadást indított Kijev minden kerülete és a környező ukrán régió ellen vasárnapra virradó éjszaka. Lakóépületeket és más infrastrukturális létesítményeket értek találatok Ukrajna fővárosában. A helyi hatóságok szerint legalább egy ember meghalt, 24-en megsérültek a támadásban. Szuperhatalmak helyett szeretetet kért a pápa pünkösd vasárnapi homíliájában. 14. Leó azt mondta, a háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg. Hangoztatta, hogy a Szentlélek békét, megbékélést és küldetést képvisel, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia. Megjelent a magyar közlöny a Tisza kormány államtitkárainak hivatalos kinevezéseivel, ezzel ismert lett az összes név, 55 államtitkár lesz az új kormányban. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium államtitkára lesz Nagy Ervin színész és Heidel György eszmetörténész. Államtitkári kinevezést kapott Tárkelnyi Zsolt és Velkei György László is. Kustánci Norbert Rudolf, aki 2013 és 2017 között a 24.hu főszerkesztője volt, a miniszterelnökség államtitkáraként a kormány kommunikációjáért felel majd. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, mondta a miniszterelnök az RTL-nek. Magyar Péter a fizetéscsökkentés kapcsán arról beszélt, ugyanezzel kell számolniuk az állami vállalatok vezetőinek, igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak is, és megfejelik mindezt a képviselői költségkeretek csökkentésével is. Magyar Péter fizetése az új szabályozás szerint bruttó 2,3 millió forint lesz, amihez az ő esetében a képviselői alapfizetés is hozzájárul, ezek együttes 3,8 millió forintot tesznek ki. Orbán Viktor havi árandósága majdnem 8 millió forint volt. 23 embert állított elő a szerb rendőrség a belgrádi kormány ellenes tüntetés után kirobbant összecsapások miatt. A szerb főváros egyik legfontosabb csomópontján, a Szlavija téren szombaton több tízezren gyűltek össze előrehozott választásokat, és Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelve. A nagy gyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatalok csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. A szerbiai tiltakozások azután kezdődtek, hogy 2024. novemberében leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előteteje 16 ember halálát okozva. Sokan a kormányzati korrupciót és az állami infrastrukturális kivitelezésekben tapasztalható hanyagságot okolták a tragédiáért.
3: Időjárás.
4: Napos marad a hétfő is, csak elvétve várható néhol zápor. A szél viszont erős lehet. A hajnali 8-15 fok után 25-30 fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet.

karácsony tomaj, kínfisorok, keresztek és a hegy alatti élet. Badacsony tomaj olyan, mint egy jól megírt szerelmes levél a magyar irodalomnak és a helyi hétköznapoknak egyszerre. Itt a teletűrés története nem csak dátumokból áll, hanem nevekből, mondatokból és abból a bizonyos badacsonyi hangulatból, amit nem lehet kimérni, csak átélni. A tomaj név már a középkori oklevelek világában felbukkan, a település részek és a környék pedig régóta lakott. A történeti emlékezetben is az iratokban egyszerre van jelen a régi hegy alatti élet, a szőlőművelés és a kisebb egyházi helyek hagyománya. És persze Badacsony tomajból nem lehet kihagyni azt, ami itt szinte alapértelmezett, bazalt és bor. A Badacsony túra útvonalain tényleg ott vannak a bazalt oszlopok és kőformák, de fontos, hogy a fennsík fokozottan védett terület, a jelzett útról letérni nem szabad. A boros oldalát nézzük, akkor a klasszik badacsonyi fajtákkal találkozhatunk. Olasz rizling, szürke barát, kéknyelű és még jó pár szereplő, amiknek itt valahogy több súlya van. Badacsony tomaj egyik legismertebb irodalmi története Kisfaludi Sándorhoz és Szegedi Rózához kötődik. Az ő nevük nem csak romantikus legenda, hanem a település identitásának része. A Szegedi Rózaház, amelyet Szegedi Ignác építetett a 18. század utolsó harmadában, ma is ott áll, és úgy működik, mint egy időkapszula. A ház muzeális gyűjteménye 1953 óta fogadja a látogatókat, és ha belépsz, az ember szinte hallja, hogyan születik meg egy hímfisor, vagy hogyan lesz egy nyári beszélgetésből emlékezet. A hagyomány szerint a környék 1844 óta zarándokhely is, és ez a kettősség, az irodalmi és a vallásos réteg Badacsony tomaj egyik legerősebb karakterjegye. A település vallási jelképei közül kiemelkedik a Ranolder kereszt, amelyet 1857-ben állítatott Ranolder János veszprémi püspök. A kereszt nem csupán egy útmenti jel, hanem egyfajta helyi iránytű. Azt üzeni, hogy a hegy alatti életben a hit, a munka és a táj tisztelete mindig összetartozott. Badacsony tomajban a vallási emlékek nem elszigetelt pontok, inkább úgy vannak jelen, mint a település mondatai. Rövidek, egyszerűek, de sokat mondanak. Badacsony tomaj másik nagy története a művészet. Egri József festőneve a környékhez különösen erősen kötődik, sokan a Badacsony festőjeként emlegetik. Az ő képeiben a táj nem háttér, hanem főszereplő, és ettől Badacsony tomajban a művészet nem valami távoli galériás dolog, hanem a helyi fények és árnyékok lefordítása a vászon nyelvére. A településben van valami, ami az alkotókat mindig megfogta. A domboldal ritmusa, a szőlősorok rendje, a kő és a zöld találkozása. A hagyományok között természetesen a szőlő és a pincevilág az egyik legfontosabb. Badacsony tomajban a szüreti időszak nem csak munka, hanem közösségi jelenet. A családok egymás mellett mozognak, a pincék ajtaja nyitva, és a beszélgetések valahogy mélyebbre mennek, mint a hétköznapokban. Itt a helyismeret nem térkép, hanem íz. Ki melyik dőlőből, melyik évjáratból, melyik történetből él. A településnek van egy csendes önbizalma, ami abból jön, hogy a hagyomány nem a múltba nézés, hanem napi gyakorlat. Badacsony tomaj végül attól különleges, hogy többféle történetet tud egy mondatba sűríteni. Irodalom, hit, művészet, munka. És mindezt úgy, hogy közben a település nem válik ünnepélyesen merevvé. Itt lehet egyszerre komolyan emlékezni és lazán élni. És amikor este elcsendesedik a falu, a Szegedi Rózaház környékén is a keresztek alatt, mintha ugyanaz a gondolat maradna a levegőben. A helyek is tudnak szeretni. És Badacsony tomaj ezt a szeretetet elég régóta gyakorolja. Badacsony tomaj nem az a település, amit csak megnézel, hanem amit bejársz. Az egész hely ritmusa a Badacsony hegyből jön. A bazaltos, tanúhegyes tájból, a szőlősorok fegyelmezett csíkjaiból, és abból a fajta nyugalomból, ami nem altat, csak lejjebb tekeri a zajt. Hogy lehetne néhány szóval összefoglalni? Talán így. Badacsony tomaj. Természet, örökség, ízek.

Balatonfüred. Reformkori séták és szívdobbanások. Balatonfüredet sokan elegánsnak mondják, és nem véletlenül. Ennek a városnak van tartása. Olyan, mint egy régi, szépen szabott kabát, amit valaki generációk óta megőriz, mert tudja, hogy jó anyagból van. A füredi történet egyik kulcsa a gyógyvíz. A savanyú vízforrások miatt már a 18. században is érkeztek ide gyógyulni, a 19. századra pedig kialakult az a fürdőkultúra, amely a várost a reformkor egyik fontos találkozó helyévé tette. Nem csak pihenni jöttek, hanem beszélgetni, vitatkozni, eszmét cserélni is. A reformkor idején Füred neve egyre inkább összeforrt a magyar közélettel. Itt fordult meg Széchenyi István, Deák Ferenc és sokan mások, akiknek a neve a történelemkönyvekben nagy betűvel áll, de a füredi utcákon mégis emberközelivé válnak. A város egyszerre tud ünnepélyes lenni és közvetlen, mintha azt mondaná, igen, itt nagy dolgok történtek, de közben a pad ugyanúgy pad, a fa ugyanúgy fa, és a hétköznapi emberek ugyanúgy részei ennek a történetnek. Balatonfüred egyik ikonikus hagyománya az Anna Bál. Az első Anna Bált 1825-ben rendezték, és azóta is egyfajta kulturális időkapszula. Megmutatja, hogyan lehet egy régi társasági hagyományt úgy életben tartani, hogy közben ne váljon porossá. Füreden az Anna Bál nem csak ruha és tánc, hanem várostörténet. A helyi emlékezetben ott élnek azok a nyarak, amikor a vendégek és a fürediek ugyanabban a ritmusban lélegeztek. Délutáni síták, esti fények és egy város, amely akkor is figyelte a lábnyomokat, ha közben a világ kint nagyokat fordult. A Füredre gondolunk, gyakran felbukkan egy név. Rabindranath Tagore. A Nobel-díjas költő 1926-ban gyógyult itt, és a róla elnevezett Tagore sétány azóta is a város egyik jelképe. Tagore fát ültetett, és ezzel nem csak egy botanikai gesztust tett, hanem egy történetet hagyott hátra. Azt, hogy Füred nyitott, nemzetközi, és képes befogadni idegen hangokat úgy, hogy közben megőrzi a sajátját. A sétányfái ma is úgy állnak, mint egy élő vendégkönyv. Néma aláírások, amelyek mégis mesélnek. A város templomi arcát a klasszicista kerek templom adja, amelyet 1846-ban szenteltek fel. A kör alaprajz nem csak látványos, hanem szimbolikus is. A teljesség, a visszatérés, a folytonosság jele. Füreden ez a folytonosság amúgy is erős. Ugyanazon az utcán találkozhat a 19. századi villa eleganciája és a 20. századi modernség. A város nem tagadja a rétegeit, inkább egymásra teszi őket, mint egy jól felépített történetet. Itt jön képbe Jókai Mór is, aki Füreden villát építtetett, és aki számára a város egyszerre volt menedék és inspiráció. A Jókai villa ma is azt a hangulatot idézi, amikor az író a nyarakat nem csupán pihenésre használta, hanem gondolatokra, történetekre. A várostörténet egyik látványos pillanata 1846. Ekkor bocsátották vízre a kisfaludi gőzhajót. Ez nem csak technika történet, hanem önkép is. Füred szeretett ott lenni a fontos pillanatoknál. Ugyanez a törekvés látszik a gyógyintézmények történetében is. A szívgyógyászat intézményesülése Füreden a 20. század elején erősödött meg, az 1910 és 1913 közötti építkezések pedig máig meghatározzák a város arculatát. Itt a gyógyulás nem steril szó, hanem egy város részekben élő mindennapi tapasztalat. Balatonfüred végül attól füredi, hogy a séta nem üres program. A sétának vannak állomásai, emlékei, és van egy saját ritmusa, amit a hely tanít meg. Egy pad, egy villa, egy templom, egy névatáblán, egy régi anekdota. Nem túl hangos, nem túl száraz, csak pont annyira emberi. Ide egyszer tényleg el kell jönni, de nem csak fotózni, hanem megérteni. Ha van még egy titkos összetevője Balatonfüred hangulatának, az az, hogy a hely nem akar többnek látszani, mint ami, mégis mindig többet ad, mint amit vársz. A Tagore sétány környékén egyszerre érzed a régi idők komolyságát és a mai falu könnyedségét. Gyerekzsivaj, kapuk mögötti udvarok, apró beszélgetések. És közben ott fut a háttérben az Anna Bál emléke, mint egy visszatérő refrén. Ettől lesz a település élő. Nem csak nézni valók sora, hanem egy közösség ritmusa,
amit ha elkap a füled, már is könnyebb elhinni, hogy a történelem nem a múzeumban kezdődik, hanem a mindennapi sétában. Mi a konklúzió? Balatonfüred nem akar többnek látszani, mint ami. A Tagor sétány környékén egyszerre érzed a régi idő komolyságát és a mai város könnyedségét. Gyerekzsivaj, a Balaton és a kikötő. A háttérben fut az Anna Bál emléke, mint egy visszatérő refrén. Ettől lesz a település élő. Nem csak nézni valók sora, hanem egy közösség ritmusa, amit ha elkap a füled, már is könnyebb elhinni, hogy a történelem nem a múzeumban kezdődik, hanem a mindennapi sétában.

Almádi. Vörös kövek, erődített falak, szecessziós imák. Balatonalmádi olyan város, amelyik több település részből rakta össze a saját személyiségét, és ettől különösen réteges. Ha egyetlen történelmi pillanatot kéne kiemelni, akkor Almádi neve először 1493-ban bukkan fel írásban, méghozzá nagyon Balatonfelvidéki módon. Szőlő és adásvétel kapcsán. A szőlőművelés évszázadokon át meghatározó volt egészen addig, amíg a filoxéra az 1880-as években nagy pusztítást nem végzett. Almádi 1869-ben kapott önálló települési rangot, és 1901-től lett hivatalos neve Balatonalmádi. Érdemes rögtön Vörösberénnyel kezdeni, mert a város egyik legerősebb történelmi magja ott dobog. Vörösberény erődített református temploma már a 12.-13. század fordulóján is létezhetett, a 18. században 1739 körül pedig megerősítették a védműveit. Ez a templom nem csak istentiszteleti hely, hanem egyben a település emlékezete is. Falak, amelyek egyszerre védtek és megtartottak, és amelyek ma is azt üzenik, hogy a közösség története néha, szó szerint, falazás kérdése volt. Almádi másik ikonikus temploma a Szent Imre templom, amely 1930-ban épült Medgyaszai István tervei alapján. Aki látta már, azt tudja, ez nem csak egy templom, hanem építészeti állítás. Magyaros, szecessziós formák, különleges szerkezet és a helyi vörös homokkő karaktere, ami a falaknak saját színt és melegséget ad. A templom egyszerre modern és hagyománytisztelő, és ez a kettősség jól illik Almádihoz is. Egy város, amelyik szereti a múltat, de nem ragad bele, inkább tovább bírja. A városban van egy kisebb, mégis sokat mondó szent hely is, a Szent Jobb kápolna. A történetét a helyiek különös büszkeséggel mesélik, mert Almádi nem csak megőriz, hanem hazahoz is emlékeket. A kápolna körüli legenda és a hozzá kapcsolódó relikvia történetek arra emlékeztetnek, hogy a hit nem csak vasárnapi esemény, hanem identitás. A város ünnepei, búcsúi és közösségi alkalmai ezért nem csak programok, hanem találkozási pontok, ahol a családok, generációk és szomszédságok újra meg újra összekapcsolódnak. Balatonalmádi történelme persze nem csak egyháztörténet. A település a 19.-20. században vált igazán polgáriasabbá, és ez az épített örökségben is látszik. Villák, régi nyaralóházak, a város részek saját hangulata. Ha a városban sétálsz, érzed, hogy itt a környék számít. Nem egyetlen főtér uralja a történetet, hanem sok kis utca és domboldal, sok apró nézőpont. Az óvári messzelátó például nem csak kilátó, hanem egyfajta helyi szimbólum. Azt mondja, hogy Almádi mindig szerette fentről is megérteni saját magát, és persze látni a Balatont. Balatonalmádi olyan település, ahol a házak és az utcák amfiteátrumszerűen kapaszkodnak fel a domboldalra, mintha a város eleve úgy épült volna, hogy mindenki kapjon egy saját kis nézőtéri helyet a panorámára. Ezt a formát sokan tényleg egy riviérás hangulathoz szokták hasonlítani, és van benne valami. Nyári könnyedség, kisvárosi nyugi, és az a fajta elegáns lazaság, ami nem harsány, csak biztos magában. A hagyományok között Almádiban a bor is fontos szereplő. A domboldalak művelése, a pincék világa, a szüreti készülődés mind-mind olyan közösségi élmény, ami összerakja a város ritmusát. A kötelező almádi ikon pedig az óvári messzelátó. Ez a kilátó a város jelképe, és már a századforduló táján megépült, vörös homokkő talapzaton állt, eredetileg fából, cseréptetővel. A sztorihoz hozzátartozik, hogy egy 1906-os vihar megsemmisítő volt. Utána több lépésben állították helyre. A nevét dr. Óvári Ferencről kapta, aki sokat tett a kilátóért és a helyi vasúti kapcsolatokért is. Ha pedig a mai laza Balatonalmádi élményt keresed, a Veselényi strand az a hely, ahol a napirend általában ennyi. Megérkezés, víz, nap, még egy kör, és a végén a Na jó, maradjunk még című klasszikus jelenet. És ha néhány szóval kellene megfogalmaznom, Balatonalmádi. Kapu a Balaton felvidékhez.

Balatonbogler. Gömbkilátó is a két kápolna titkai. Balatonboglárban van valami játékos komolyság. Mintha a város egyszerre lenne nyári könnyedség, és egy régi családi album, amit időnként elővesznek, lapoznak benne, és közben mindig kiterül valami új. A település a korai oklevelekben már a 13. század elején feltűnik, de a boglári identitás igazán akkor válik kézzelfoghatóvá, amikor felmész a várdombra. Itt nem csak a magaslat számít, hanem az, hogy a város a saját jelképeit is ide, a domb tetejére tette. Mintha azt mondaná, nézd, boglárnak is van koronája. Úgy, hogy valójában a várdomb a 20. század elején még kopár volt és fekete fenyők kerültették be, ezért van ma is az a erdős kilátós hangulata. A várdomb egyik legismertebb építménye a gömbkilátó, más néven a Xantusz János gömbkilátó. Olyan, mint egy igazi retro sci-fi darab. Eredetileg pavilonnak készült, és a városi leírás szerint a budapesti nemzetközi vásáron Magyar Atómium néven szerepelt a brüsszeli atómium ihletésére. Az alumínium szerkezet Kádár István mérnök tervei alapján készült az 1950-es évek elején. 1958-ban a brüsszeli világkiállításon is bemutatták, majd 1963-ban a budapesti Városligetben a budapesti nemzetközi vásáron lett igazi látványosság. A 70-es évek végén került Balatonboglárra, Szabó Kálmán tanácselnök közbenjárásával, és ettől kezdve a város sajátjaként kezdte szeretni. Ez a vándorló kilátó pont illik Boglárhoz. A település tudja, hogyan kell egy idegenből helyi legendát csinálni. A várdombon egy másik különleges páros is ott áll. A kék és a vörös kápolna. A kék kápolna esetében még a dátum is vitatárgya, mert a források szerint 1856-ban vagy 1891-ben épült neogótikus stílusban Körmendi Lajos gyógyszerész és földbirtokos családi kriptájaként. Akárhogy is, az biztos, hogy a kápolna ma már nem liturgikus térként él, hanem kiállítások és kulturális események helyszíneként. Ez a fajta átalakulás Boglár egyik finom trükkje. A múltat nem lezárja, hanem új szerepbe állítja. A vörös kápolna története pedig kifejezetten emberi. 1857-ben Bárány Pál építette, és nem puszta dísznek. Családi sírboltnak, egy tragédia emlékének. A 19. századi családtörténet fájdalma ott van a falak mögött, még akkor is, ha ma már a kápolna inkább művészeti térként, csendes kiállítóhelyként működik. Itt az ember érzi, mennyire különös dolog az idő. Ami egykor gyászhely volt, az ma találkozó hely, de a hangulatban mégis marad valami tisztelet. A város hagyományai között ott van a szülő és a munka ünnepe is. Balatonboglár neve régóta összefonódik a szőlőhegyekkel és a pincevilággal, a szüreti időszak pedig nem csak agrármunka, hanem közösségi esemény. Készülődés, vendégvárás, beszélgetések, régi receptek és generációs tudás. Ilyenkor a város ritmusa más lesz. A napoknak íze van, a mondatoknak pedig ideje. A boglári hagyomány nem feltétlenül népviseletben, hanem a gesztusokban él. Ki kit hív át, ki mit kínál, ki mit mesél el. Balatonboglár végül attól boglári, hogy a város a különlegességeit nem eldugja, hanem beleszövi a mindennapokba. A gömbkilátó nem csak egy műszaki csoda, hanem beszédtéma. A kápolnák nem csak épületek, hanem történetek. A várdomb nem csak magaslat, hanem helyi emlékezet. Azonban, ha élményként szeretnéd, érdemes úgy felfűzni, mint egy kétállomásos történetet. Előbb a várdomb és a gömbkilátó a nagy panorámáért, utána a kápolnák a csendesebb, nézem és befogadom részért. A kettő együtt adja ki Boglár egyik legjobb arcát. Egyszerre látvány és történet. És ha már Balatonboglár, nézd felülről, értsd belülről.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Elindult a mesterséges intelligenciával működő közlönyértelmező. Várják a jelentkezéseket a Virágos Magyarország versenyre. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Elindult a mesterséges intelligenciával működő közlönyértelmező, amely közérthető összefoglalókat készít a magyar közlönyben megjelenő rendeletekről és törvényekről. Az AI alapú platform célja, hogy a több száz oldalas jogi szövegek helyett gyorsan átláthatóvá tegye a legfontosabb állami döntéseket az átlagolvasók számára is. Az EduLine megjegyzi, nem ez az egyetlen olyan hazai fejlesztés, ahol a mesterséges intelligenciát a mindennapi információfeldolgozás megkönnyítésére használják. Az oktatási hivatal nemrég jelentette be a Tekla nevű digitális pedagógiai asszisztens fejlesztését is, amely a diákok tanulását és a pedagógusok munkáját segítené. A 2010 és 2026 közötti reálbéremelkedés nem volt elég a bérfelzárkóztatáshoz. A következő időszak fő kérdése ezért az lesz, hogy a béremelések tudják-e úgy támogatni a bérfelzárkózást, hogy közben ne terheljék túl a vállalatokat és ne veszélyeztessék a foglalkoztatás stabilitását, állapította meg tanulmányában a GKI gazdaságkutató. Szerintük a megoldás a vállalati termelékenység növelése, amely megalapozza a bérszínvonal uniós átlagnál gyorsabb emelkedését. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, közölte a Visit Hungary. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A II. Világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hollóházán. A munkában a hadisírgondozók mellett részt vettek a füzéri hadtörténeti és helytörténeti kör önkéntesei is. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat, a felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak, áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le, júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Tájföld visszavonja a 60 napos vízummentes tartózkodást, több mint 90 ország szám terület égett le, júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Tájföld visszavonja a 60 napos vízummentes

0: napig maradhatnak vízum nélkül, más országok állampolgárainak azonban vízumot is kell majd igényelnie Tájföldön.
1: Időjárás.
0: Napos marad a hétfő is, csak elvétve várható néhol zápor. A szél viszont erős lehet. A hajnali 8-15 fok után 25-30 fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet.

Balatonlelle. Kishegy, Donát és a pincék időjárása. Balatonlellében van egy hely, ami úgy működik, mint egy időjárás jelentés a múltról. Felmész a Kishegyre és hirtelen érzed, miért lett itt a szőlő és a bor a település egyik főnyelve. Nem kell hozzá szakértőnek lenni, elég, ha végig sétálsz a dűlők között, ránézel a présházakra, és rájössz. Ezek a falak nem csak bort tároltak, hanem történeteket is. A Kishegy ékköve a Szent Donát kápolna. Kicsi, paraszbarok stílusú épület mégis olyan hatása van, mintha egy apró pontot húzna a táj fölé. Itt valami fontos történik. A kápolnát a hagyomány szerint báró Majthényi György építette a 18. század elején, és a helyi emlékezetben mindig is a szőlőhöz kapcsolódott, mert Donát a szőlős gazdák védőszentje, a villám és jég ellen is hozzáfordultak. A kápolna később gróf Széchenyi Ferenc kegyurasága alá került, aki nem csak név a történelemből. Ő Széchenyi István édesapja, a reformkor előszobájának egyik fontos szereplője. A lellei Kishegyhez kapcsolódó hagyományok közül az egyik legszebb, hogy régen évente két alkalommal tartottak itt misét, Szent Donát és Szent György napján. Ma már inkább Szent Donát napja maradt meg, jellemzően a borhét idején, amikor a kápolna környéke megtelik élettel. Ez nem csak vallási esemény, hanem közösségi,

Megérkezés. A helyiek számára a szőlő nem díszlet, hanem munka, emlék, családi örökség. A kápolna harangja is ezt az állandóságot idézi. Az első világháború idején elvitték a harangot, és 1928-ban új harangot kapott a kápolna, a felirata pedig olyan, mintha egy rövid, de nagyon komoly fohász lenne. Később, 1950-ben a hívek hozzájárulásával felújították az épületet is, mert itt a kápolna nem turisztikai objektum, hanem a hegy lelke. A kápolnával szemben ott áll a Majthényi Présház is, ami szintén a helyi történet része. A présházak világa Lellében nem csupán építészet. A domboldalban sorakozó pincék azt mutatják, hogyan alakult ki egy egész hegyközségi kultúra. És ez a kultúra nem a múltban ragadt. A borhoz kapcsolódó rendezvények, a szüreti időszak, a hegyen való találkozások mindegy olyan hagyományt visznek tovább, ami egyszerre praktikus és ünnepi. Praktikus, mert a szőlő megkéri a munkát. Ünnepi, mert a munka végén mindig van valami, amit meg lehet köszönni. Balatonlelle történetében a Kishegy egyfajta felső nézőpont, de a település életének ritmusa lent az utcákon is látszik. A régi birtokviszonyok, a nemesi nevek és a hegyközség mind azt jelzik, hogy Lelle sokáig egy mezőgazdasági és szőlészeti logika szerint ért. Aztán jött a 19.-20. század, amikor a település egyre több vendéget fogadott, és a nyaralóhely szerepe is erősödött. De ami érdekes, Lellében a hegy nem tűnt el a nyári kép mögött. A Kishegy ott maradt, és emlékeztet, hogy a település karaktere nem csak szezon, hanem évszakokon átívelő élet. A kápolna kicsi, a története mégis nagy. Majthényi György neve, Széchenyi Ferenc támogatása, a Donát napi mise, az 1928-as harang és a borhét, ami évről évre újra összerakja a közösséget. Balatonlelle így lesz több, mint egy név a térképen. Egy hegy, egy kápolna és egy olyan település, ahol a szőlő nem dekoráció, hanem identitás. És ha már harang, a Szent Donát kápolna történetében van egy apró, de nagyon beszédes részlet. Az első világháború alatt elvitték a régi harangot, és 1928-ban a kishegyi szőlőbirtokosok új harangot készítettek. A felirata egyszerű és direkt, pont mint egy őszinte fohász. Szent Donát, könyörög érettünk. A harangot Szlezák László harangöntő öntötte Budapesten, és azóta is ott van a hangja a hegyben. 1950-ben a hívek áldozatos hozzájárulásával felújították a kápolnát, később az oltárkép is megújult Ákosfi Barna restaurálásával. Ezek az évszámok nem csak kronológia, hanem azt mutatják, hogy a helyieknek a kápolna nem látnivaló, hanem saját ügy. Aki felmegy ide, azt is észreveszi, hogy a kápolna körüli tér valahogy természetesen hívja a beszélgetést. A Kishegyen a présházak előtt nem ritka a padon ülős, lassan kortyolós életforma. A pincekulcs története gyakran családi történet is. Kinek a nagyapja ült itt ugyanígy, kinek a szőlője melyik sorban fut, és melyik év volt az, amikor a jég majdnem mindent elvitt. Donát ezért villáműző is a néphitben, mert a szőlőnél a legnagyobb ellenség néha nem az idő, hanem az időjárás. A kápolna így nem csak vallási jel, hanem egy régi, nagyon praktikus remény is, hogy a munka ne menjen kárba. A Kishegyen árva könnyű megérteni, miért ragaszkodik ehhez a település, ehhez a dombhoz. Balatonlelle nem attól lesz érdekes, hogy sokan ismerik a nevét, hanem attól, hogy a név mögött van szőlőművelés, kegyúri történet, egy harang, amit a helyiek összefogással állítottak vissza a háború után, és egy kápolna, ahol egyetlen misének is súlya van.

torony árnyéka és a szőlő türelme. Csopak olyan település, ami nem kiabál, inkább odasúgja magát a hallgatónak. Itt a történetek nem feltétlenül óriási épületekben laknak, hanem a domboldalakban, a régi utcavonalakban, a kőben és a szőlőben. A község neve már középkori oklevelekben felbukkan. 1277-ben egy irat a csopaki malmokról beszél, és egy Lilium nevű özvegy is megjelenik benne. Ez a fajta apró, emberközeli részlet pont csopaki. A történelem nem távoli, hanem ismerős, mintha a falu régóta ugyanazokat a lépteket hallaná. Csopak egyik legizgalmasabb helyi jelképe a csonkatorony. A Szent István templomot a 19. században elbontották, de a torony megmaradt és ma is ott áll, mint egy mondat, amit nem fejeztek be, mégis mindenki érti. A torony körül sétálva érzed, hogy a település emlékezete nem csak a kész dolgokhoz ragaszkodik, hanem ahhoz is, ami hiányzik. Csopakban a hiány néha nem veszteség, hanem kapaszkodó. Innen indul a képzelet, innen indul a kérdés, hogy vajon milyen lehetett az a falu, amikor ez a torony még teljes történetet tartott maga mögött. A mai település templomi élete is erős. A református templomot nagyjából 1800 körül emelték, és van benne egy ritka 16. századi ezüst úrasztali kehely, amely nem csak liturgikus tárgy, hanem egy történelmi tanú. Csopak vallásos múltja közösségi térben is él. Az ünnepekben, a gyülekezeti alkalmakban, a helyi összetartásban. És ez a fajta összetartás Csopak egyik legfontosabb látnivalója, még ha nem is lehet rá jegyet váltani. Csopak másik nagy története a szőlő. A domboldalak művelése itt nem divat, hanem évszázados munka, amelyben benne van a türelem, a családi tudás és a helyismeret. A szüreti időszak Csopakon nem csak mezőgazdaság, hanem hagyomány. A közös készülődés, a beszélgetések, a kóstolások, az a fajta közösségi élmény, amikor a falu egyszerre dolgozik és ünnepel. Ha valaki csopaki bort emleget, tulajdonképpen a település karakterét írja le. Tiszta, tartós, helyhez kötött. A településen járva nem az a kérdés, hogy mit kell megnézni, hanem az, hogy hogyan kell ott lenni. A csopaki utcák ritmusa lassabb, a régi porták és kertek rendje olyan, mintha azt mondaná, itt még számít, hogy mit, hová teszel. A helyi kő, a régi kerítések, a kapuk mögötti udvarok mind ugyanabba az irányba mutatnak, Csopakban a mindennapi életnek van formája. És amikor este elcsendesedik a falu, a csonkatorony sziluettje úgy rajzolódik ki, mintha ő lenne az őrszem, aki egyszerre figyeli a múltat és a jelent. Csopak története tehát nem egyetlen nagy dátum, hanem sok kicsi történés. Malmok és oklevelek, templomok és kelyhek, torony és hiány, szőlő és közösség. Egy település, amelyik nem harsány, mégis emlékezetes, mert a részletekben tud nagyot mondani. Hogy mi a csopaki titok? A válasz talán ennyi. Itt a csend nem üresség, hanem tartalom. És van még néhány titkos összetevője Csopak hangulatának. A csonkatorony környékén egyszerre érzed a régi idők komolyságát és a mai falu könnyedségét. A másik a strand. Klasszik balatoni nap, fürdés, napozás, családbarát, rendezett, ide jó megérkezni típusú érzés. A másik a szőlőhegy és a boros hangulat. Csopaknak erős borkultúrája van, főleg az olasz Riesling körül, és ez nem csak kóstolásban, hanem a sétákban, tájban, ritmusban is érződik. Ha pedig kell egy kis kilátásterápia, a Ranolder kereszt környéke teljes mértékben az a pont, ahol hirtelen csendben maradsz, mert a panoráma elvégzi helyetted a gondolatokat.

0: Fonyód. Sétányok, villák és a kriptavilla legendája. Fonyód olyan, mintha egy teletülés és egy hosszú sétakész fogása lenne. Nem egyetlen pontban akar megmutatkozni, hanem egy vonalban, egy ritmusban, ahogy haladsz előre. A város története a hivatalos feljegyzések szerint a 18. században válik igazán kitapinthatóvá, 1758-ban szerepel az első olyan anyakönyvi bejegyzés, amely Fonyód nevét rögzíti. De a fonyódi történet ennél tágabb, mert a hely mindig is átjáró volt. Dombok, utak, földek és emberi mozgások találkozása. Fonyód ezért nem csak település, hanem irány. Fonyód látképét a két hegy adja, és mindkettőn van kilátó. A Sipos hegy esetében a város kifejezetten ajánlja, hogy egy könnyű, körülbelül fél órás sétával közelítsd meg a kilátót a hegyfal menti útvonalon. A várhegyi szép látó pedig a természetjáró szerint 2012-ben készült el, és érdekesség, hogy a várhegy csúcsán állva önmagában pont a fák miatt nehezebb a rálátás, ezért is kellett a kilátó. Aki Fonyódon jár, előbb-utóbb találkozik a szaploncai sétánnyal. Ez a név nem véletlenül lett a város egyik jelképe. A sétány és a hozzá kapcsolódó villavilág a 19. század végi, 20. század eleji nyaraló kultúra emléke. A szaploncai sétány, sokan egyszerűen panorámasétánynak hívják, ami a várhegy északi oldalán fut, közvetlenül a történelmi bélatelepi villasor mellett. A város leírása szerint a sétány a magas part szélén nagyjából 70 méteres magasságban vezet, és innen kedvező időben szinte a teljes nagy ív belátható, Keszthely irányától Tihany felé. A sétány ráadásul nem csak úgy van. Az elmúlt időszakban megújult, és a város szerint körülbelül 800 méter hosszan rendbetették a burkolatot, a kőpadokat és a közterületi elemeket is. A bélatelepi villasor története a helyi összefoglaló szerint 1894-től indul igazán, és itt az a szép, hogy a villák mögött nem névtelen nyaralók vannak, hanem egy nagyon is konkrét társadalmi háttér. Orvosok, jogászok, földbirtokosok, vármegyei és minisztériumi tisztviselők építkeztek, összesen 29 parcellán. A korai fürdőtelepi hangulat gyökere még régebbre nyúlik. A Turista magazin felidézi, hogy a bélatelepi történet az 1860-as években kezdett kialakulni, és a nyaralótelet ötlete később vált igazán tudatossá. Azonban bélatelep története 1894 körül indul el igazán, amikor a terület parcellázása és a villák építése megkezdődött. A fák alatt sorakozó házak ma is azt a hangulatot hozzák, amikor a nyár nem rohanás volt, hanem hosszú délutánok, kerti székek, újságpapír zizegése és beszélgetések a verandán. Fonyód ebben a korszakban tanulta meg, hogyan lehet egyszerre helyi és nagyvilági, és valami ebből a kettősségből ma is megmaradt. A város temploma is a település modernkori történetét meséli. A Nagyboldogasszony templom 1902-ben épült bélateleten, és egyszerre közösségi pont és tájékozódási jár. Nem csak a hívőknek fontos, hanem mindenkinek, aki érzi, hogy egy település akkor lesz igazán otthonos, ha van benne egy hely, ahol ünnep és csend is elfér. Fonyódon a templom nem csak vasárnapi tér, hanem a városi emlékezet egyik tartó oszlopa. És most jöjjön egy fonyódi történet, amitől a város hirtelen fémszerű lesz. A kriptavilla legendája. 1940-ben Abrudbányai Rédigerödön építette, mégpedig menyasszonyának, Ada Magdolnának. A szerelem itt nem rózsaszirmokban, hanem kőben és tervrajzban jelent meg, és ettől egyszerre szép és szomorú a történet. A villa ma is emlékeztet arra, hogy a települések nem csak közművek és utcák, hanem emberi döntések lenyomatai. Valaki egyszer azt mondta, örökítem a szeretetet. És ebből lett egy épület, amit generációk óta mutogatnak. A történet egyik legerősebb, szinte filmszerű részlete a villa belsejében található vörös homokkő nászágy, rajta a két életnagyságú alak, amelyet Bencédi Sándor készített. És itt jön a legenda. A helyi narratíva szerint, ha egy pár megfogja egymás kezét a nászágy fölött, a szerelmük örökké tart. Hogy ez babona vagy romantikus rítus, mindenki döntse el. De tény, a történet miatt zarándokhellyé vált. Fonyód ettől fonyódi. Tud egyszerre sétányosan elegáns lenni, villásan történelmi, és közben tart egy olyan legendát is, ami miatt az ember óhatatlanul halkabbra veszi a hangját, amikor belép a kripta villaterébe.
1: Megmozgatjuk az állóvizet.
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy? Balaton Rádió.

Siófok, víztorony, operett és a város szívdobogása. Siófoknak van egy olyan városi energiája, amit az ember azonnal megérez, még akkor is, ha csak átutazóban van. De ha egy pillanatra lelassítunk, kiderül, Siófok nem csak nyári pörgés, hanem egy település, amelynek saját, meglepően mély története van. A középkori múlt nyomai például nem hangosak, mégis ott vannak. A plébánia templom története 1488-ig visszanyúlik, később 1736-ban barokk templom épült, majd a mai Sarlós Boldogasszony titulusú templom 1903 és 1904 között készült el. Ez a templom ma is a város egyik stabil pontja. Ünnepeken megtelik, hétköznapokon pedig csendes háttérként őrzi a közösségi emlékezetet. Siófok egyik legszebb városi jelmondata viszont nem kőből, hanem vasbetonból készült. A víztorony. 1912-ben épült, tervezői Gergely Jenő és Gut Árpád voltak, és azóta is a város egyik legismertebb pontja. A víztorony nem csak közmű, hanem ikon. Azt üzeni, hogy Siófok mindig is szerette a modernséget, a szervezettséget, az előre gondolkodást. A 20. század elején egy ilyen építmény egyszerre volt praktikum és városimázs, és Siófok ezt nagyon korán értette. Siófoknak olyan, mintha a nyár itt tartaná a főpróbát. Nappal strandolós, lazulós, este meg bekapcsol a fényekkel is sétánnyar fűtött városi pezsgés. A központban a főtér környéke adja az ide érkezünk megérzést, és ott áll a város ikonja, a víztorony is. 1912-ben épült, jó magasból lehet panorámázni, ráadásul ma már látogatható kilátóként és kiállítótérként is működik. A város kulturális arca pedig szinte automatikusan összekapcsolódik egy névvel, Kálmán Imrével. A zeneszerző 1882. október 24-én született Siófokon, és a városban ma is él az operett öröksége. A Kálmán Imre emlékház 1982. október 22-én nyílt meg, és nem csak egy múzeum, hanem egy hangulat. A polgári világ emléke, a zene könnyedsége, a színpad varázsa. Ha valaki azt hiszi, hogy Siófok csak zaj, akkor Kálmán Imre története azonnal hozzáteszi, itt dallam is van, sőt, nem is akármilyen. Siófok története nem áll meg a nagy neveknél. A város egyfajta csomópont szerepet is betöltött. Kereskedelem, közlekedés, szolgáltatások. A település arculatán látszik, hogy a 19.-20. század fordulóján erős fejlődés indult, és ez a fejlődés nem csak épületekben, hanem mentalitásban is megjelent. Siófokban van egy sajátos, városi büszkeség, hogy itt tudnak nagyban gondolkodni, és közben megtartani a helyi arcokat is, a régi utcákat, a régi történeteket. A hagyományok szintjén a zene mellett a közösségi események adják Siófok ritmusát. Siófok városi turisztikai szerkezetében kiemelt jelentőségű a Nagy Strand és a Petőfi sétány által kijelölt, nagy látogatottságú partszakasz. A két helyszín funkcionálisan egymásra épül. A Nagy Strand elsősorban a nappali, vízparti rekreáció központja, míg a Petőfi sétány az esti vendéglátási és szórakoztató tevékenységek főgyűjtő területe. A Nagy Strand a nyári időszakban a város egyik legfontosabb idegenforgalmi célpontja, ahol a látogatók döntően fürdési, napozási és pihenési céllal veszik igénybe a szolgáltatásokat. A terület jellemzően széles körű infrastruktúrával rendelkezik, amely magában foglalja a strand használathoz szükséges alapfunkciókat, valamint kiegészítő vendéglátó és kiszolgáló egységeket. A nagy befogadó képesség és a központi elhelyezkedés miatt a Nagy Strand a siófoki nyári turizmus egyik meghatározó eleme, továbbá jelentős szerepet tölt be a városi forgalom irányításában és a partmenti aktivitások koncentrációjában. A Petőfi sétány ezzel összefüggésben elsősorban az esti, illetve éjszakai időszakban lát el központi szerepet. A sétány mentén sűrű vendéglátó és szórakoztató kínálat található, amely az esti időszakban fokozott gyalogos forgalmat generál. A terület fontos találkozási és programhelyszínként működik, valamint a város szezonáris éjszakai életének egyik fő színtere. A Nagy Strand és a Petőfi sétány térbeli közelsége és a közöttük fennálló funkcionális kapcsolat következtében Siófokon a nappali és esti turisztikai igények kiszolgálása egy jól körülhatárolható, intenzíven hasznosított városi zónában valósul meg. Egy fontos gondolat.
Siófok. A stranddal kezdődik, sétánnyal folytatódik.

0: Balatonrádió.
1: Balatonrádió. Keszthely. Kastély, Georgikon és a Helikon hangjai. Keszthely az a város, amelyik nem csak van, hanem mesél. Ráadásul több hangon. Arisztokratikusan, polgáriasan és néha egészen hétköznapian is. Keszthelyben az a különös jó, hogy nem csak látnivalók vannak, hanem egy komplett hangkulissza. Van a kastélyi, ahol a múlt elegánsan kopog a parkettán. Van a Georgikoni, ahol a tudásnak földszaga van. És van a Helikoni, ahol a város egyszer csak tele lesz versekkel, zenével, diákhanggal. A legnagyobb, leglátványosabb fejezetet persze a Festetics örökség írja. A Festetics kastély nem csak egy szép épület, hanem egy korszak lenyomata. A 18.-19. századi műveltség, reprezentáció és gazdasági gondolkodás helyi központja. Festetics György neve különösen fontos, mert 1797-ben ő alapította a Georgikont, amelyet Európa első agrárfelsőoktatási intézményévé tette Keszthelyt, és a város nevét a szakmai fejlődéssel is összekapcsolta. A Georgikon története azért izgalmas, mert Keszthelyt nem csak díszletek városává teszi, hanem működő várossá. A mezőgazdasági tudás itt nem elvont fogalom volt, hanem oktatás, kísérletezés, fejlesztés. A város így nem csak befogadta a kultúrát, hanem termelte is. Ez a fajta alkotó energia Keszthely egyik titkos motorja. A kastély partjának eleganciája mögött ott van a munka és a tanulás hétköznapi világa is. A művelődéshez kapcsolódnak a híres Helikon ünnepségek is, amelyek a 19. század elején a magyar irodalom és költészet találkozó helyévé tették Keszthelyt. Ilyenkor a város szó szerint színpaddá vált, vers, zene, társasági élet, a nemzeti kultúra építése. Keszthely ebben a korszakban nem egyszerűen követett, hanem alakított. A Helikon szó ma is ott rezeg a város nevében, mint egy emlékeztető, hogy itt a kultúra nem dísz, hanem gyökér. Ahogy mondtam, a Helikon Keszthelyen nem dísz szó, hanem hagyomány. Festetics György 1817-ben szervezte meg az első helikoni ünnepségeket, és a sorozat 1819-ben a gróf halálával megszakadt. A modern, középiskolás Helikon története pedig 1957-ben indult újra, és később vált igazán rendszeressé, két évenkénti jelleggel. Keszthely vallásos és történelmi arca szintén erős. A magyarok nagyasszonya plébánia templom egy középkori gótikus templom, amelynek falai évszázadokat őriznek. A templomban 1974-ben középkori freskók kerültek elő, és ez a felfedezés olyan, mintha a város egyszer csak visszakapott volna egy régi, elfelejtett hangot. A plébánia templom így nem csak épület, hanem időkapu is. Belépsz, és egyszerre vagy jelenben és a múltban. A város központja körül sétálva érzed, hogy Keszthely polgári világa mennyire régi. Utcák, terek, régi házak, kis kávézók és intézmények. Keszthelyben van egy különleges arányérzék. Tud nagy lenni, de nem akar túl nagy. Tud elegáns lenni, de nem akar távolságtartó maradni. A történetei emberléptékűek. A kastély mögött ott vannak a családi séták, a hétköznapi bevásárlások, a piac zaja, a helyi készfogások. A hagyományok között Keszthelyben a közösségi ünnepek és a kulturális programok adják a ritmust. A kiállítások, koncertek, helyi rendezvények nem a poros múzeumváros képét mutatják, hanem élő várost, amelyik elhiszi, hogy a régi értékek akkor működnek, ha ma is vannak hozzáértő emberek. Keszthely végül attól Keszthelyi, hogy a város a nagy neveket is be tudja kötni a mindennapokba. Festetics György, a Georgikon, a Helikon, a gótikus templom freskói mind olyan pontok, amelyek köré a város identitása felépül. Hogy lehetne mindezt néhány szóban megfogalmazni? Keszthely, ahol a kastély múltja, a Georgikon tudása és a Helikon hangja összeér.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Elindult a mesterséges intelligenciával működő közlönyértelmező. Várják a jelentkezéseket a Virágos Magyarország versenyre. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Elindult a mesterséges intelligenciával működő közlönyértelmező, amely közérthető összefoglalókat készít a magyar közlönyben megjelenő rendeletekről és törvényekről. Az AI alapú platform célja, hogy a több száz oldalas jogi szövegek helyett gyorsan átláthatóvá tegye a legfontosabb állami döntéseket az átlagolvasók számára is. Az EduLine megjegyzi, nem ez az egyetlen olyan hazai fejlesztés, ahol a mesterséges intelligenciát a mindennapi információ feldolgozás megkönnyítésére használják. Az oktatási hivatal nemrég jelentette be a Tekla nevű digitális pedagógiai asszisztens fejlesztését is, amely a diákok tanulását és a pedagógusok munkáját segítené. A 2010 és 2026 közötti reálbéremelkedés nem volt elég a bérfelzárkóztatáshoz. A következő időszak fő kérdése ezért az lesz, hogy a béremelések tudják-e úgy támogatni a bérfelzárkózást, hogy közben ne terheljék túl a vállalatokat és ne veszélyeztessék a foglalkoztatás stabilitását, állapította meg tanulmányában a GKI gazdaságkutató. Szerintük a megoldás a vállalati termelékenység növelése, amely megalapozza a bérszínvonal uniós átlagnál gyorsabb emelkedését. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, közölte a Visit Hungary. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A II. Világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hollóházán. A munkában a hadisírgondozók mellett részt vettek a füzéri hadtörténeti és helytörténeti kör önkéntesei is. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat, a felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak, áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le, júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Tájföld visszavonja a 60 napos vízummentes tartózkodást több mint 90 ország számára, írja a CNN. A listán az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Ausztrália és a Schengeni övezet 29 országa, így Magyarország is rajta van. A tájföldi kormányzat a döntést azzal indokolta, hogy sok külföldi visszaélt a hosszabb tartózkodási lehetőséggel, például illegálisan dolgoztak, drog- és emberkereskedelmi ügyekbe keveredtek, vagy átlépték a 2 hónapos határt. Az esetek elhárítása érdekében a korábbi 60 napos vízummentes tartózkodás helyett a legtöbb ország turistái már csak 30 napig maradhatnak vízum nélkül, más országok állampolgárainak azonban vízumot is kell majd igényelnie Tájföldön.
0: Időjárás.
1: Napos marad a hétfő is, csak elvétve várható néhol zápor. A szél viszont erős lehet. A hajnali 8-15 fok után 25-30 fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Köszöntöm Önöket, ez itt a Média 1. Vendégem Kajdi Csaba. Cila, szia!
1: Jó, sziasztok! Jó napot kívánok! Hello!
0: Sokféle minőségedben láthattunk, hallhattunk már. Legutóbb például ugye egy ilyen ingatlanos realityben is ott láthattunk, amint egy ingatlanban mozogtál, de most egy teljesen másik szerepedben tűnsz föl hamarosan a képernyőn, a Viaszaton, méghozzá egy ügyfelszolgálat munkatársaként, mondjuk így. Mi ez pontosan? Mi ennek a neve, és ott mi lesz a te funkciód?
1: Hát ugye össze nem hasonlítható, ugye ez az ingatlanos műsor itt, ugye oda annyit megjegyzek, hogy ott másra számítottam, mint ami történt, de hát mindegy is, ugye én ott láttam annak a külföldi verzióját, úgyhogy ott egy szerepet kellett eljátszanom, és éppen olyan morcos megrendelőnek kellett lennem. Ez viszont egy egészen más, ez nem ennyire commerce, ez egy sokkal ugyanúgy szórakoztató, de egy sokkal értékesebb szerep, amit én a Viaszaton vállaltam. Hát valójában itt egy ilyen segítségnyújtás, olyan, mint egy ilyen különleges tudakozó, segítségnyújtás lesz embereknek, akik nézik a műsort, ugyanolyan átlag emberek, mint amilyenek mi vagyunk, és arról fog szólni, hogy különböző problémákkal, az életükben megjelenő problémák, párkapcsolati problémától kezdve bármilyen jellegűvel fölhívhatnak minket, és akkor nem feltétlen velem fognak tudni beszélni, hanem celeb testvéreimmel is, úgyhogy ők adnak majd egyfajta megoldást, vagy az ő életükből vett példákkal segítik ezeket a betelefonálókat, a tanácsaikkal.
0: És akkor ez hogy néz ki, hogyha mondjuk én betelefonálok, és azt mondom, hogy hát nem tudom én, zavar a, nem tudom én, a fejemen ez a pattanás mondjuk, akkor először veled beszélek, és akkor te kapcsolod nekem azt a hírességet, aki majd ebben fog tanácsot adni, vagy te vagy a központos, és akkor utána kapcsolnak mondjuk Gálvölgyi Jánoshoz.
1: Én vagyok, nem. Én mindannyiunkhoz befutnak telefonok, ugye. Ez egy szerkesztett műsor, tehát itt a szerkesztők maguk, akik egyébként el fogják dönteni, hogy a betelefonáló beszél egy szerkesztővel, és akkor a szer mondjuk a zavar egy pattanás, vagy mondjuk a szomszéd kutyája hangosan ugalt, és akkor bekapcsolom mondjuk Kánya Katához fog befutni ez a hívás, vagy befutni mondjuk hozzám ez a hívás, nálam ilyen probléma nincsen, de azt mondom, hogy figyelj, inkább beszélj a Kánya Katával, mert ő nagy kutyatartó, egyébként az adásban ott lesz a kiskutyája, és akkor vele beszéld meg. De ha mondjuk egy olyan hívás van, hogy a lányom azzal nyúsz 15 évesen, hogy modell akar lenni, akkor én, mint ugye, akinek ebben van tapasztalata, lehet, hogy én adok majd ebben tanácsot. Tehát, hogy nem vagyok egy telefonközpontos, a hívások mindenkinek a saját asztalára bejönnek, a telefonok hanggal jeleznek, tehát egy ilyen piros fény fog villogni, mert ugye a csörgés az zavarna a másikat, hiszen van olyan, mint egy call centerben, hogy egyszerre többen vagyunk vonalban.
0: És milyen típusú hívások jöttek be, mert ugye ezt felvettétek előre, ezt el lehet mondani, ugye? Tehát ugye ez nem egy élő műsor, te gondolom ezek már megvannak.
1: Ezek egy szerkesztett műsor, igen, ezeket előre vettük föl, tehát ez nem élőben történik, úgyhogy vágva is lesz ez a műsor, tehát ezért egy jóval nagyobb anyagból vágják össze, aztán egy kereskedelmi egyórás műsor lesz, úgyhogy a szerkesztők kiemelik azokat a részeket. Azt kell mondanom, hogy akik vállalták ezt a műsort, és benne vannak, azok nagyon szerették. Tehát, hogy itt mindenki egytől egyig azt mondta, hogy ide bármikor visszajönne ebbe a műsorba.
0: Mondjuk is elő, kik lesznek egyébként a vendégek. Néhány példát már mondtál az előbb.
1: Hát 32 nevet most itt nem tudnék neked felsorolni, mert nem írtam föl, de mondjuk olyan nevek lesznek, és ez tényleg a teljesség hiánya nélkül mondom, hogy akit mondtál, Gálvölgyi Jánostól kezdve, Molnár Áronig, Nagy Ervinig, Kánya Kata, Görög Zita, Balsai Móni, Gáspár Kata, tehát most hirtelen egy jutott eszembe, de még sokan leszünk, tehát összesen 32-en vagyunk. 8 epizód lesz, egy epizódban, egy adásban 4 celebrity-vel vagyunk együtt, úgyhogy Én szerintem nagyon izgalmas lesz, és főleg az, hogy minden szereplő a saját élethelyzetéből fog majd példákat mondani. Tehát, hogy úgy tud segíteni, hogy megélte. Tehát itt van például, most, most kiment a fejemben egy pillanat, mindjárt.
0: Itt szokott lenni ilyenkor, nem baj.
1: Igen, mert borzasztó rossz vagyok nevek, mindenkit tudom, de mindegy. Ki volt ez, akivel, jaj, ez a színész, akivel komoly drog problémák voltak, segíts, a könyvet is írt róla.
0: Igen, Sándor, nem Sándor, várjál.
1: Nem.
0: Tudom, igen, igen, mert film is volt róla, igen.
1: Így van, na,
0: én most láttam is moziba,
1: előtted
0: igen.
1: Előtted van az arca, szürke,
0: igen,
1: borostás.
0: Igen.
1: Na, hát várjál. Így vagyunk a nevekkel.
0: Hát adjál tanácsokat, légy szíves, hogy ilyen helyzetben mit kell tenni, ha nem ugrik be az embernek a
1: neve. Ilyenkor googlizom, csak most beszélgetek, hát nem tudom, ezt vágod ezt.
0: Szabó Győző,
1: na, így ez van, az, igen. Tehát például volt olyan betelefonáló, aki egy ilyen a gyerek drogfogyasztásáról volt szó, vagy tehát nem egy ilyen komoly drogról, hanem hogy nem tudom, attól félek, hogy füves cigivel rajta kaptam a gyereket, tehát hogy valami ilyesmi, és például én hozzám futott be egy ilyen hívás, és a Győző mondja, ezt kapcsoljátok hozzám, én ebben jártas vagyok. Tehát volt ilyen hívás, vagy volt olyan hívás, hogy egy egyetemista fiú telefonált be, hogy megállított, tehát, hogy kérték fiatalok, hogy vegyen nekik alkoholt, akik kiskorúak voltak, hogy te vennél le alkoholt. És akkor a Jakub Cseh Gabi azt mondaná, ő megvenné a gyerekének, mert inkább, mint hogy valami. De nem akarok spoilerezni, de érdemes nézni a műsort, tehát felvet bizonyos ilyen kérdéseket ez a műsor.
0: Mennyiben lesz más, mint az eredeti formátum, ugye ez egy nemzetközi formátum, ez a call center, tehát hogy mennyiben lehetett eltérni, és mi az, ami viszont ugyanaz lesz?
1: Hát ez egy jó kérdés, itt ebben leginkább a producer tudna jó választ adni, fogalmam sincs, hogy mi az, amiben eltértünk, hát már magában a nevében eltérünk, hiszen ugye az eredetinek a címe a Celebrity Call Center, ez meg ugye egy Cilla Call Center, tehát már itt azt mondhatom, hogy ez maximálisan ugye rám szabták ezt a műsort. Nagyjából ugye ugyanúgy zajlik majd minden, mint ezekben én az izraeli verzióját láttam ennek a műsornak. Itt hasonlóan fog minden történni. Úgy képzeljük el, hogy reggel megérkezik, ugye egy reggel 8-as irodai órakezdésben vagyunk, megérkezik az illető, egy ilyen mágnes táblára kirakja a képét, és behúzza, hogy on, tehát, hogy ő már munkába állt. És akkor mindenki hozza a saját személyes tárgyait, tudod, amit ugye az íróasztalodon el tudsz képzelni, amiktől olyan otthonos leszel. Egy hosszú, hát én a munkám során ilyen irodákban dolgoztam, mint modellügynök, egy ilyen úgynevezett hosszú booking table-ön fogunk ülni, ahol ott én ülök középen, az asztal fönn kvázi, mint egy ilyen matriarha, ott puposkodom, és akkor négyen ülnek egymással szemben. És mindenkinek van egy telefonkészülék az asztalán, plusz a személyes tárgyai ott vannak, amik körülveszik. Úgyhogy ez így néz ki, és akkor elkezdődik a munka. Akkor sok esetben az történik, hogy mondjuk ketten beszélnek paralel, és akkor mi meg kimegyünk kávézni, addig átbeszéljük az előzőnek a telefonhívását, vagy csak annyit, hogy mostanában mi van vele, hogy érzi magát, de. Tehát, hogy így van egy ilyen ismerkedés. Nagyjából én mindenkit ismertem személyesen, nem feltétlen volt mindenkivel szoros a kapcsolatom, de azért elég sok emberrel, tehát Görög Zitával sokat együtt dolgoztam annak idején, amikor még aktívan modellkedett, a Kányakatát a Vosala Rozinnán keresztül ismertem már régről. Tehát, hogy így azért kötöttem így az emberre. Ungár Anikót pici gyerekkorom óta ismerem. Tehát, hogy így Gál Völgy János szintén. Tehát, hogy azért én így volt egy személyes kapcsolatom, és nem tudom, hogy ezt elmondhatom, de hogy így magában a résztvevő kiválasztásában is így közösen gondolkodtunk, hogy kik legyenek azok, de hallgattam a szerkesztőkre, meg a producerekre mindenképpen.
0: És a betelefonálókat hogyan lehetett megszűrni, vagy ez hogy van, hogy mennyire volt spontán, hogy milyen hibások jönnek? Ők honnan tudták, hogy lehet telefonálni, hiszen még nem volt adásban?
1: Ők onnan tudták, akkor várjál, innen kezdem, onnan tudták, hogy amikor ez az egész megszületett, ennek az ötlete, hogy lesz ez a műsor, akkor én ezt elmondtam az Instámon, és megadtam egy e-mail címet, ahova tudnak jelentkezni. Akkor ezt többször elmondtam az Instagramon, videót készítettem erről, hogy van egy lehetőség, be tudsz telefonálni. Akkor sokan félreértették, és azt hitték, hogy segítőket keresünk, akik majd tanácsokat adnak, és akkor arra is jelentkeztek. Majd később az történt, hogy amikor már megvolt a csapat, hogy kikkel fogunk együtt dolgozni, akkor mindenki, aki főleg aki nagyon aktív az Instagramján, a Molnár Árontól kezdve az Ábel Anitáig, a Jakub Csagabig, ők is megosztották ezt, hogy hozzám is tudsz jelentkezni a Cilla Call Centerbe. És akkor úgy elkezdtek közönleni az e-mailek, e-mailbe lehetett jelentkezni, és akkor a szerkesztők hívták vissza őket, és dolgozták fel a témákat, és utána szerkesztették össze a műsort.
0: És nézőként azt is látni fogjuk, amikor a konyhában beszélgettek, tehát a kulisszák mögé is beleláthatunk majd?
1: Persze, azt is látni fogják. Picit olyan lesz a feladatom, mint egy házigazdának egyébként, aki egy bulit tart otthon. Tehát, hogy azért az lesz, hogy én rohanok, én kávét főzök, hát kb. Azt, amit az irodában a saját modellügynökségemnél is csinálok, hogy rohanok ők a Fashion Week-en, a telefonban, Párizs és New York között vannak, én meg ebédet készítek a konyhába. Tehát nagyjából ez fog történni itt is. Persze hozzám is befutnak telefonok. Nem volt egyáltalán ilyen életidegen tőlem ez a légkör. Tehát, hogy az elmúlt éveket én irodába töltöttem.
0: És a betelefonálókat látni fogjuk valamilyen formában, valamilyen fényképet, vagy abszolút olyan lesznek, mint egy call center, hogy a nézőnek kell úgy kitalálni, hogy vajon
1: hogy nézhet nem ki látjuk. Lehet. Nem látjuk, és nem is volt annyira egyszerű a betelefonálókkal, mert ezért nagyon sokan tudott, tehát, hogy egy picit mindannyian ilyen kispadról való bekiabálók vagyunk, tudott, tehát, hogy elmondjuk a problémánkat, de ne nyilvánosság előtt nem akarjuk vállalni a problémánkat, tudod? Tehát főleg arccal, meg aztán végképp nem akarjuk. Úgyhogy talán volt olyan is, vagy nem tudom, hogy van-e most olyan, akitnek el kellett változtatni a hangját, mert azt nem akarta vállalni. Tehát, hogy így ez egy real műsor, igazi emberekkel, igazi problémákkal. Engem érdekelt, hogy az embereknek mik a problémái jelenleg. Picit úgy érzem, hogy egy elég ilyen feszült ponton van a magyar társadalom, elég traumatizált, ugye folyamatosan, tehát most azért már 15 éve megállás nélkül rosszabbnál rosszabb óriás plakát kampányok jönnek veled szemben, ami szerintem nem tesz jót az embernek, tudod? Tehát, hogy amikor plakátokon ordítva, lejárató újságcikk. Szóval, hogy ez az egész szerintem elég mérgező, és ez érződik a társadalmon.
0: És egyébként nem próbáltak a betelefonálók politizálni, vagy különböző ilyen közéleti dolgokat megvitatni?
1: Hát ezt pontosan ezért kerültük. Tehát, hogy a politika olyan mértékben mérgezi az életünket, és benne van, és ugye a közbeszédnek a szintje olyan szinten resüllyedt, ugye, hogy mi ezt ki akartuk zárni. Én külön kértem, hogy ez ne legyen. És nem akarok ütten ilyen pártpoli, kikit szeret, kikit nem szeret, szóval, hogy ezt nem, ne egy ilyen műsorba vitassuk meg. Ez olyan műsor legyen, ami igazi társadalmi kérdéseket boncolgat, nem társadalmi problémákat, de nem is jól fogalmazok, nem társadalmi kérdéseket fog boncolgatni, egyszerű emberek egyszerű problémáit. Miért ugat a kutya, megcsal-e a férjem, miért nem tereget ki, miért középen nyomja meg a fogkrémet, stb. Egyébként nagyon sok esetben ezek a párkapcsolati kérdések a leggyakoribbak.
0: Egyébként dolgoznál ügyfélszolgálaton ezek után? Tehát, hogy egy ilyen lelkisegélyszolgálatnál, vagy hasonló helyen, ahol rengeteg ilyen hívást kapnak?
1: Hát dolgoznék, csak ugye nem vagyok mentálhigiéniai szakember, és ez egy nagyon fontos része a műsornak, hogy mi semmi olyanban tanácsot nem adtunk, vagy adhatunk, ami szakembert igényel. Tehát, hogy itt senki nem az, itt senki nem hivatalosan erről beszél, tanácsot ad, és az életéből vett egy-egy helyzet az, amiben amit elmesélhet. De abban a pillanatban, hogy úgy éreztük, hogy itt egy orvosi szaktanácsadásra lenne szükség, akkor azt mondtuk, hogy ezzel a problémával szakemberhez kell fordulni.
0: Élőben megmernétek csinálni ezt a műsort, vagy lenne annak realitása, hogy ezt akár egy következő évadot úgy megcsinálni, hogy tényleg ilyen teljesen bárki betelefonálhat úgy élőben, vagy ez nem realitás?
1: Ez egy szerkesztői kérdés, de azért ezt ne felejtsük el, hogy itt azért itt nem itt ismert, nagy tudású, elismert emberek ülnek ebben a Cilla Call Centerben. Akár színészek, televíziós média személyiségek, értem az alatt, hogy itt nem a VV Arankák jönnek, akik ilyen 5 perc hírnévvel bekerülnek, mert velük nem, attól nem biztos, hogy kíváncsi lennék arra, hogy bármiben is tanácsot adjon nekem. Úgyhogy, na most mivel ilyen kaliberű emberekkel fogunk együtt dolgozni, és dolgozunk együtt ebben a műsorban, én nem kockáztatnám meg azt, hogy valamilyen Anetka Budapest TV-s színvonalú műsort akarnánk csinálni, ahol ordító, örjöngő, betelefonálók, ilyen szinte telefonbetyárkodva így telefonálgatnak.
0: Ezt akartam kérdezni, a betyárkodók nem voltak-e, vagy ilyen tréfálkozó, szórakozó emberek esetleg?
1: Nem, ezért, mert szűrve volt a műsor. Uh-huh. Mert szűrve voltak a betelefonálók a műsorban.
0: És a call centeresekről, ugye mondtad, hogy a konyhában is ott beszélgettetek, vagy ahogy elvonultatok oda erre a hátsó részre, magukból a beszélgetésekből is kiderülnek új dolgok, amiket még eddig nem tudtunk róluk?
1: Sok mindenki fog derülni ebben a műsorban a szereplőkről, tehát hogy meg fogod látni, hogy megnyílnak előtted azok az emberek, tehát olyan titkok kiderülnek valakiről, amikor tanácsot ad valamiben, akár volt a gyászról szól, az elvesztésről szól, tudott, az elhagyástól, és ott az adott személy beszélni fog a magánéletéről erről, ezzel kapcsolatban.
0: Uh-huh. Voltak olyan call centeresek, akikről menet közben kiderült, hogy na ő nekik ez tényleg tök jól testhez álló feladat, és esetleg volt olyan, akiről meg az derült ki, hogy hát ő nem annyira jó ebben a funkcióban, ebben a szerepkörben is.
1: Mind a kettő eset volt, azt nem árulom el, hogy kire gondolom azt, hogy ez nem neki való volt, én mint egy nagy call centeres. De azt elárulom, hogy például a Járai Máté az halálosan boldog volt és élvezte, és 200%-ot tett bele ebbe a dologba.
0: Pont egyébként Járai Mátének voltam egy rendezvényen, tényleg ott is eszetlen mennyiség dumált, közönség kérdeztetett, ott is ez látszott, hogy nagyon, nagyon szereti a közönséget. Nyilván ez itt megmutatkozott akkor ebben a call centerben. Neked személy szerint egy ilyen műsorra hogyan lehetett készülni? Tehát van valamilyen fölkészülés egy ilyenre? Hiszen itt azért nem egy hagyományos műsor, nem egy interjú műsor, nem egy szimpla játék mondjuk, hanem itt azért mindenféle hívások jönnek, meg mindenféle események.
1: Hát figyelj, én Daniel, sokat megnéztem ebből, elég kommunikatív vagyok, tehát hogy nekem közvetve ilyen volt az elmúlt 20 évem, tehát amikor leült velem szembe a modell, elmesélte a problémáját, adjak neki tanácsot, nekem fontos volt, hogy az adott modell jól dolgozzon, ugye, és ezért jó lelki állapotba kellett tartanom, vissza kellett hoznom, lehetett ez egy étkezési probléma, párkapcsolati probléma, volt olyan modellem, aki eljegyzett mennyasszony volt, és már más kapcsolatban volt, és ezt az egészet mozgatni, foglalkozni vele, belelátni az életükbe, empatikusnak lenni, ez mind-mind része volt az életemnek, úgyhogy én ezért ezt tapasztalatból csináltam, azt hiszem, és nagyon élveztem.
0: Mik voltak a közönségnek a reakciói, tehát, hogy volt, aki jókedvű lett a beszélgetés végére, és azt mondta, hogy itt jó tanácsokat kapott, vagy inkább megmaradt esetleg ez a beszélgetés egy ilyen komoly szinten, tehát hogy mi volt ennek a hangulata?
1: Képzeld el, hogy minden telefonbeszél, tehát ezt mindenki nagyon nagy felelősségvállalással csinálta, tehát itt nem az történt, hogy csak úgy, hogy letolta és már ment tovább, hanem felelősséget vállaltak a beszélgetés iránt. Tehát mindig úgy tettük le, hogy kielégítő volt, tehát hogy tudtam segíteni, és csak akkor tettük le a telefont, ha az volt a válasz, hogy igen, és köszönöm.
0: Most tartunk egy kis szünetet, és aztán rögtön folytatjuk a Média Egyet, Kajdi Csabával, Cilával és a call centerével, ami hamarosan jelentkezik, ugye a Viaszaton.
2: A Balaton legjobb slágerei.
3: Balaton Rádió. Ilyen nappal a legjobbakkal.

0: Folytatjuk a Média Egyet, vendégen pedig Kajdi Csaba, Cilla. Indul a Viaszaton a Cilla Call Center, ami egy betelefonálós műsor, de nyilván nem egy szimpla betelefonálós műsor, nem a megszokott jellegről van szó. Mit gondolsz, hogy ennek a műsornak a hatására rólad, mennyire változik meg az embereknek a véleménye, a megítélése, egyetem milyennek látod a saját képedet a médiában, hogy milyen a rólad kialakult kép?
1: Hát ez nagyon érdekes, én ezt nem figyelem, megmondom neked őszintén. Tehát nagyon rossz vagyok ebbe, hogy én ezt magam ítéljem meg. Azt tudom neked mondani, hogy nem szoktam magamat soha visszanézni, ez az egyik nagyon rossz tulajdonságom. Nem olvasok kommenteket, tehát hogy egyáltalán nem érdekel a kommentelés, mert tudod, van a komment, tehát hogy ugye érdekel, meg szeretem, ha persze, de nem akarok, hogyha negatív kommentek vannak, én azt olvasgatni, hogy most abban miket írnak, az annyira nem foglalkoztat. Tehát én ezt senkinek nem javaslom, hogy elmerüljön egy ilyen komment szekcióba. Főleg ezt úgy, hogyha mondjuk kimegy egy bulvárhír, tehát hogy ott aztán elszabadul a pokol, mert még talán nálad a te platformjaidon egyel kedvesebbek, de máshol aztán meg egyáltalán nem kimérik az embert, úgyhogy én nem vagyok egy ilyen komment olvasó. Az a tapasztalatom, hogy kevés negatív kritikát kapok, tehát hogy azért mondjuk 150 kommentből 2 vagy 4, ami negatív, úgyhogy azt szoktam meg még konstatálni. Nem tudom egyébként, hogy kedvelnek-e vagy sem az emberek. Én egy picivel másabb vagyok szerintem, mint egy átlagos celeb. Tehát, hogy más a karrierútam, inkább azt mondanám. Tehát, hogy ha mondjuk egy átlag celebet veszek, egy nem tudom, kikerül a Való Világból, vagy kikerül valamilyen énekes műsorból, előtte teljesen ismeretlen, és akkor ott ad egy képet, és akkor kedvelik, nem kedvelik, szakmaiságája, nem tudom, és abból építkezik. Lényeg az, hogy őt a televízió fogja ismerté tenni. Engem a social media tett ismerté, ami annyiban különbözik, hogy a social médiában azok követnek be, akik kíváncsiak a tartalmaidra. A klasszikus lineáris média felületen pedig ezt kapja a néző. Tehát, hogyha én nekem minden este Majkát kell néznem a tévébe, de én az RTL klubot nézem, akkor én minden este Majkát, senki nem kérdezi meg tőlem, hogy én akarom-e a Majkát nézni. Úgyhogy ez a televíziónak lesz majd a döntése. Úgyhogy ez egy teljesen más karrierút, én meg ebből kerültem. Tehát akik eleve kikövettek, azok már kedveltek. Tehát, hogy innen van egy kapcsolat. Tehát azok fognak nézni engem a televízióban, akik kedvelnek, plusz az eredeti nézőtábor az adott csatornának. Úgyhogy aztán ott majd elválik, hogy aztán elkapcsol-e, ha meglátja a fejemet, vagy azt mondja, ne, hát ez nem is rossz ez a gyerek, akkor még nézem tovább, úgyhogy ez majd akkor kiderül.
0: Mi volt nálad ez a pont egyébként, amikor azt érezted, hogy na most már úgy berobbantál, úgy igazán országos ismertségre tettél szert, híres vagy, celeb vagy?
1: Hú, ez is egy nagyon érdekes, nem tudom. Hát én nem tudom, hogy mi volt ez a pont. Azt tudom mondani, hogy mik voltak azok a sarokpontok, amikor robbanásszerűen nőtt például a követőim száma az Instagramon. Tehát az egyik például, én nem nagyon értettem ezt az egész social médiát, tehát az egészet egy nagyon a 2200 követőm volt, és a barátaim szórakoztatására csináltam. És akkor volt egy olyan, ha még emlékeznek arra a nézők, amikor a Sobert Norbert a maga egyszerű módján, de próbálta elmagyarázni, hogy a nőket azért hagyják ott a férfiak, mert a férjeik, mert elhíznak, ugye. Aha. És erről csinált egy ilyen videót, és akkor döngő léptekkel mész be a nappaliba, és akkor erről beszélt, és erről én egy ilyen gag videót csináltam, ami kikerült a Facebookra, és egyszerűen egy éjszaka alatt 30 ezeren bekövettek. Aha. Na most akkor az Instagram fel is függesztette a fiókomat, mert ugye, hogy azt hitték, hogy egy fék fiók, ami vásárolt követők vannak, és akkor egy napra felfüggesztették, hogy most ezt tényleg bekövették ennyien, vagy sem, akkor kiderült, hogy igen, és akkor vissza üzemelték a fiókomat. Szóval erre emlékszem, és akkor volt egy olyan, hogy a TV2 nagyon szeretett volna valamelyik műsorába betenni, mert mindent felajánlottak, és akkor volt egy modellműsor, ez a bizonyos top modell leszek, amit szerették volna, hogyha én csinálom, de mondtam nekik,
0: profi
1: hogy
0: engem, babák, igen, rendesen.
1: Igen, hogy hát meg is volt a 2007-es Viaszat 3-on lévő top modell leszek, mert én benne voltam. Nem voltam végig, de 5 részen keresztül. Na, a lényeg az, hogy szerették volna, hogy valamilyen műsorban legyek, beígérték ezt a műsort, adtak róla szándéknyilatkozatot, természetesen semmit nem tartott be a TV2, de ez nem érdekes, és azért, és akkor azt mondták, hogy viszont akkor a Nicsa, ki vagyok a rejtélyek színpadát, vállaljam már el. És akkor én elvállaltam ezt a műsort, és szerintem ott lett egy ilyen mainstream ismertségem, mert ugye ez egy nagy primetime műsor volt, azt hiszem 10 adás volt, és 2 évadot megélt a műsor, és mind a kettőbe akartak. A másodikban lecseréltek pár embert, de azt hiszem, hogy a Majka maradt, most már nem emlékszem, de az Ábel Anita meg a Majka maradt meg én, azt hiszem mi hárman. Aha. És akkor jöttek újak hozzá. Na és akkor szerintem ott volt egy ilyen áttörés, de ugye én már a modellek miatt és a divat szakmából köszönhetően sok műsorba szerepeltem már előtte, de nyilván ez ismertségem messze nem volt ennyire ismert, népszerű, nem tudom.
0: És mit jelent számodra manapság a tévé? Azért a közösségi média egyre jobban jön föl, még mindig olyan erős a tévé? Még mindig annyira fontos?
1: Szerintem igen, és ha valaki, figyelj, szerintem a tévé ad egy hitelességet, mert az, hogy én az Instagramon vagy a TikTokon mit mondok a saját csatornámon, az egy dolog, de az, hogyha mondjuk engem a televízióba hívnak, az ad egy hitelességet. A televíziónak szüksége van influencerekre, hogy leültesse a fiatalokat is, tehát abba bízik, hogy a fiatalokat le tudja ültetni a képernyő elé. Az influencernek meg szüksége van, hogy egy szintet lépjen, és ne csak a saját felületén szólaljon meg, hanem mondjuk képernyőn. Én egyáltalán nem vágytam televíziózásra, mert addig, amíg mondjuk egy televíziós embert a televízió tart fönn, mert egyébként érdektelen a social médiája, addig én nagyon jól el vagyok a social médiámon, de nálam egy win-win helyzet. Tehát most értem ez alatt, hogy ha Majka kikerül a képernyőről, akkor lehet, hogy teljesen értéktelenné válik, hogyha neki magának kell minden nap kreatív tartalmat gyártani. Ez volt a feladata neki. Megmondták, hogy mit csináljon, hogy milyen műsorban hol működjön, amit televíziós szakemberek állítanak össze, média szakemberek, tudják, hogy mikor, milyen pontot kell nyomogatni, hogy jól legyen, még ennek ellenére is megbukhat sok műsor az adott személynek, de azért az egy nagy segítség, mint hogy te a telefonoddal kitalálj minden napra valamilyen témát. Tehát ugye ezért veszélyes is a social media, már nem vagy elég kreatív, akkor néhányuknak olyan rettenetes tartalma van, hogy nem hiszed el, hogy ezt itt kirakják, de egyébként meg sokkal lájkolják, úgyhogy biztos működik. Úgyhogy szerintem ez egy ilyen win-win helyzet, és nem minden esetben integrálható az a aki jól működik a social médiában, az nem biztos, hogy jól működik a lineáris médiában, és ez vice versa igaz. Tehát, hogy csinálhat egy csatornát egy celeb, aki már 15 éve a tévében van, ezt legfeljebb azért nézik, mert az emberek szeretnek kukucskálni, és belekukucskálni a tartalmába, de hát abban semmi real nincsen.
0: Ugye az is érdekes számomra, hogy több csatornán is láthatunk téged tulajdonképpen, tehát hogy volt már ugye a TV2, amit mondtál, ugye van a saját social felületed, ami nagyon népszerű, aztán most az RTL-es megjelenés, ami volt, és most pedig ugye a Viaszatos, egyfajta ilyen, mint egy ilyen szabadúszó tudsz dolgozni, hogy ezt hagyják neked, és hogy így ezt elfogadják.
1: Hát valószínűleg ez azért van, mert én nem vagyok a csatornának az arca, de ugyanakkor, ha belegondolsz, mindenki szabadúszó, csak én abban nem veszek részt, de például, ha megnézed, akkor én pont legutóbb volt nagyon érdekes, hogy a Vásári André még nem tudom én a nagy duettben énekel, vagy valamit ott csinál, de már promózza, hogy abba a kísértet, nem, amit
0: Árulók, igen.
1: Vagy Pandora, vagy árulók, de már nézzétek az RTL-t, mert itt még ugrabugrál énekel a nagy duettbe, és ő a Lady Gaga, de már azzal a mozdulattal az árulókba promózza, hogy tessék oda kapcsolni. Tehát ugye azért ez a szabadság mindenhol megvan. Az a különbség, hogy én nem szoktam ilyen szerepeket elvállalni. Itt most az RTL-en ebben az ingatlanos műsorban, de mondom, annak azért az amerikai formátuma azért egy más történet. Úgyhogy igen.
0: És a siker az mennyire változtatta meg a te életedet, illetve a te karakteredet, személyiségedet?
1: Hát ezt, szerintem ezt azt kell megkérdezni, aki ismert előtte, de igazából, ahogy Mészáros Lőrinc mondja, én mindig is sikeres ember voltam, gazdag voltam, mindig is sikeres. Én is ezt egyébként azt mondom, hogy azért én 25 évesen elkezdtem a versenypiacon dolgozni, mint modellügynök, és viszonylag már 28 évesen volt az Ebergényi Rékától elkezdve egy elég erős modellcsapatom és egy jelentős ügynökségem. Tehát, hogy én már korán azt mondhatom, hogy sikeres voltam a szakmámban, és aztán én nem hiszem, hogy ez nagyon változtatott rajtam, mert nem volt időm ezzel foglalkozni. Tehát, hogy így tényleg én annyira arra koncentrálok, hogy a legjobbat hozzam ki magamból. Az nem biztos, hogy ez a legjobb, de azon vagyok, hogy aztán nem tudom, nem foglalkoztam ezzel, hogy most ez mennyire sikeres, hogy itt nagy dolgokat tettem-e vagy sem, egyszerűen így pörgött velem a világ.
0: És miért pont divat ügynökséget csináltál annak idején?
1: Hát egyrészt dolgoztam, beleláttam ebbe a szakmába, dolgoztam előtte modellként, aztán elhelyezkedtem egy modellügynökséghez, a nagynéném Párizsban divattervezéssel foglalkozott, ott voltam nagyon sokat, és amikor egy ügynökségnél dolgoztam, én úgy döntöttem, hogy hát ezt én, mint minden fiatal, én sokkal jobban fogom tudni csinálni. És akkor belevágtam. És akkor szépen belesodródtam, maga a modellmenedzselés az egy teljesen idegen terep volt a számomra, de bennem van valószínűleg az a fajta művészi érzékenység, egy művész családból jövök, tehát a felmenőim között festőművészek, szobrászok, irodalmárok, mindenféle alakok vannak. Úgyhogy bennem meg valószínűleg a szépség iránti művészet volt az, vagy érzékenység volt az, ami dolgozott, és így építettem egy karriert ezen a területen.
0: És ezt össze tudod hangolni ma még a social-ös és celebes tevékenységeiddel, vagy ez már a múlt teljesen?
1: Hát nem mondom, hogy a múlt, mert azért mindez a tudás és szakmaiság, ami bennem van, arra szükségük van a kollégáimnak, de nagyrészt nem én viszem az ügynökséget. Van egy kollégám, Gyarmati Márkusz, akivel most már 7 éve dolgozunk együtt. Ő az, aki viszi az ügynökséget, aki foglalkozik az egésszel. Sokszor kér szakmai tanácsot, tárgyalásokba, hogy állapodjon meg, miként csinálja, de én szabad kezet adtam neki, mert szerintem minden vezetőnek éreznie kell, amikor már elkezd kiöregedni, amikor már abba beleragad, hogy a múltban, amikor én, tehát én magam is úgy arról anekdotázok, hogy 2005-ben mi ezt úgy csináltuk, hogy, de hát akkor még tényleg faxgép volt, vagy mert akkor már ment az e-mail. Igen, de akkor még tényleg mondjuk rendes polaroid képeket küldtünk. És akkor én, szóval, hogy rájövök arra, hogy én miért 51 éves vagyok, miért okoskodjak, itt vannak a fiatalok, akiknek más a látásmódjuk, másképp mozognak, másképp használják a social médiát, nekik kell átadni, hogyha azt akarom, hogy sikeres legyen valami. Tehát nézve például öreg divattervezőket, tehát hogy azért ne gondoljuk azt, hogy a 93 éves Ralph Lauren az egy tervező asztalnál van, és a Fashion Week-eken pörög. Tehát ott vannak, hát minden divatász fölvesz fiatal tervezőket. Szóval van ez a pont, amikor szerintem ezt el kell tudni engedni, és átadni a helyedet olyanoknak, akik fiatalok. Azt, hogy te maradsz a tulajdonos, az egy más kérdés.
0: És egyébként a kereslet az továbbra is megvan a divat modellek, ügynökségek iránt, vagy a különböző AI, mesterséges intelligencia ebben is esetleg valamilyen változást hozott, akár negatív irányban?
1: Az AI-tól nem tartok, sose féltünk. Ami megtépázta a modelleknek a karrierjét, ugye, akkor picit, ha ilyen visszamegyünk ilyen modell történelembe, ennek az egész világnak az aranykor a 80-as évek vége és a 90-es évek volt. Tehát ekkor volt az a 20 óriási név, érted, a Cindy, a Naomi, a Kate, a nem tudom, ugye, akiket így, akik így fényjelezték ezt a szakmát. Na, az szerintem soha többet vissza nem jön. Az első nagy csapás a modell világra, az, amikor elkezdenek a nagy divatházak és márkák színészeket használni, és tulajdonképpen az összes nagy pénzes kampány, amiből eddig a modellek éltek, tehát egy L'Oréal kampány, egy parfüm kampány, egy krém, egy nem tudom, azt mind elviszik a színészek. Emlékszem, most anekdotázom a 2000-es évekről, Photoshop Garmada panaszkodott nekem, hogy miért nem ezt a gyönyörű lányodat visszük el, miért kell nekem ezt a rossz arcú, ráncos Sharon Stone-t agyon retusálnom erre a kampányra. Tehát ki voltak borulva, de nem lehetett mit csinálni, ebbe az irányba ment, hogy, és ugye össze nem hasonlítható, egy fantasztikus színésznő, az nem biztos, hogy ugyanolyan könnyű vele dolgozni, mint modell. Tehát üregedik a bőre, nem olyan, szóval, hogy sok szempontból nem múlt. Tehát nem mindenki Angelina Jolie, de attól még egy Oscar-díjas színész. De most ugye ez volt az első, és a második nagy csapás az pedig az influencerek megjelenése volt, ugye. Tehát onnantól kezdve, hogy az számított, hogy valakinek hány követője van, az sokkal nagyobb for volt, mint bármi más. És akkor így most tartunk itt. Én azt gondolom, hogy ez is majd idővel le fog csengeni. A szépség is ezek a különösen kiválasztott, szép vagy különleges nők, tehát nem feltétlenül, ugye ez egy nagyon szubjektív dolog, mert akire én azt mondom, hogy szép arra Erzsike néni, azt mondja, nekem nem is tetszik. Tehát jó van, Muci, hát akkor neked nem tetszik, attól még ő lesz abban a kampányban. Úgyhogy szerintem ezt túl fogja élni ez a szakma, mindig szükség lesz modellekre, és ilyen különlegesen szép emberekre, csak hát most azért az megy, hogy igen, de őt hívjuk a munkára, ő kapja a kampányt, mert neki 15 millió követője van a TikTokon.
0: És akkor ez számít, aha. Mi az, amit még te magad szeretnél letenni az asztalra a következő években, évtizedekben, hogy teljes legyen a mű, vagy az életmű?
1: Hát én nekem a dédnagymamám mindig azt mondta, vagy a nagymamám, lehet, hogy a nagymama volt, hogy a jóisten mindenkinek kivétel nélkül lenyújt egy mézes madzagot. A te feladatod, hogy ezt a mézes madzagot felismerd, először, másodjára, hogy megragad. Én most már azt hiszem, hogy két ilyen mézes madzagot megkaptam, és megragadtam, tehát hogyha tényleg olyan különleges helyzetbe kerülök, hogy van egy harmadik, szerintem azt is meg fogom ragadni. Nem csinálok bakkancslistát, mert ha azt nem teljesítem, akkor ezt nagyon sajnálnám, hogy nem tudom teljesíteni. Úgyhogy inkább megélem a pillanatot, és élvezem az életemnek minden percét.
0: Újabb call center esetleg? Újabb évad? Bevállalnád, ha lenne egy ilyen lehetőség?
1: Abszolút, igen. És úgy is szerződtünk, hogyha műsor megy, és nézik, és szeretik, akkor folytatjuk. És nagyon szívesen, mert nagyon élveztem ezt a műsort.
0: És volt olyan tapasztalat, ami alapján egy kicsit esetleg változtatnál rajta, vagy ugyanígy kellene szerinted, mint hogy az első?
1: Azt hiszem, hogy ugyanígy meg lehetne csinálni. Ugyanígy vetésforgal minden műsorban mással üldögélnék, azt hiszem.
0: Kinek szól a műsor? Ki a célcsoport? Van valamilyen kijelölt célcsoport, akit hát kifejezetten magatok előtt láttatok, hogy őket kell elérni?
1: Hát ez megint csak egy média szakmai döntés, ugye nézi a Viasat, hogy ki a célcsoportja. A Viasat célcsoportja az a 30 és 50 közötti női néző, aki tehetősebb, intellektuálisabb, igényli az intellektuális dolgokat, és nekik készítik ezeket a műsorokat. Úgyhogy valószínűleg ezek nagy, hosszú felmérések alapján nézik ezt, és nekik szól a műsor. Tehát ez egy értelmiségi műsor lesz, azt merem mondani.
0: Mi lenne az, amivel elégedetlennél ezzel a műsorra kapcsolatban? Van valami, ami a sikernek a fokmérője?
1: Hát azt tudom neked mondani, hogy nagyon elégedett voltam, amikor mindjárt mondom, melyik műsora volt, a Geszti Péternek a műsorába voltam. Mi volt a címe? Na most megint felteszem a kérdést. Az a műsor, ami a Viasat 3-on ment, és...
0: Ja, tudom, az Adom a napom.
1: Adom a napomat, igen. És akkor azt mondták, hogy az egyik legnézettebb az enyém volt, és azt hiszem, hogy a Nagy Ervinét nézték egy 0,5%-kal többen, nem emlékszem ezekre az adatokra, de annak úgy örültem. Tehát, hogyha ez lesz a Viasat legnézettebb műsora, vagy egyik legnézettebb műsora, akkor nagyon boldog leszek.
0: És YouTube-on ott nem kéne ott is valami élő ilyen interaktív műsort csinálni, ahol be lehet irkálni, be lehet telefonálni, vagy hát be lehet csetelni?
1: Figyelj, egy időben mindenki csinált, mindenkinek volt YouTube csatornája. Az volt a divat, hogy nem volt olyan celeb, aki ne beszélgetett volna a YouTube-on. Szerintem ez egy idő után elfogy. Tehát így valami újat kell csinálni. De a YouTube mindig az, amikor nem jön össze a rendes lineáris média, akkor megyünk a YouTube-ra. Valami újat kell csinálni. De a YouTube mindig az, amikor nem jön össze a rendes lineáris média, akkor megyünk a YouTube-ra.

0: Valamiben részt akarok venni, akkor ez egy minőségi adás legyen, egy minőségi tartalom.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm a beszélgetést.
1: Sok sikert a műsorhoz. Cilla Call Center indul a Viaszaton. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét. A Média Egyet hallották. Egy hét múlva jelentkezünk ismét. Visszahallgatható a műsor a media1.hu-ról, webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról, YouTube-ról visszanézhető, és 14 rádióban is hallhatják a beszélgetéseinket hétről hétre. Érdemes feliratkozni a hírlevélre a media1.hu per hírlevél címen, illetve az RSS folyamunkra is érdemes feliratkozni, hogy ne maradjanak le a legújabb adásokról. Köszönj a megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Szalai Dániel, és köszönöm még egyszer, Cilla, hogy itt voltál velünk.
0: Köszönöm a meghívást, üdvözlök mindenkit.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelem!

0: Biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
1: Reklámot hallottál.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Elítélte a Kijev elleni orosz támadást a magyar külügyminiszter, szeretetet kért a pápa pünkösd vasárnapi homíliájában. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Elítélte a Kijev elleni brutális orosz támadást a magyar külügyminiszter. Orbán Anita az X-en azt is írta, kiállnak az áldozatok és Ukrajna népe mellett. Oroszország nagyszabású rakéta és dróntámadást indított Kijev minden kerülete és a környező ukrán régió ellen vasárnapra virradó éjszaka. Lakóépületeket és más infrastrukturális létesítményeket értek találatok Ukrajna fővárosában. A helyi hatóságok szerint legalább egy ember meghalt, 24-en megsérültek a támadásban. Szuperhatalmak helyett szeretetet kért a pápa pünkösd vasárnapi homíliájában. 14. Leo azt mondta, a háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg. Hangoztatta, hogy a Szentlélek békét, megbékélést és küldetést képvisel, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia. Megjelent a magyar közlöny a Tisza kormány államtitkárainak hivatalos kinevezéseivel, ezzel ismert lett az összes név, 55 államtitkár lesz az új kormányban. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium államtitkára lesz Nagy Ervin színész és Heidel György eszmetörténész. Államtitkári kinevezést kapott Tárkelnyi Zsolt és Velkei György László is. Kustánci Norbert Rudolf, aki 2013 és 2017 között a 24.hu főszerkesztője volt, a miniszterelnökség államtitkáraként a kormány kommunikációjáért felel majd. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, mondta a miniszterelnök az RTL-nek. Magyar Péter a fizetéscsökkentés kapcsán arról beszélt, ugyanezzel kell számolniuk az állami vállalatok vezetőinek, igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak is, és megfejelik mindezt a képviselői költségkeretek csökkentésével is. Magyar Péter fizetése az új szabályozás szerint bruttó 2,3 millió forint lesz, amihez az ő esetében a képviselői alapfizetés is hozzájárul, ezek együttes 3,8 millió forintot tesznek ki. Orbán Viktor havi járandósága majdnem 8 millió forint volt. 23 embert állított elő a szerb rendőrség a belgrádi kormány ellenes tüntetés után kirobbant összecsapások miatt. A szerb főváros egyik legfontosabb csomópontján, a Slavia téren szombaton több tízezren gyűltek össze előrehozott választásokat, és Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelve. A nagy gyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatalok csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. A szerbiai tiltakozások azután kezdődtek, hogy 2024. novemberében leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előteteje, 16 ember halálát okozva. Sokan a kormányzati korrupciót és az állami infrastrukturális kivitelezésekben tapasztalható hanyagságot okolták a tragédiáért.
2: Időjárás.
3: Napos marad a hétfő is, csak elvétve várható néhol zápor. A szél viszont erős lehet. A hajnali 8-15 fok után 25-30 fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Facsi pesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsi pesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
6: Szinte nem telik el úgy hét, hogy ne lenne legalább egy termék visszahívásról szóló hír, és általában sajnos ezek élelmiszerek. Na most akkor örüljünk, hogy ilyen hatékony a szűrő, vagy inkább kezdjünk el azon szorongani, hogy egyre több az egészségünket veszélyeztető, kimondom, szemét kerülhet a boltok piacaira. A fogyasztóvédelmi hatóság elkezdte a reformételeket kínáló vendéglátóhelyek ellenőrzését, ma pedig már be is tudunk számolni az eddigi eredményekről. Előjáróban csak annyit, hogy végül is megnyugodhatunk. És nem véletlenül beszélünk ma ismét az étrendkiegészítőkről. Ezúttal a hatóság indított vizsgálatot kiemelt figyelemmel a CBD termékekre. A kérdés persze az, hogy mi mire figyeljünk, ha ilyen terméket szeretnénk venni. És mit tehetünk, ha a bank duplán vonta le a törlesztő részletet? Hova érdemes fordulni? De röviden választ kaphatunk ma arra, hogy hogy a legcélszerűbb ezt elrendezni. Azért azt gondolom, nem olyan egyszerű, és ha még lesz idő, akkor természetesen újból földolgozunk egy történetet, amelyet a hallgatók küldtek a facipesz2025@gmail.com-ra. Sok a témánk, már is kezdünk. Rengeteg termék visszahívás volt, mostanában szinte minden hétre jutott egy-kettő, volt, ami nagyon rémisztő volt, volt, ami szerintem nem ért el annyira az inger küszöbünket, pedig nagyon fontos, és a legtöbb az élelmiszerekre vonatkozott, ami meg pont szerintem megint csak kiemelt figyelmet kellene, hogy kapjon. Eitmar Norberthez fordulok, az NKFH sajtófőnökéhez, hogy ez most... Ugye úgy vezettem fel a műsor elején, hogy részben ez jó, mert azt gondoljuk, hogy biztonságban vagyunk, nagyon figyelnek így unión belül, részben viszont nem jó, mert hogy elkezdünk szorongani, hogy ennyi, hogy fejezzem ki magam, milyen termék használhatatlan, de élelmiszer is, tehát hogy ennyi veszélyes termék tud kijönni. Úgyhogy most akkor örüljünk, vagy sírjunk?
1: Hát ez tulajdonképpen az egyik szemünk örül, a másik meg sír, majd nevet. Című történet. Valóban így van, hogy nagyon szigorúak az Európai Uniós és így a magyar jogszabályok is az élelmiszerbiztonság területén, és egyébként nem élelmiszertermékekre vonatkozóan is, és ezek mind a gyártásra, a forgalmazásra, az importálásra vonatkozó szabályok. Nyilván ezeket azért a gyártók, forgalmazók, kereskedők, importőrök igyekeznek betartani, ez az általános tapasztalat, de vannak olyan esetek, amikor nem sikerül ezeket betartani. És ekkor jön az az élelmiszerbiztonsági kvázi felügyelet, amiről beszélünk, és aminek a végső mondjuk egy terméke az a termék visszahívás.
6: Ugye, nagyon... De van, ami egész Európában visszahívásra került, ami nyilván nem csak Magyarországon van.
1: Sőt, program. Még olyan is van, nem csak Európában. Tehát például az év elején volt ezek a tápszeres visszahívások, az globális jelenség volt.
6: Meg
1: tehát...
6: valami fűszernél is.
1: Ez is volt, a tápszerek az kifejezetten Észak- és Dél-Amerikában is visszahívásra kerültek, tehát ez globális jelentőségű, és az esetek többségében ez nem magyar specifikáció, tehát amikor Magyarországon visszahívásra kerül, akkor általában a külföldi gyártót is érint az, vagy forgalmazót az adott termék. De ami nagyon fontos, hogy a hatóság nagyon résen vannak unió szerte, és erről már többször beszéltünk, ez az uniós riasztási rendszer, a RASF, ahol, hogyha például mondjuk Spanyolországban találnak egy ilyen terméket, termékvisszahívást intéznek, akkor abban a pillanatban csipog a kollégáknál
6: de
1: is.
6: De miért van most ennyi, vagy eddig miért nem volt ennyi? Szerinted mi a véleményed azért?
1: Korábban is volt azért nagyobb számban. Szerintem sokkal inkább odafigyelnek a hatóságok is erre, sokkal hatékonyabban lépnek fel, és a kommunikáció is hatékonyabb minden fogyvédhatóság szempontjából, és ezért jön igazából számunkra elő az, hogy több van, vagy úgy tűnik, mintha több lenne. Ráadásul azért most már nem csak honlapok vannak, hanem a közösségi média csatornák, és ezért is tűnhet úgy, hogy ömlik ránk a termék visszahívás.
6: Kori Ander eszembe jutott, azt hívtak vissza, de az például ha jól tudom, Indiából származott.
1: Így van.
6: És ezek azért... hogy csúszhatnak be ebbe a nagyon szigorúan ellenőrzött Európába?
1: Hát nyilván azért egy tömegtermelés folyik mindenhol, egyébként nem csak a harmadik országokban, tehát Európai Uniós területen egyaránt, és ilyenkor előfordulnak problémák. Sok esetben egyébként ez nem olyan nagyon vészes jellegű, tehát valamikor csak a tájékoztatási kötelezettség nem megfelelő, hogy nem tüntetnek fel valami összetevőt, ami egyébként természetesen fontos például, hogy mondjuk egy allergént nem tüntetnek fel, tehát igenis fontos. De amikor kifejezetten gyártási hiba merülhet fel, mert mondjuk olyan tiltott növényvédőszer tartalmaz egy adott termék, akkor annak meg sokkal súlyosabb következménye lehet.
6: Egy dolog a termék visszahívása, másik, amin elgondolkodtam, hogy nyilván azokból a típusú termékekből továbbra is fog érkezni Európába vagy Magyarországra, meg fog jelenni a boltok polcain, hogyha valami egy fókuszba kerül, akkor utána egy rendszeres ellenőrzés van, élelmiszerbiztonsági ellenőrzés. Tehát mit tudom én, havonta vagy fél évente ilyen lecsapnak ezekre, és alaposan átvizsgálják?
1: Egyrészt folyamatosak az ellenőrzések. Magának a gyártónak is folyamatosan önellenőrzésben, és olyan minőségbiztosítási szabályok vannak, hogy folyamatosan ellenőrzés van, és a hatóságok is, ahogy mondtad, ellenőriztek. Aha. De ami nagyon fontos, hogyha egy termék visszahívásra kerül, az nem azt jelenti, hogy a teljes portfólió annak a terméktípusnak visszahívásra kerül, hanem mindig az adott gyártási szám alatt szereplő, adott minőségmegőrzési lejárati idővel rendelkező termék kerül visszahívásra, és ezt egyébként az NKFH honlapján megtalálható képpel együtt, adatokkal együtt, tehát hogyha ilyen termékvisszahívás van, nem érdemes azonnal kidobni minden olyan terméket, amit mondjuk az a gyártó, akár annál terméktípusnál gyárt, meg kell nézni a lejárati időszt, gyártási számot, és akkor, ha érintett, nyilván akkor vannak a fogyasztó
6: lehetőség. Meg a közösségi médiában is gondolom fölteszitek, én legalábbis már találkoztam ilyennel, nem tudom, ti tettétek föl, vagy nem, de találkoztam ilyennel jó szemléletes fotókkal.
1: Abszolút, és mi nekünk is az a célunk, hogy a fogyasztók teljes mértékben tudják, hogy most ez milyen termékről van szó, annak milyen alfajtája, milyen gyártás szám, lejárati idő, stb.
6: Igen, hát azt gondolom, a fogyasztói részről a bizalom az, ami feltétlen volt, és most már nem feltétlen, és az jutott eszembe, hogy néhány hónappal ezelőtt mi beszélgettünk arról, hogy reformételeket kínáló vendéglátóhelyeket fogtok ellenőrizni, és akkor megígérted, hogyha bármi részeredmény van, hogy mondjam így, ugye még a nyár teljesen nem köszöntött be, szóval, hogy akkor azt megosztod velünk, és én úgy láttam a honlapotokon, hogy már van valami.
1: Jól láttad, én meg szeretem az ígéretemet betartani. Lezajlottak ezek az ellenőrzések, amellett, hogy még folytatódnak, de vannak részeredményeink. És egyébként nagyon érdekes tapasztalatot szereztünk. Ugye a reformételek, mi minden ilyen terméket ide tekintünk, ami gluténmentes, laktózmentes, valamilyen speciális étrendet próbál kiszolgálni. És azt vettük észre, hogy kifejezetten olyan vendéglátóhelyek, ahol csak ilyeneket árusítanak, tehát gluténmentes, laktózmentes, vegán, stb., azok szinte kivétel nélkül betartják az élelmiszer biztonsági és a higiénés szabályokat. De pontosan jó. Tudják, hogy mi mit jelent, pontosan tájékoztatják a fogyasztókat, hogy az mit tartalmaz az a termék, mit nem tartalmaz. Viszont az olyan esetekben, ahol vegyes, mondjuk így ételeket is kínálnak, tehát hagyományos, nem mentes termékeket, ott azért felmerültek problémák.
6: Tehát ahol van gluténmentes pizza, meg gluténos, tehát rendes
1: így
6: listes,
1: van. Csak és az egyszerűség kedvéért. Abszolút. Itt ilyen 18%-os kifogásolási arány merült fel, és több eljárás is egyébként fel van, mert például nem megfelelően kezelik a gluténos és a gluténmentes terméket.
6: Teljesen más helyiségben.
1: Hát a keresztszennyeződést megakadályozása miatt, meg egyáltalán, hogy tényleg senki se kaphasson olyan terméket, amit ő mondjuk adott esetben egészségügyi okból nem fogyaszthat. Illetve a tájékoztatás sem volt megfelelő sok esetben, tehát amikor nem tudták azt elmondani a fogyasztóknak, hogy most tényleg az mit tartalmaz, vagy mit nem tartalmaz az a termék.
6: Van olyan, aki az étlapján nagyon szépen külön föltünteti, meg az allergéneket is, piktogramokkal, én is láttam ilyet, mondjuk meg kell fejteni, tehát vissza kell menni pár oldalt, de legalább tájékoztatnak arról, hogy mi van benne, mert hát tojás allergia, az is allergizált.
1: És ez muszáj is, tehát ez szigorú jogszabályi kötelezettsége a forgalmazóknak, hogy erről tájékoztassa a vásárlókat, hiszen ez nem csak az, hogy most kedveljük, vagy nem kedveljük az adott ételt, valaki tényleg nem ehet ilyen ételeket.
6: Hát igen, és azért itt nem abra megy a játék, nem beteg lehet. Pontosan. Tehát egy laktózérzékenynek nagyon komoly, ha jól tudom, hasi görcsöket, problémákat tud okozni, ha megetetik.
1: Hát abszolút, vagy az egyéb allergének hát ennél sokkal súlyosabb
6: Igen. Úgyhogy ez örülök, de ez tovább folytatódik, ugye?
1: Abszolút, egészében folyamatosak ezek a vizsgálataink.
6: Aha. Jó, egy kicsit ugrunk, de azért ugrunk, mert szerintem be fog kapcsolni a beszélgetésünkbe a Horváth Bálint is. Köszönöm, hogy eljöttél. GVHL, ne felejtsem kimondani.
7: Köszönöm én is a megkívást, a kedves hallgatókat.
6: Szóval nem csak a termék visszahívás az, amire mindenképpen figyelni kell, hanem az étrendkiegészítők is. Mert hogy az étrendkiegészítőknek most azt gondolom, hogy a virágkora van, minden, tehát millióféle van, az ember egyet akar, akkor százféle variáció jön fel, nem is lehet jól választani, és ugyancsak a Fogyasztóvédelmi Hatóság kezdeményezte most, de tudom, Bálint, hogy ti már hosszú ideje, nagyon kőkeményen rajta vagytok ezen a témán.
7: Valóban így van, a Gazdasági Versenyhivatal évek óta nagyon aktívan foglalkozik ezzel a területtel, már csak azért is, mert ez nagyon sok fogyasztót érint, nagyon sokakat érint, nagyon sokan szednek különböző étrendkiegészítőket, valóban, illetve olyan fogyasztókat érint, akik nagyon sokszor sérülőken fogyasztóknak minősülnek.
6: Az
7: a Gazdasági Versenyhivatal, igen, így van, a Gazdasági Versenyhivatal nagyon védi az ilyen fogyasztókat, akik valóban, akik betegek, idősek, de akár a gyerekek, a családok is ebbe a körbe tartoznak, vagy akár például akik túlsúlyosak, túlsúlyjal küzdenek. Ugye ők is hát hajlamosak jobban elhinni bizonyos üzeneteket, hiszen valamilyen problémára szeretnének gyors megoldást találni. Ezért ezek a fogyasztók ezek sokkal könnyebben befolyásolhatóak, mint általában valaki más. És hát ezek a vállalkozások nagyon gyakran, főleg az online térben, a közösségi médiában megpróbálják kihasználni a befolyásolhatóságukat, és olyan olyan célzott kommunikációs üzeneteket alkalmaznak, amelyek ráveszi ezeket a fogyasztókat arra, hogy alkalmazzák, kipróbálják ezeket a szereket, megvásárolják ezeket a szereket. Ugye nagyon sok esetben hát több ezer, több tízezer forintos készítményekről beszélünk, tehát nem olcsó mulatság ezeket az ételkiegészítőket megvásárolni. És nagyon gyakran előfordul, hogy bár ezek a termékek ugye ha be is vannak jegyezve Magyarországon, mert olyannal is találkoztunk, van olyan eljárásunk, aminél azt vizsgáljuk, hogy olyan terméket is forgalmaztak a magyar piacon, ami nem is volt bejegyezve, tehát nem volt engedélyezve gyakorlatilag Magyarországon, hogy a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak kell minden ilyen terméket nyilvántartásba vennie, tehát ez nem történt meg. De ha ez meg is történik, akkor nagyon gyakran alkalmaznak hát egészségre ható állításokat, hogy meggyógyít bizonyos betegségeket, vagy valamilyen egészségügyi problémákat megelőz, vagy betegségek megelőzi az Alzheimer-kort például, vagy segít a szív egészségének a helyreállításában. Ezek mind-mind olyan állítások, amelyek tiltottak. Uh-huh. Ilyeneket csak gyógyszerek esetében szabadna alkalmazni, ezért a gazdasági versenyhivatal is mindig nagyon szigorúan eljár az ilyen ügyekben.
6: Ti mennyire dolgoztok össze ebben, ezekben a témákban, mert én most arról is szeretném kérdezni a Norbit, hogy különösen a CBD termékekre mentett rá.
7: Nagyon szoros együttműködés van a két hatóság között, és azt gondolom, hogy nagyon jó együttműködés van az elmúlt években.
6: Ez tehát ti tudtok róla, amikor ők a CBD termékeket vizsgálják, vagy ti is megkonzultáljátok, hogy mi az, amit még nézenek meg, vagy ti is nézitek?
7: Én egyrészt van ilyenfajta információáramlás, tehát van egy olyan felület, vagy platform, amin értesülünk arról, hogy egyrészt a fogyasztóvédelem, illetve mi meg átadjuk, betöltjük ebbe a rendszerbe, vagy a GVH milyen eljárásokat folytat, illetve mi évente azért olyan 3-4 ezer fogyasztó panaszt kapunk. Ennek azért a döntő többsége olyan ügyek, amelyek nem tartoznak a GVH hatáskörébe, hanem például a kormányhivatalok a fogyasztóvédelem hatáskörébe tartoznak, hiszen nem országos kiterjedtségűről van szó, nem egy nagy elérésű honlapon valósul meg akár ez a vélelmezett jogsértés. Ilyenkor ezt minden egyes esetben továbbítjuk a fogyasztóvédelmi hatóságoknak, a kormányhivataloknak, amelyek el is járnak ezekben az ügyekben. Én kapok rendszerint ilyen sajtómegkereséseket, akkor ezt továbbítom, hogy melyik kormányhivatal azt továbbítottuk, és mindig meg is szoktam róla bizonyosodni, hogy törődnek ezekkel az ügyekkel a kormányhivatalok, tehát ez nem egy pusztába kiáltott szó, vagy az éterbe küldött üzenet a mi részünkről.
6: Miért pont a CBD? Ezek olajak tipikusan, ugye? És nagyon-nagyon divatos, már állítják, hogy minden fűre, fára, nagyvilágra, szóval fájdalomra, daganatra, mindenre ajánlatják.
1: Igazából ez a fő indok, és még hogy kitérjek az előző kérdésre, és abszolút megerősítve Bálintot, hogy igen, nagyon jó az együttműködés, és a megtévesztés az egy rendkívül fontos prioritás mind a két hatóságnál. Amit mi még pluszban vizsgálni tudunk, az az élelmiszer biztonsági szabályok betartása e téren is. És egyébként a tavalyi évben például kifejezetten a potenciál növelőként forgalmazott étrend kiegészítők, és a Bálint által is említett azonnali fogyást ígérő készítményeket vizsgáltuk. Uh-huh. És ugye azt tapasztaltuk, amellett, hogy megtéveszti a fogyasztókat, tehát anyagi kár is érheti, ezek olyan gyógyszer hatóanyagokat tartalmaznak, amelyek tényleg csak engedély formájában és nagyon szigorú orvosi felügyelet mellett szedhető. Most gondoljunk bele, ha valakinek komoly szív- és érrendszeri betegsége van, és nem tájékoztatják őt arról, hogy ez a potenciál növelő nem fogyasztható szív- és érrendszeri betegségben szenvedők által, akkor nehogy Isten veszed egy ilyet, annak nagyon-nagyon durva, súlyos következményei lehetnek. Tehát amellett, hogy anyagi kára származik, egészségi kára is származhat ebből. És ugyanez igaz ugye az azonnali fogyást ígérő termékekre
6: azokból is. Nem egy rémtörténet kering így a városba, hogy nagyon beteg lehet, kórházba került.
1: Igen. Pontosan. És ami a CBD olajokra vonatkozó
6: ugye,
1: kérdésed.
6: Ugye divat, ugye?
1: Az meg abszolút divat, és azért helyeztük is az idejébe fókuszba. Ugye ez azt mondja, hogy stressz csökkentő, betegség megelőző, gyógyítást elősegítő. Ami vagy igaz, vagy nem. Most egyrészt ezt vizsgálni kell. Másrészt meg ezekben a döntő esetekben semmifajta se uniós, se magyar engedéllyel nem rendelkeznek, hogy ilyeneket árusítsanak. Mert pedig ez új élelmiszer.
6: Rengeteg webshop árulja.
1: Hát az meg a másik, hogy semmifajta jogosultsága sincsen, a megfelelő tájékoztatás is hiányzik, és adott esetben még olyan következményekkel is járhatna, amely egyébként ugyanígy igaz a potenciál növelőkre, az azonnali fogyást ígérő termékekre, tehát negatív egészségügyi következményes megvalósulhat.
6: Állatoknak is árulnak egyébként CBD olajat. Ez is beletartozik a vizsgálatok fókuszába, vagy csak az emberre veszélyes termékeket
1: Hát főszabályként mi a fogyasztókat védjük, aki hát a természetes személy.
7: Az állatok is fogyasztó.
1: De ugyanakkor de. Pontosan így van, tehát ha megtévesztés perül fel, és vásárolunk egy ilyen bármi állatnak adható terméket, nem csak élelmiszert, a mást is, akkor természetesen úgy, hogy felléptek a hatóságok.
7: Igen, itt ugyanolyan kommunikációs üzenetekről van szó, és azt gondolom az állattartók kör az egy nagyon széles fogyasztói réteg Magyarországon. A GVH-nak is számos eljárás volt állat eledelekkel kapcsolatban, vagy más állatokkal kapcsolatos szolgáltatásokat vizsgáltunk, és ebben az esetben is nagyon szigorúan el kell járni, hiszen ha egy állat egészségével összefüggő megtévesztő állítást tesznek közé egyes vállalkozás, az ugyanúgy megtévesztő, és hát bizonyos szempontból azért az feltételezhető, hogy állattartóról, hogy ő hát a szíven viseli a saját állatának az egészségét, a sorsát, érzelmileg is szorosan kötődik hozzá, bár ezt így a fogyasztóvédelmi törvény nem nevesít és sérülök egy fogyasztói csoportként,
6: de akár még
7: az állattartók is lehetnek egyfajta sérülök egy fogyasztói csoport, hiszen egy nagyon erős emóciós kapcsolódás van, és mindenki, hát ugye nekem is van háziállatom, van kutyám, és elmegyek az állatorvoshoz, akkor hát...
6: Ugyanúgy izgulsz, mint
7: bizony, a... Igen, most éppen egy műtőtre vár a kutyám, és hát ez súlyos 10 000-be, akár 100 000 forintba.
6: Na, hát az is külön megérdén egy fogyasztóvédelmi
7: ellenőrzés. Ezt megteszi a kutyájáért, ugyanúgy, persze, mint egy másik családtagért is megteszi.
6: Visszaugorva ezekre a CBD olajokra, ez engem nagyon izgat. Tudunk-e valami általános mankót adni annak, aki hisz ebbe is szeretne venni? Netről semmiképpen
1: hát
6: ne vegyen?
1: Semmiképpen sem. Akkor már, hogyha nagyon muszáj, akkor tényleg ilyen szaküzlet, drogéria, de ott is jó ezt alaposan átgondolni.
6: És de mondjuk a drogéria láncokban is lehet olyan, ami nem megfelelő?
1: Elképzelhető, igen.
7: Értem. Én arra hívnám fel a figyelmet, hogyha valaki táplálék kiegészítőt, étrendkiegészítőt szed, előtte mindenképpen a házi orvosával konzultáljon, senkit nem bíztatnék arra, hogy saját maga kezdjen el a mesterséges intelligencia segítségével saját magát diagnosztizálni, különböző készítményeket keresni, és ezeket aztán megrendelni mindenféle hát ilyen ismeretlen honlapokról, és aztán beszedegetni ezeket a szereket, hogy Norbi is mondja, nagyon súlyos egészségügyi következmény.
6: Tudjátok, hogy mit mondott nekem valaki, és én ezen komolyan elgondolkodtam, ugye kismersz, tudja, én nagyon hipohonder vagyok, de mindegy, ez most nem ide tartozik, tehát hogyha beütöm mondjuk, hogy CBD olaj, és a mesterséges intelligenciának ütöm be, hogy melyik a legjobb, akkor azzal a logikával azt mondják a barátaim, hogy az annak nincs érdekében az, hogy valamit megvegyek, hogy az sokkal pártatlanabb, és inkább ő döntse el, hogy melyiket vegyem meg, mint hogy ott megnézem a hozzászólásokat. Ez hülyeség?
7: Hát azért, hogyha mondjuk a nagy ilyen keresőmotoroknak a keresési metódusában jobban elmélyedsz, akkor azt rögtön ki fog jönni számodra, hogy a fizetett tartalmak kerülnek mindig a keresések elejére. Tehát és mivel a mesterséges intelligencia is ezekből az adatbázisokból dolgozik, ezért vélemezhetően a mesterséges intelligencia is azokat a tippeket fogja neked adni, amelyet valaki valahol valamit fizetett.
1: Hát ez az egyik, a másik meg, amiről már beszéltünk, szerintem ez a hallucináció. Tehát a mesterséges intelligencia is inkább ad rossz választ, de olyan nincs, hogy nem ad választ.
6: Igen.
1: Így van. És amikor utána mondjuk felhívjuk a figyelmet, mert esetleg mi tudjuk a választ, most, de ez nem így van közé. Ó, bocsánat, tévedtem. Csak mondjuk, amikor ennek a súlyos egészségi következményei lehetnek, akkor az nem olyan vicces.
6: Tehát skipeljük, ez nem volt jó ötlet.
7: Nem jó ötlet, házi orvossal tessék konzultálni.
6: Na, bejut a házi orvoshoz. Jó, és akkor még egy kérdés, a CBD olajokon kívül mi az, amit most még vizsgáltok, és mikor lesz eredmény, és a közösségi médiában, mert itt nem mondjátok el soha, hogy melyik típusút ne használjuk éppen valamiből, de hogy hol tudunk ennek a nyomára akadni a honlapotokon kívül?
1: A honlapon és a közösségi média minden csatornáján, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn és a YouTube-ot se adjam ki, folyamatosan tájékoztatjuk a fogyasztókat, az eljárások folyamatosak és az ellenőrzések, de részeredmény az várhatóan most már mindjárt itt van június, úgyhogy közzé fogjuk tenni nagyon hamar. Egyébként még ami fókuszban van a CBD olaj mellett, fogyás, zsírégetést ígérő étrend kiegészítő, most ez rengeteg alakformálás, itt a nyár, mindenkinek a nyári test kialakítása mondjuk így az prioritás, úgyhogy ezeket is vizsgáljuk.
6: De az oversize a divat, én legalábbis ezzel nyugtatom magam. Na mindegy, szóval... Akkor nem csak a CBD olaj, minden olyan, ami most így aktuális lehet, azokat vizsgáljátok, és ki is vontok, ti kivonhattok?
1: Természetesen ki is vonhatunk a forgalomból, ezt is közzé tesszük.
6: Laboratóriumi vizsgálatokat is fogtok
1: végezni? Pontosan, így van.
6: Mert hogy azt gondolom azt, hogy valami felirat nincs ott, az engem kevésbé hoz lázba, tudom, szabály a szabály, de az, hogyha a laboratóriumi vizsgálat az mutatja, hogy nincs benne az a hatóanyag, vagy valami olyan van benne, ami éppen nem teszi jót, az már jobban elérje szerintem a legtöbb ember inger küszöbét.
1: Abszolút így van, és laborvizsgálat is van, forgalomból kivonás, sőt, tavaly évben még raktárkészletet is foglaltunk le, amikor egy híres influencer az úgynevezett kalória király, de én csak kamu királynak hívom, ilyen zsírpusztító szérumokat árusított, több százezer terméket vontunk ki a forgalomban, mert nem csak olyan tájékoztatás kamu volt, hanem tényleg egészségügyi következményeket is okozhatott volna az a termék.
6: És akkor itt megint visszajutottunk ahhoz, hogy az influencerek reklámjait is fogadják fenntartással mindenki a saját érdekében, de erről is már elég sokat beszélgettünk ebben a műsorban. Köszönöm, hogy jöttetek a jövő héten, remélem megint itt vagytok, mert hogy van egy csomó téma, amiről érdemes beszélgetni. Horváth Bálint és Ejtman Norbert volt az elmúlt percekben a vendégem, a GVH, illetve az NKFH-nak a sajtógúrúi. Köszönöm még egyszer.
1: Köszönjük szépen.
5: Facsipesz.
6: Minden István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője is már itt van a stúdióban. Szeretném, hogyha több kérdést is megoldanánk. Szia!
8: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Jó napot kívánok!
6: Úgy látszik, hogy ma ilyen nap van, hogy ilyen hallgatói panaszokkal foglalkozunk, vagy fogyasztói panaszokkal. Sajnos az sem ritka, vagy olyan is előfordult már, hogy egy bank duplán akár többször is levont egy törlesztő részletet, és azon kívül, hogy ilyenkor elkezdik a hajunkat tépkedni, elkezdünk futkorászni jobbra-balra. Mit kell ilyenkor tenni? Azon kívül, hogy nyugodtak maradjunk. Mi az a megnyugtató eljárás? Mert úgy gondolom, hogy logikusan előbb vagy utóbb vissza kell, hogy kapjuk a pénzünket, nem?
8: A legfontosabb az, hogy, és itt egy érzelmi gáton kell tulajdonképpen túllépni, hogy közvetlenül a banknál kell panaszt tenni, tehát úgymond annál az intézménynél, aki a véleményünk szerint megkárosított minket.
6: De nem az ügyfélszolgáltató is nem beszaladgálni ahhoz.
8: Tehát a panaszkezelés, a panaszoknak a rendezése az az üzleti területtől függetlenül történik, és ezt természetesen bevonva az üzleti területet egy elkülön szervezeti egység, de se objektíven a jogszabályok alapján vizsgálja meg. A legfontosabb, hogy panaszt bármilyen módon beadhatunk, nem kell, bár a Nemzeti Bank honlapján is, például a bankok honlapján is van formanyomtatvány, de hogyha ezt egyszerűen leírjuk kézzel, a főbb adatokat megadva, így is beadhatjuk. Mindenképpen érdemes rákészülni a panaszra, tehát a havi kimutatásokat, a dokumentumokat, esetleg a bankkal az egyéb levelezést érdemes egy picit összekészíteni.
6: De miért nem látják, hogy én mennyit fizettem?
8: Igen, de a leggyorsabb segítői mi magunk vagyunk magunknak. Persze a bank is ezt össze fogja tudni készíteni, de lehet, hogy a bank adott esetben elfelejt egy levélváltás, vagy bármit, persze ezt nem kéne, hogy tegye, akkor ebben az esetben természetesen nálunk ott van.
6: Egyébként van olyan bank, akinek a honlapján is már van egy olyan kifejezetten, a múltkor kellett valamit írnom, és nagyon gyorsan, logikusan ki tudtam tölteni, reagáltak is egy automatával, hogy vették a levelem, és aztán utána jött is a válasz, tehát hogy ez talán még gyorsabb.
8: Igen, igen, és szerintem ez egy nagyon kellemes és nagyon egyszerű felület. Igen. Lehet a bankok honlapján, a bankunk honlapján egy nekünk dedikált külön fogyasztói felület, ahol például levelet is beadhatunk. Elképzelhető az is, hogy e-mailbe adjuk be, és bármelyik bankfiókba akár bemenve is ezt megtehetjük. Tehát nem kell annál a bankfióknál, ahol tartozunk, bárhol megtehetjük, ezt ők eljuttatják. Sőt, telefonon is beadhatjuk ezt a panaszt. Ebben az esetben azt is kérhetjük, hogy vegyenek fel erről jegyzőkönyvet, tehát a telefonos beszélgetés során, sőt ezt a jegyzőkönyvet, vagy ennek a hangfelvételét elkérhetjük 25 napon belül, ezt is meg kell kapnunk. Ha e-mailen tesszük ezt meg, akkor azért arra figyeljünk, hogy ne egy olyan e-mail címre küldjük, ami már nem létezik, vagy nem használja a bank. Voltak ilyen esetek, hogy ez problémát okozott. A banknak kötelező határidejé vannak a megválaszolásra. Ez általánosságban 30 nap, de hogyha pénzforgalmi, tehát mondjuk átutalás, kártyás fizetés, tranzakcióval kapcsolatos panaszunk van, akkor ez 15 munkanap.
6: Majd 20 nap.
8: Igen, és a banknak, amennyiben oda tudtuk tenni a dokumentumokat, világos a probléma, akkor teljes körű részletesen megindokolt levelet kell nekünk elküldenünk, vagy nem levelet feltétlenül, ugyanazon a felületen, akár a bank honlapján, vagy e-mailben is megkaphatjuk, ahogy beküldtük, és ott meg kell részletesen indokolnia, akár az, hogy elfogadta és orvosolta a panaszunkat, akár hogy miért utasítja el.
6: Jó, akkor egy közbevetőleges kérdés, tehát itt a történet az, hogy duplán mondták le a törlesztő részletet. Ilyenkor két lehetőséget gondolok én így az egyszerű fogyasztó vagy ügyfél agyammal. Az egyik az, hogy követelem vissza, de ha 20 nap, akkor már lehet, hogy következő törlesztő részletet is fizetnem kell. De kérhetem-e azt, hogy írják jóvá, és a következő törlesztő részletet utalják? Tehát, mert ugye ez lenne a logikus, vagy akkor még én fizetek rá?
8: Természetesen lehet kérni ezt is. Siklósi Máté ugye nemrég beszélt arról, fogyasztóvédelmi szakértők, hogy a polgári törvények alapján legjobb együttműködés elve alapján, ha mindenkinek ez így megfelelő, az tökéletes. Csak az a lényeg, hogy a bank ezt, miután itt egy rendkívüli helyzet van, egy problémát orvosolni kell, a megfelelő törlesztési sorba be tudja állítani. Aha. Tehát ne származzon adott esetben valami károm, problémám, emiatt. Még egyetlen gondolatot a telefonos panaszokhoz hadd tegyek. Nagyon sokszor, és tényleg előfordul ilyen, hogy a bank azonnal tudja orvosolni telefonon, tehát ott valamit helyre kell állítani, digitálisan, elektronikusan, mondjuk olyan panasz volt, hogy nem érem el a honlapot, vagy valami, és akkor segít az ügyintéző, a telefonos ügyintéző, akkor természetesen nem kell jegyzőkönyvet, telefon hangfelvételt visszaküldeni, mert akkor azonnal orvosolta a bank, és szerintem ez a legjobb megoldás, hogyha ezt akár befáradtam egy bankfiókba, vagy elmondtam telefonon, ezt meg tudták azonnal oldani. Mi történik akkor, hogyha a bank elutasítja a panaszomat? Akkor nyílik meg a lehetőség, és csak akkor nyílik meg a lehetőség ügyfélként, hogy elmessek a pénzügyi békéltető testülethez. Ugye egyéb békéltető testületekről is volt szó az adásokban. A pénzügyi,
6: ez meg speciálisan biztosítás és banki ügyekkel foglalkozik.
8: Így van, biztos, hogy nyugdíj pénztár, tőkepiac, tehát minden ága-boga a pénzügyeknek. Alapesetben 90 nap az eljárásuk, de hogyha egy bonyolult egy picit ez a történet, akkor ezt meg lehet hosszabbítani, de nem sokkal, még 30 nappal. Ez teljesen ingyenes, és elszámolási, anyagi jellegű jogviták esetén fordulhatok ide. Ez azért nagyon fontos, mert hogyha csak annyi a problémám a bankkal, hogy azt sejtem, hogy valami rendszer szintű hibát látok, azt gondolom, hogy nagyon sokszor akadozik az internetbank, vagy valamiféle probléma, tehát nem anyagi, egyedi károm származott belőle, akkor a Nemzeti Bankhoz is beadhatom a fogyasztóvédelmi jelzésemet. Ez nem a én kártalanításomat fogja szolgálni a Nemzeti Banknak az eljárása, hanem segít nekem is, meg a többi ügyfélnek is, mert ilyenkor a panasz jellegétől függően nemzeti bankos kollégák egy fogyasztóvédelmi vizsgálatot indítanak, és megnézik adott esetben, hogy milyen jogszabályt sért a rendszer szintű problémájával a bank.
6: De hogyha rossz helyre megyünk, akkor azért udvariasan tovább küldenek a jó helyre, feltételezem.
8: Így van.
6: Tehát nem tudunk lukra futni.
8: Nem tudunk lukra futni. Valamennyi fogyasztóvédelmi hatóságnak Magyarországon, tehát a GVH-tól kezdve a kereskedelmi fogyasztóvédelmi hatóságon át mindegyikünknek van együttműködési megállapodás.
6: Van átjárás.
8: És segítjük egymást abban, illetve az ügyfelet is abban, hogy elkalúzoljuk oda, hogy hova kell pontosan mégis beadni a panaszt. A pénzügyi békéltető testületnek 2 millió forint összeg határig ügydöntési jogköre van. Az elsődleges feladata nyilván, hogy a felek megegyezzenek, tehát vita rendezés segítségével meg tudjanak egymásra egyezni. Ha ez nem lehetséges, akkor viszont 2 millió forint összegig adott esetben a pénzügyi békéltető testület kötelezheti is a bankot, biztosított tőkepiacintézményt, pénztárt, hogy rendezze ezt a problémát. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok esetben itt a kárösszegek vagy vitatott összegek, ezek a ez alatt a limit alatt vannak, e fölött pedig ajánlást adhat ki a pénzügyi békéltető testület. Még olyan eset is előfordulhat, hogy a békéltető megoldásával vagy vitarendezésével sem elégedett az ügyfél.
6: Akkor megy bíróság.
8: Ilyenkor azt lehet, hogy a PBT, tehát a pénzügyi békéltetőknek a döntése, a korábbi panaszra adott banki válasz, az nem zárja ki a bírói eljárást, ugyanakkor azért jellemzően a bírói eljárás egy húzamosabb folyamatot jelent.
6: Akkor én itt ezt azzal kötném át, hogy sajnos nem csak ilyenek vannak, mikor a bank téved, vagy vitásügyünk van a bankkal, hanem bőven vannak csalók is. Szinte már nincs olyan műsor, hogy valami kapcsán elő ne jönnének a csalókkal kapcsolatos történetek. Tényleg az ember már kapkodja a fejét. Ugye a műsor elején mondtam, hogy kriptó csaló csípett fülön a Nemzeti Bank, és azt ígértem a hallgatóknak, ami talán a legfontosabb, hogy olyan árulkodó jeleket fogunk mondani, nem én, Binder István, amik tipikusak, amire azért kapják fel a fejüket, meg nagyon jegyezzék meg, mert akkor nem fognak futni a pénzük után, mert hogy nagyon úgy néz ki, ha már 600 millióra büntetnek valakit, és megtétják a működését, akkor ott már nagyon nagy baj van, nagyon sok embert húzhattak le. Előbb tárjuk fel a tényeket, aztán tényleg segíts nekünk abba, hogy mik azok, amitől fölgyulladjon a piros lámpa az agyunkba, jó?
8: Több mint 150 embert érintett ez a kriptocsalás. Gyakorlatilag azt ígérte a hozzá pénzbe adó ügyfeleknek ez az érintett magánszemély, hogy nagyon jól megfogja a kriptopiacokon, többféle kriptopiacon is kereskedett, nagyon jól megfogja forgatni ezt a pénzt, és nagyon jó hozamokat fog elérni. A Nemzeti Bank vizsgálata föltárta azt, hogy ennek az összegnek csak egy részét, inkább a kisebbik részét forgatta be ténylegesen kriptobefektetésekbe ez a magánszemély, a többit pedig az életvitelére költötte, tehát szó sem volt...
6: Volt, ezt szokták mondani.
8: Szó sem volt kriptobefektetésekről.
6: És egy forint értékű kriptobefektetése
8: nem, azért,
6: se volt.
8: Tehát bizonyos összegű kriptobefektetése volt, és tulajdonképpen, hogyha itt átkönyvünk rögtön az ismertető jelekre, az első az, hogy a mostani csalók, a pénzügyi panaszok és a jellemző mintázatok alapján ez az egyik hívószó, hogy kripto, mert ott olyan fantasztikus hozamokat lehet elérni. Ez az egyik ilyen. A másik a mesterséges intelligencia segítségével történő a befektetések, nem is feltétlenül.
6: Ezt mondják.
8: Mm-hmm. Ugye az egyik oldalon az, hogy aktív tanácsadó is segíti az ön munkát, hogyha aktívan akar kereskedni, trédelni. A másik pedig, hogyha önnek nincsen ideje, ez is egy nagyon jó hívószó nekünk, hogy nincs időnk erre, mert más akarjuk élni az életünket, akkor lehet passzívan kereskedni, odaadjuk, és a mesterséges intelligencia az éjjel-nappal lapátolja nekünk a pénzt. Hát ezek a hívó szavak.
6: Tehát ha ezt halljuk, akkor sikítva meneküljünk.
8: Igen, sőt, azt is gyakran megjátszák, hogy adott esetben először ezek csak tanfolyamok, azt is mondják, hogy
6: hát gyere megtanulni, hogy kell
8: a kriptokereskedéssel, vagy devizával, vagy bármivel, és akkor utána, úgy azért nem ismeretlen, vagy homályban rejtőző csalókról beszélünk, hanem tényleges cégekről, egyszer csak hirtelen ténylegesen módot adnak, hogy el lehet kezdeni náluk kereskedni.
6: És megvan a bizalom, mert hogy ott tanultam, azt gondolom, hogy akkor tudom. A legjobb helyen van.
8: Így van. Na, itt ebben az esetben, a magánszemélynél azért ez másképp történt egy kicsit, de itt is megvolt az a jellemző, hogy ő volt a guru, értett a kriptozáshoz, nagyon jól tudta. Másrészt egy további jellemző, hogy megpróbálta elpalástolni, akár a Nemzeti Bank, vagy a bármilyen hatóság elől is, hogy mit csinál ő valójában.
6: Mert hatósági engedély kell ahhoz, hogy ilyen kriptóval kereskedjen?
8: Természetesen ehhez is kell hatósági engedély, hiszen ez is a pénzügyi szektornak egy ága, világa.
6: Jó, csak annyira friss még, hogy nem gondoltam, hogy már ennyire elébe mennek a dolgoknak, és már erre is van szabály.
8: Igen, sőt, ez több hatóság is végzi, mert bizonyos kripto elszámolások validálását a szabályozott tevékenységek hatósága vizsgálja, vagy nézi meg. Szóval ő úgy próbálta elpalástolni az átvett pénzösszegeknek a tranzakcióját, hogy nem forrásgyűjtésre vett, tehát pénzösszegeket, arról pontosan tudta, hanem ő tulajdonképpen kölcsönkért ilyen papírt, iratot talál a fogyasztókkal, hogy ezt a fogyasztók neki adták kölcsönként, ami ugye önmagában nem lenne.
6: Hát ez egy jó hiszeműség, nem? Hát egy vadidegennek nem adnék kölcsön. Hát lehet, igen. Még neked sem, de nem
8: vicceltem. Igen. Tehát ez is egy nagyon fontos jellemző, és hát igazából, ami viszont az apropót adta ennek a történetnek az elmondásához, hogy a jogszabályi felhatalmazásnak köszönhetően a Magyar Nemzeti Bank a határozatában ennek a magánszemélynek a teljes nevét és a címét is közzétette.
6: Vagyis ez itt egy, is el tudjuk mondani a cég nevét, meg a
8: határozatban tudjuk elmondani, még a közleményünkben se tettük ezt közzé, viszont ez azért nagyon fontos, és azért található meg a Magyar Nemzeti Bank honlapján, nem azért tettük, hogy a büntetés, a szankció erejét megnöveljük, hanem azért, mert minden ilyen vizsgálatunk során lehetnek olyan fogyasztók, akiket nem tárunk föl, adott esetben a csaló magánszemély nem mondja el, és nekik nagyon fontos, hogy beazonosítsák, hogy ez a bizonyos magánszemély, ez ki volt, hol volt, hol elérhető.
6: Jó, akkor ha már ez megtörtént, akkor segítsünk azoknak, akiket belehúzott. 600 milliós bírsággal csaptátok meg, az baromi sok pénz, legalábbis nekem. Nem tudom, miből fogja kifizetni, de a kérdés az, hogy azok, akiktől kvázi kölcsön kért, azok visszakapják ebben az életben a pénzüket, vagy nem? Tehát vannak erre valami garancia pontok beépítve, tehát mit csinál most az MNB?
8: Bízunk benne, hogy minél nagyobb arányba igen, ugyanis a Nemzeti Bank együttműködve a nyomozó hatóságokkal már a vizsgálata során tesz vagy tehet lépéseket, amellett, hogy egyébként már a vizsgálat során föltettünk egy figyelmeztető közleményt, végzést, hogy tessék vigyázni, föltettük a tiltólistára ennek a magánszemélynek a elérhetőségeit, emellett még egyszer a nyomozó hatóságokkal zárolhatunk is pénzeket. Tehát a pénz egy részét bankoknál pénzforgalomban meg tudjuk fogni. Ami nagyon gyakori még, hogy ezek, és ez is egy tünet, egy jellemző, hogyha már megcsíptük ezeket az elkövető magánszemélyeket vagy cégeket, akkor rögtön az a hivatkozás következik egy részüktől, hogy nem tudnak fizetni, mert a Magyar Nemzeti Bank zárolt bizonyos összegeket, meg úgy általában vizsgálat folyik ellenünk. Nem, sajnálatos módon általában nem tudjuk a nyomozóhatóságokat, teljes pénzeket zárolni, bár erre is volt már példa, tehát az a polgári jogi követelése annak a magánszemélynek, vagy bárkinek, aki rábízott pénzt erre, igen, a csaló magánszemélyre, az semmilyen módon nem sérül, nem változik a Nemzeti Bank vizsgálatának hatására. Tehát semmilyen olyan kifogás, ürügy, hogy nem fizetjük vissza, ez nem áll meg, attól még azonnal, ha pénzeket nem zároltuk teljes mértékben, vagy csak egy részét, a maradékot vissza kell fizetni a fogyasztóknak.
6: Maradva ennél a példánál, itt 600 millió bírságot fizet, ki az első, a szerencsétlen ügyfél, jogoszemű ügyfél, akinek vissza kell adni a pénzt, vagy a Magyar Nemzeti Bank?
8: Nagyon-nagyon fontos kérdés. Természetesen a Magyar Nemzeti Bank mindig a kielégítendő fogyasztók mögött van a kielégítési sorrendben, tehát szó sincs arról, hogy a Nemzeti Bank számára...
6: Majd begyűjtje 600 milliót, én meg hoppon maradok,
8: igen,
6: tehát ez nem
8: szó sincs
6: van
8: erről. Először természetesen a fogyasztókat kell kielégíteni, a 600 millió pedig az nagyon jó megfigyelés, akkor kap ilyen súlyos bírságot valaki, hogyha az elkövetési érték, vagy a jogosatlan pénzügyi szolgáltatásra elköltett érték, az is hasonló nagyságrendű.
6: Jó, itt a beszélgetés végén még egyszer mondjuk el ezeket az úgynevezett árulkodó jeleket, hogyha így ebbe a körbe kezdenek el valakit befűteni, akkor sikítva meneküljön. Ugye az egyik az, hogy azt mondják, hogy nem kell neked a kriptózással bajlódni, majd a mesterséges intelligencia megcsinálja helyetted. Ez már egy piros lámpás, mi van még?
8: Így van, ott van egy nagyon nagy gurú, akit így adnak egymásról kézről kézre a fogyasztók, az ügyfelek.
6: A tuti jó befektetés.
8: Fogyasztók, az ügyfelek, és aki mond ilyen kulcsszavakat, hogy digitális, passzív kereskedés, nem kell semmit tennie, és hozamokat mutat. Ugye ez is egy nagyon fontos szabály, hogy a múltbeli hozamok még a legális, valós befektetések kapcsán sem mutatnak semmiféle jövőképet, hiszen azt nem tudja
6: megjósolni. Ami volt, az nem feltételezi azt, hogy mi lesz.
8: Hát ezt... És a harmadik és utolsó, ami nagyon fontos, hogy ezek mindig kétszemjegyű, hihetetlen hozamok, amiket legális piacon, normális könyvek között senki lehetetlen. Nem tud kitermelni. Ahogy egy régi bölcs mondta, nincs ingyen ebéd, csak reális a mostani állampapír hozamok, vagy jegybanki alapkamat, vagy egyéb mutatókhoz illeszkedő hozamokat, kamatokat lehet elérni a piacon.
6: Tanulságos volt ez a beszélgetés. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Persze számítunk rád majd legközelebb is.
8: Szia. Én is köszönöm. Szerbusztok.
5: Facsipesz.
6: Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő már itt is van a stúdióban. Köszönöm, hogy ismét meglátogattál minket, és hasznos tanácsokat várunk tőled. Szia.
9: Köszöntöm a hallgatókat.
6: Néhány héttel ezelőtt egy elég megdöbbentő hír volt a híradóban, valamelyik híradóban, az arról szólt, hogy emberek megvásároltak előre, lefoglaltak szállást, és mikor oda mentek, akkor jól elhajtották őket, és a pénzüket csak kapták vissza, és az indok az volt, hogy új üzemeltető érkezett, és hogy ő meg elszámolásban van, de az, akinek bónusza volt, vagy előre megvásárolt bónja volt, azokat sem engedték be a szállodába. Mi van ilyenkor? Én azt gondolom, hogy itt dupla kár éri az ügyfelet, egyrészt az élményt elveszíti, másrészt retteghet, hogy hol lesz a pénze, és mi a garancia, hogy ugyanennyiért majd megint el tud menni.
9: Ez tényleg egy nagyon nehezen megoldható probléma, gondoltam, hogyha közvetlenül mi foglaljuk a szállást, különösen abban az esetben, hogyha az Európai Unión kívül van.
6: Nem, ez Magyarországon, Esztergomban volt.
9: Ha az Európai Unión belül, különösen országon belül van, akkor annyiban egyszerűbb, hogy azért vélhetően az, akivel a szerződést kötötték a szállásfoglás, az nem tűnt el teljesen, tehát nem szívódott
6: utolérhetetlen
9: fel.
6: Utolérhetetlen az is.
9: Amennyiben utolérhetetlen, akkor békéltetőt eseti eljárást, illetőleg akár rendőrségi feljelentést kell tenni, hiszen ugye átvett egy összeget, teljesíteni nem tud, nem tájékoztatott megfelelően, tehát itt felmerül a csalás gyanúja, felmerül az, hogy fogyasztó megtévesztés történt, és nyilvánvalóan van egy igény, egy polgári jogi igény a szállás igen. összegére, és akár, ahogy mondtad, ehhez kötődően az úgynevezett elveszett vagy meghiúsult élmény esetében egy bírósági gyakorlatban abszolút megítélhető, tehát a békéltető testületek által is most már megítélhető kár térítési igény. Tehát, hogyha mondjuk volt 100 000 forint a szállás, és ők a meghiúsult igény miatt beadnak egy 100-200 000 forintos kárigényt, vigyázz arra, hogy a békéltető testületek kötelező értékhatár azaz 250 000 forint alatt legyen az igény, mert azt megítélheti a békéltető testület nagyobb esetében, viszont már csak ajánlást hozhat. Tehát, hogyha tudják 250 000 forint alatt tartani az igényüket, a békéltető testület előtt kötelező megjelenni a vállalkozónak vagy a jogutódjának, tehát ugye itt nem tudjuk ebből a hírből, hogy akkor most az új üzemeltető az vajon jogutódként működik, nem jogutódként működik, van-e jogutód cég, vagy a régi cég működik-e, de mindesetre annak, aki a szerződést kötötte, vagy annak a jogutódjának, meg kell jelenni a békéltető testületi tárgyáson, és annak az eredménye, a békéltető testületi döntés végrehajtható.
6: Jó, én ezzel kapcsolatban három kérdésem van. Az első az, hogyha üzemeltető váltás volt, köteles volt-e a régi üzemeltető, vagy az új üzemeltető kiértesíteni, köteles lett volna-e azokat, akik már vettek vouchert, vagy akik kifizették a szállást? Kinek lett volna? Mert azt gondolom, valakinek kötelező lett volna.
9: A réginek mindenképpen, hiszen a polgári törvénykönyv egyik legalapvetőbb tétele az, hogy a szerződés kötés után a felek együttműködésre és kölcsönös tájékoztatásra kötelezettek. Azt nem tudjuk, hogy az új üzemeltető szerződésben áll-e a korábbival, kötöttek-e szerződést, milyen tartalommal kötöttek, áthárították-e az első tájékoztatási felelősségét a következőre, vagy a tulajdonos vállalta ezt. Tehát ebben nyilván nem látunk bele, de az biztos, hogy valami nem stimmelt ebben a történetben, és elsőre mindig azt kell keresnünk, akivel szerződést kötöttünk.
6: Aha. Jó, tehát akkor itt a békéltető testület az, ahova azonnal el kell menni. Most megint arra kértelek, hogy ilyen hallgatói e-mailekre reagáljunk, ilyen panaszokra. Volt egy olyan is, de azt gondolom, ez is nagyon tipikus, hogy nem kapta meg az online rendelt cuccát, viszont előre kifizette. Tudom, hogy azt fogod mondani, hogy nem szabad csak utánvétel, de van olyan hely sajnos, ahol ezt nem engedik, és ezért aztán kifizetik. És azt írta a hallgató, hogy a cég semmiféle megkeresésre nem válaszol, visszapattanak az e-mailjei, minden próbálkozása, És ennek kapcsán én majd azt is meg fogom kérdezni, hogy van-e különbség a között, hogy magyarországi cégről van szó, Európai Unión belüli, vagy Európai Unión kívüli, tehát távol-keleti. Mit lehet ilyenkor csinálni?
9: Elkezdem az utolsóval, mert van egy nagyon fontos tudnivaló. Az Európai Unión belülről azért érdemes vásárolni, mert az Európai Unió kialakított egy intézményrendszert. Ez az úgynevezett ECC-NET, azaz az Európai Fogyasztóvédelmi Központok Szövetsége, amin belül, mivel minden tagországban van egy ilyen intézmény, ezek segítik a tagállamokon belül a hasonló problémák felderítését és megoldását.
6: Ez az Európai Fogyasztói Központ Magyarország is ennek a tagja?
9: Így van, így van. Tehát az Európai Fogyasztói Központot megkeressük, hogy mi Franciaországban valamit vásároltunk, nem értünk franciául, segítsenek már nekünk, mert nem tudunk velük szót érteni, akkor az Európai Fogyasztói Központ Magyarország megkeresi a francia kollégát, lelevelezik, megkeresik, akár hatósági ügyet indítanak. Tehát megoldható ugye történet. Ez Európai Unión kívül sajnos nincs, ott magunkra vagyunk hagyva, tehát lényegében levelezhetünk a dél-amerikai, észak-amerikai vagy kínai ügyféllel, ameddig csak tudunk és bírjuk. A másik, ami alapvetően az előrefizetés. Én semmiképpen nem vagyok annyira parás, hogy azt mondjam, hogy csak utánvétel fizessünk, ennek is van számos oka. Én úgy gondolom, hogy a bankkártyás fizetés az legalább annyira biztonságos, mint amennyire az utánvétes fizetés lehet, hiszen a bankkártyás fizetés esetén ugye a csalás történik, meg nem valósul, akkor chargeback eljárást lehet indítatni, és visszaigényelhetjük a kifizetett összeget.
6: Milyen szerencsé, hogy Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivő is megjött. Ilyen esetben sokszor elmondtuk már, de én azt mondom, hogy mindig ismételjük el, tehát hogyha nem kapja meg a cuccát, nem reagálnak neki, és bankkártyával fizetett, tehát előre utalunk, és akkor leginkább bankkártyával fizessünk, akkor vissza lehet a chargeback-kel valameddig szerezni, ugye?
8: Igen, azt szeretném elmondani, hogy ez a chargeback eljárás, ez nem a bankhoz kötődik, ez alapvetően, és ez egy kis kiegészítés, ezt a kártya társaságok.
6: Tehát a Mastercard, az American Express.
8: Neveket nem mondtam, de igen. Még Visa, alapvetően ez a kettő van itt Magyarországon, és tulajdonképpen ők garantálják. Uh-huh. A klasszikus történet volt a Malévnek a bezárása, csődje, és annak idején azok, akik digitálisan vásároltak meg ezeket, azok vissza tudták kapni, akik egyéb úton módon nem tudták chargeback eljárásra.
6: Ez 30 nap durván.
8: Én szerintem ezért ennél több, amíg ezt le tudják rendezni, tehát a nemzetközi kártyatársaságok azért erre időt kérnek, úgyhogy én a 90 napon is gondolnám, hogy inkább túl van.
6: És a saját bankunkhoz kell bemenni, és ott kell az egész.
8: A nemzetközi kártyatársaságok azért erre időt kérnek, úgyhogy én a 90 napon is gondolnám, hogy inkább túl van.
6: És a saját bank.

0: eljárást elindítva jött rá arra, hogy hú, hát, hogy neki teljesítenie kellett volna. De mondjuk ki, hogy online vásárlás esetén az átvétel Lig, és az átvételtől számított 14 napig van elállási jogosultságunk. Tehát ha fizettünk, ha nem fizettünk, mindenképpen állhatunk a szerződéstől. Aha. Ha azt látjuk, hogy nem szállítja, többedik felszólítás nem szállítja, nem azt szállította, stb. El kell állni a szerződéstől, ezt egy neki küldött egyszerű nyilatkozattal elállok a szerződéstől, ennyi. Meg el lehet indítani, és ilyenkor már megvan a jogosultságunk arra, hogy ezt a pénzt visszakapjuk. Azt pedig, hogy ezt hogyan fogjuk visszakapni, hogy ezt ő magától visszafizeti, békéltetőtestületi eljárást kell indítani, vagy egy chargeback eljárást, hogyha például ugye kártyával fizettem, és ezt meg tudom oldani, az már egy másik kérdés. A chargeback eljárásán nagyon fontos, hogy a jogalapot kérni fogják. Tehát, hogy vagy nem teljesített a webáruház egyáltalán, ahogy a példában volt, vagy más terméket küldött aha. ki, vagy késve teljesít, és még mindig nem teljesített, bár ígérget, vagy elálltam a szerződéstől, és emiatt jár visszavételár. Tehát ezekkel tudom megalapozni egyáltalán a kártyatársaságnál az tehát elállás és a pénz visszafizetési jogomat.
1: Ez logikus, hogy meg kell. Azt gondolom egyébként, hogy az ilyen esetekben egyről nem beszéltünk a távol-keleti ügyletekről, mert hogy ugye mondtad, hogy az Európai Unió az sima, mármint úgy sima, hogy van utunk a megoldáshoz, beszélgettünk arról, hogy mi van a kártyával, de mi van, hogyha távol-keletről rendel, soha meg nem jött a cucc, jól kifizette, bottal üthetni a nyomát nagyjából, nem?
0: A távol-keletinél ugye az előbb, a legelején elmondott probléma a probléma, tehát az, hogy nincsen intézményrendszer és nincsen jogszabály, ami az országokon átnyúlóan aha. segítene a megoldáshoz. A tapasztalatokat tudom mondani, hogyha vitába keveredünk teljesítés miatt távol-keleti webshoppal, akkor ha kellő mennyiséget alkudozunk, akkor jellemzően általában azt szokták mondani, hogy maradjon ott a termék, igen. és visszafizet ilyen 30-70% körüli összeget. Tehát az a tapasztalatunk, hogy a deal végül, ha 50%-át visszafizeti úgy, hogy ott marad a termék, már egész jól aha. jártunk. Ez egyébként láthatóan a kínai kereskedőknek a gyakorlata.
1: De az amerikai piacra is nagyon kacsingatnak egyébként az európaiak, ott is szokott probléma lenni, ott már azért nehezebb dió visszaszerezni, és ott is vannak azért nyilván csalók, ahol ember van, ott van csaló.
0: Azt kell látni, hogy bár szidjuk a hazai fogyasztóvédelmi intézményrendszert, de az európai sokan sokszor, de hogyha például az amerikaival összehasonlítjuk, akkor sose feledjük el, hogy van egy mondás arra felé, a business is first, az üzlet az első, és alapvetően az állami irányítás is ezzel a fejjel gondolkodik. Virágozzék 100 virág, és ha az üzlet jól megy, majd az embereknek is jól megy, nem fogják egyedileg kis webshopok egyedi szállítási, nem szállítási problémáival megmozdítani a popsijukat
1: tehát
0: az amerikai hatóságok.
1: Tehát ilyen csimplinak nyilvánított ügyekbe egyáltalán nem.
0: Így van.
1: A másik, ami ide kapcsolódó kérdés az, hogy sokszor, hogy meghirdetnek egy terméket egy bizonyos áron, majd amikor ki kéne fizetni, mondjuk meghozzák, akkor még kiderül, hogy további költségek is vannak. Nem volt feltüntetve a website-on, senki nem tudott róla. Ilyenkor mi van? Azon kívül, hogy csalódottak vagyunk, mert vártuk nagyon azt az akármit.
0: Számlázni árfeltüntetés és ajánlat alapján lehet. Tehát amennyiben nincsen megfelelő feltüntetett ajánlat, akkor a hatóságok és a bíróságok gyakorlatai alapján is az a szerződés úgymond visszarendezhető. Uh-huh. Ez egy nagyon kérdés, hogy miről van pontosan szó. Ha arról van szó, hogy vettem valahol egy jegyet, mondjuk egy rendezvényre, és utólag derült ki, és nem tüntették, hogy van egy 2000 forintos
1: kényelmi
0: díj, vagy bármi más, akár csak a rendelés utolsó pillanatában tüntették aha. föl, akkor ez a kényelmi díj visszaigényelhető. Kérdés hogy? Persze, hogy egy alapvetően például egy békéltetőtestületi eljárással uh-huh. ez is megoldható, vagy egy hatósági eljárás, a GVH is hozott már olyan döntést többször, hogy az adott díj visszajár. Most például a Temu kapcsán is került
1: ugye,
0: sor olyan döntés meghozatalára, hogy
1: 2000 forintot mindenki visszakapja.
0: Hogy a díj nem volt megfelelő, díj közlése, illetve
1: de
0: a díj feltüntetése nem volt megfelelő.
1: Nem sietti el, pedig egy hónapja született ez a döntés.
0: Azt nem tudom, hogy hogyan válik jogerőssé, és milyen aha. határideje van rá, de a lényeg az, hogy erre jogosultak vagyunk, ha előre nem ismerjük. És akár, hogyha a termék árát nem ismertük, akkor is jogosultak vagyunk a visszafizetésre. Egyre nem vagyunk jogosultak. Ha kiderül, hogy egy szolgáltatásnak az árát nem tüntették föl, de egyébként kiszállították a terméket. Ott azért a fogyasztói agyunk ne terjeszkedjen túl a lehetőségünkön, és ne gondoljuk szépen. Azt, hogy meg is tarthatjuk a terméket szolgáltatásos túl, és még vissza is jár a pénz. Aha. Tehát van, aki néhány ére meredek elképzelésekkel működik, de nyilván nem. Tehát,
1: akkor ezek szerint összefoglalva, hogyha ha más, tehát plusz költségek merülnek föl, azt

0: Jövőre jól látható módon az interneten, a honlapon föl kell tüntetni, hogy el tudjam dönteni, hogy megvásárolom így vagy nem.
1: A lehető legkorábbi lépéstől. Ez is nagyon fontos. Tehát nem az utolsó pillanatban a fizetéskor kell ezt feltüntetni, hanem a lehető legkorábbi lépésnél, ahol ez már relevánsan feltüntethető. Mert nyilván még nem rendeltük meg a terméket, nem tudja megmondani, hány kiló, mekkora a termék, mennyi lesz a házhozszállítási díj, de amint ezt tudja, onnantól fogva ezt neki folyamatosan fel kell tüntetnie.
0: Köszönöm szépen.
2: Facsipesz.
0: És ezzel a mai műsorunk végére értünk, amelynek elkészítésében Biczó Tomi volt, mint mindig, ma is segítségemre. Nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Törtei Takács Krisztát hallották. További szép napot és okosan a vásárlása. Viszlát!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Elítélte a Kijev elleni orosz támadást a magyar külügyminiszter. Szeretetet kért a pápa pünkösd vasárnapi homíliájában. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Elítélte a Kijev elleni brutális orosz támadást a magyar külügyminiszter. Orbán Anita az X-en azt is írta, kiállnak az áldozatok és Ukrajna népe mellett. Oroszország nagyszabású rakéta és dróntámadást indított Kijev minden kerülete és a környező ukrán régió ellen vasárnapra virradó éjszaka. Lakóépületeket és más infrastrukturális létesítményeket értek találatok Ukrajna fővárosában. A helyi hatóságok szerint legalább egy ember meghalt, 24-en megsérültek a támadásban. Szuperhatalmak helyett szeretetet kért a pápa pünkösd vasárnapi homíliájában. 14. Leo azt mondta, a háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg. Hangoztatta, hogy a Szentlélek békét, megbékélést és küldetést képvisel, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia. Megjelent a magyar közlöny a Tisza kormány államtitkárainak hivatalos kinevezéseivel, ezzel ismert lett az összes név, 55 államtitkár lesz az új kormányban. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium államtitkára lesz Nagy Ervin színész és Heidel György eszmetörténész. Államtitkári kinevezést kapott Tárkelnyi Zsolt és Velkei György László is. Kustánci Norbert Rudolf, aki 2013 és 2017 között a 24.hu főszerkesztője volt, a miniszterelnökség államtitkáraként a kormány kommunikációjáért felel majd. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, mondta a miniszterelnök az RTL-nek. Magyar Péter a fizetéscsökkentés kapcsán arról beszélt, ugyanezzel kell számolniuk az állami vállalatok vezetőinek, igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak is, és megfejelik mindezt a képviselői költségkeretek csökkentésével is. Magyar Péter fizetése az új szabályozás szerint bruttó 2,3 millió forint lesz, amihez az ő esetében a képviselői alapfizetés is hozzájárul, ezek együtt 3,8 millió forintot tesznek ki. Orbán Viktor havi járandósága majdnem 8 millió forint volt. 23 embert állított elő a szerb rendőrség a belgrádi kormány ellenes tüntetés után kirobbant összecsapások miatt. A szerb főváros egyik legfontosabb csomópontján, a Slavia téren szombaton több tízezren gyűltek össze előrehozott választásokat, és Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelve. A nagy gyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatalok csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. A szerbiai tiltakozások azután kezdődtek, hogy 2024 novemberében leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előteteje, 16 ember halálát okozva. Sokan a kormányzati korrupciót és az állami infrastrukturális kivitelezésekben tapasztalható hanyagságot okolták a tragédiáért.
2: Időjárás.
4: Napos marad a hétfő is, csak elvétve várható néhol zápor. A szél viszont erős lehet. A hajnali 8-15 fok után 25-30 fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet.
2: Kezdődik a magyar zenei műsor.
3: Kezdődik a magyar zenei műsor.
2: Most is hallgass hazait. Minden héten ugyanekkor ugyanitt. Hallgass hazait a magyar zenei műsor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Elindult a Hallgass hazait című magyar zenei műsor mai adása. Köszöntök mindenkit, Ruskó Eszter zeneszerző énekes itt van, és nem sokára kezdjük a beszélgetést, utána a műsorban majd a Nem kijárat zenekar kapcsán is érkezik Csigó Tamás, én Molnár Szabolcs, jó rádiózást kívánok mindenkinek.

0: Itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes, köszöntelek Eszter, és kérdezem, hogy jól vagy a nyár ezen szakaszán?
1: Jól vagyok, igen, köszönöm.
0: Na és milyen jó, kirobbanóan mondtad egyébként, valószínűleg tele vagy erővel és energiával. Mondd meg kérlek először, hogy az erőd és az energiád az miből fakad, megmondod? Vagy egyáltalán tudod?
1: Azt hiszem a napsütésből, szeretem a napsütést.
0: Hát ez jó, csak aztán amikor majd nem lesz, akkor pedig lehet, hogy jönnek majd a letargikus dallamok, és mindenféle melankólia, és szomorú dalok, és keserűség. Lehet, hogy a felhőkkel együtt az következik majd, ahogy vége a nyárnak.
1: Hát lehetséges, ezt észrevettem magamon egyébként, hogy télen, illetve akkor, amikor még nem sütött annyira a nap, inkább szomorú dalokat írtam, most nyáron meg inkább vidámakat.
0: Na de most én annyit mondtam rólad itt a felvezetőben, hogy Ruskó Eszter zeneszerző, énekes, de egyébként szívesen beavatod a hallgatóságot, hogy Eszter világába?
1: Igen, hát a zeneszerzés az annyiban merül ki nálam, hogy elektronikus zenével foglalkozom. Tehát nem egy olyan klasszikus zeneszerző vagyok, aki szimfonikus zenekarra hangszerel műveket. Azzal kezdtem egyébként még 10 éves koromban, jártam zeneszerzés órára a zeneiskolában. Aztán megismerkedtem az elektronikus zenével, és most már csak ezzel foglalkozom. 3 éve kezdtem ezzel foglalkozni, és az éneklés az 2 éve van jelen az életemben.
0: És mondtad a zeneszerzés órát egyébként, lehet, hogy úgy igazán téged ott találtál először az, hogy zeneszerzés, ez 10 éves korodban lehetséges, hogy ott kezdődött úgy legbelül?
1: Igen, abszolút.
0: Na tessék.
1: 12 éves, azt hiszem 12 éves vagy 13 éves voltam, amikor elkezdtem ezt tanulni Nagykanizsán a Farkas Ferenc zene és aranymetszés művészeti iskolában.
0: És lehet, hogy volt egy olyan tanárod is, aki egyszerűen elültette a magokat?
1: Igen, Barát Zoltánnak hívták ezt a tanárt, most már nyugdíjba ment, de nagyon sokat segített nekem a zeneszerzésben.
0: Ott indult el. Meg egyébként én azt tudom is rólad, hogy volt zongora is az életedben, meg bőgő is, meg fuvola is.
1: Igen.
0: Egyébként hangszerek érdekelnek mostanában a hangszerek téged, vagy most már egyszerűen ráálltál arra, hogy elektronikus zeneszerzés?
1: Nagyon érdekelnek a hangszerek, de mostanában azt csinálom, hogy az elektronikus zenékbe felveszem az akusztikus hangszereket, és így elegyítem a kettő irányt. Ez úgy nagyon érdekel.
0: Folytatjuk nem sokára. Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes a műsor vendége. Magyar

0: Folytatjuk a beszélgetést. Itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes. Csak magadnak szerzel zenét?
1: Mostanában igen.
0: Bár ez így, most így, hogy kimondtam, így egész furcsa kérdés, hogy magadnak, hát a közönségnek tulajdonképpen, de úgy értettem, hogy mondjuk nincs olyan, hogy kinézel magadnak egy előadót. Bár hát ez van. Van ilyen, hogy kinézel magadnak egy előadót, és azt mondod, hogy egyeztetsz vele? Hogy...
1: Volt ilyen régen, igen. Mostanában nagyon dominál az életemben az, hogy én éneklem el a számokat, de korábban, amikor még nem voltam ilyen szinten az énekben, akkor felvettem a kapcsolatot énekesekkel, és próbáltam együttműködéseket létrehozni így. Tehát úgy, hogy megírtam a számokat, és átadtam egy énekesnek, hogy ő adja elő, és ő vegye

0: Folytatjuk, itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes. Azt te mindig tudtad amúgy, hogy énekesként is meg fogsz jelenni?
1: Nem, abszolút nem. Ez onnan jön nekem, hogy nagyon sok zene volt a fejemben, illetve nagyon sok történet, amit zenén keresztül szerettem volna elmondani, és próbáltam olyan énekeseket keresni, akik ezt így elvállalnák, de nem mindig vállalták el, meg nem mindig találtam meg a megfelelő énekest, és aztán egyszer csak gondoltam egyet, és úgy döntöttem, hogy jó, akkor megtanulok énekelni, és én fogom előadni ezeket a számokat. Úgyhogy így került az ének, mint eszközbe, így a zenei eszköztáramba.
0: Akkor tulajdonképpen tiszta szerencse, hogy nem akarták elvállalni azok, akiket megkértél, és az ember kénytelen volt megtanulni énekelni.
1: Hát igen.
0: Szerencse, hogy ez így alakult, de akkor ez most már így marad, és akkor ez a forma, ez is marad, hogy szerzed is a zenét, énekled is a zenét, így ez marad most már a forma, ez így megtetszett?
1: Megtetszett, igen, szeretem, de biztos, hogy fogok még más énekesekkel is együttműködni. Nagyon sok énekes barátot szereztem az elmúlt pár évben, illetve mindig felfedezek valakit magamnak, akinek a hangja nagyon megtetszik, és néha egy-egy közreműködést így megcsinálunk. Uh-huh. És én ennek nagyon örülök, hogy ez is van, tehát, hogy mindkét irány van most már.
0: Nem sokára folytatjuk, Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes a műsor vendége.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor!

0: Folytatjuk a beszélgetést. Itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes. Na és a szövegek kapcsán avasd be minket egy picit, kérlek, a szövegek világába is, hogy az hogy néz ki a szövegezés.
1: Igen. Tehát egy először, amikor még a zeneszerzéssel elkezdtem foglalkozni, nem nagyon írtam szöveget, instrumentális számokat készítettem. Aztán egy idő után megjelent bennem az igény az, hogy arra, hogy énekeljek, illetve hogy ének is legyen ezeken a számokon, és próbáltam magam is szöveget írni, illetve megismerkedtem egy dalszövegíró lányjal, akit Sütő Fanninak hívnak, és ő nagyon jó szövegeket tud írni, olyan ötletei vannak, hogy öröm vele dolgozni, és az elmúlt egy évben elég sok számot írtunk közösen. Tehát egy én magamnak is írok sokszor szöveget, de mással is. Tehát hogy ebben is két irány van.
0: Azt még köszönöm, hogyha megmondod a hallgatóknak, hogy milyen néven keressék egyébként az emberek a dalaitokat.
1: Az én alkotói nevem a Spotify-on Girl in the Mirror, vagyis azt jelenti, hogy lány a tükörben. Ez egy angol név. Én azért választottam angol nevet, mert akkor, amikor elkezdtem zenét írni, még nem foglalkoztam magyar számokkal. Ez később jött be az életembe.

0: vegyük elő most, én azt mondom, az eső című dalt. Megmutathatjuk most ezt?
1: Igen.
0: Jó, akkor ezt megmutatjuk, és utána van kedved mesélni a dal kapcsán?
1: Igen.
0: Jó, oké. Pruskó Eszter, zeneszerző, énekes itt van, akkor mutatjuk az eső címűt, és utána visszajövünk, folytatjuk.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: S eső címmel szólt a dal. Itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes. És akkor visszaadom neked a szót, kérlek, a dal kapcsán, ami csak belőled kikívánkozik, mondd, kérlek.
1: Jó, tehát ugye egy elektronikusan hangszerelt dalt hallhattunk, amiben felvettem egy pár másik hangszert is, illetve énekeltem is rajta. Ez a dal úgy készült, hogy először a zenei anyagot írtam meg, majd utána a szöveget. Felvettem benne azt, ahogy zongorázok. Erre viszont rátettem egy kalimba hangszintet, nem zongoraként hallhatjátok a számban. Illetve használtam elektronikus elemeket, például elektronikus dobokat, elektronikus effekteket. Ugye egy elég melankolikus számról van szó, és a szövege ugye arról szól, hogy egy szereplő az eső esésért fohászkodik, tehát mint egy esőtánc. Szerettem volna természeti elemeket megjeleníteni így a szövegben, és a dal végén el is ered az eső, tehát ugye az eső hangszint is betettem a végére.
0: Folytatjuk nem sokára. Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes a műsor vendége. Annak

Hallgass hazait, a magyar zenei műsor. Hallgass hazait. Hallgass hazait. Magyar dalok mindenkinek. Hallgass hazait. Hallgass hazait. Magyar dalok mindenkinek.

0: Folytatjuk, itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes. Színpadra tervezed vinni mostanában a produkciót?
1: Igen, jó is, hogy kérdezed, szeptember 22-én, viszont ezt nem úgy képzelem el, mint az én saját egyszemélyes koncertemet. Fannival fogunk fellépni, és erre külön műsort írunk, tehát olyan dalok lesznek, amiknek a többsége nem szerepel még az interneten, hanem most dolgozunk ezeken, és ez egy olyan fellépés lesz, ahol a zene és a versek alkotják majd ugye az egész előadást, tehát nem kimondottan koncert lesz, hanem ugye a költészet és a zene egyvelege, és nagyon izgulok, hogy milyen lesz. Kicsit olyan musicales nekem, mert egy történet köré írtuk ezt az egészet.
0: Hát egyébként itt tulajdonképpen Fannival olyasmit is csináltok, ami egy kicsit olyan szinte, mint egy rajzfilm világ.
1: A videókra gondolsz, amiket a YouTube-ra feltöltök? Hát ez úgy van, hogy nemrég elkezdtem megtanulni animálni. Ez a hobbi nekem egy éve jött. Nagyon szeretem az animációs klippeket, és nagyon szerettem volna, hogyha az én zenéimhez is készülnek ilyenek, de nem találtam senkit, aki ezt megcsinálná, úgyhogy úgy döntöttem, hogy belevágok. Úgyhogy leültem a számítógép elé, és sokat kattintgattam, és aztán most már tartok valahol. Elkezdtem most egy animációs tanfolyamra is járni, úgyhogy reméljük majd azért egyre jobb leszek benne. Egyébként nagyon nehéz az animáció. Úgy szokott lenni, legalábbis eddig úgy volt, hogy más emberek készítették el a grafikákat nekem, én pedig animáltam őket.
0: Csak azon tűnődöm, hogy ez milyen érdekes amúgy, hogy kerestél korábban énekesnőket, nem találtál, hát muszáj volt megtanulni énekelni, aztán kerestél valakit, aki tudna az animációban segíteni, nem találtál, hát muszáj volt megtanulni ezt.
1: Hát igen, hát sok minden.

0: Folytatjuk a beszélgetést. Itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes. A szervezést, azt kiadtad a kezedből, vagy kiadtátok a kezetekből, vagy azt is inkább szívesen intézitek ti, hogy mikor, hova mentek?
1: Még nem jelentkezett senki, aki elvállalná ezt a feladatot, úgyhogy egyedül csinálok mindent, tehát az, hogy a számok hogyan kerülnek fel az internetre, vagy hogy a koncertek kapcsán, hogy mikor, hova tudok menni, azt én szoktam leszervezni az adott helyekkel.
0: De tulajdonképpen lehet, hogy jobb is ez így. Mindent megoldasz.
1: Én ezt nagyon szeretem, tehát én nem vágyok arra, hogy legyen egy külső cég, vagy egy külső menedzser, aki így megmondaná, hogy mit csináljak, hogy hogyan lenne jó. Nagyon sok időmet elveszi ez a szervezés, de én jól érzem magam benne.
0: Jelöljünk ki most akkor egy második dalt. Egyébként mi megjelöltük már a Nemesis címűt.
1: Igen.
0: Jöhet most akkor ez, és utána mondasz
1: Igen.
0: róla pár szót.
1: Igen.
0: Akkor ezt megmutatjuk. Itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes. Utána visszajövünk.

0: Genesis címmel szólt a dal. Roskó Eszter, zeneszerző, énekes, itt van. Na hát, és akkor a dal kapcsán mondasz egy pár szót erről a dalról is?
1: Hú, ezt a számot nagyon szeretem, remélem ti is szerettétek. Nemesis ugye egy ismert név, ugye a görög mitológiából, akinek a neve összekapcsolódott az ősellenség fogalmával. Na hát ebben a számban pont az ősellenségekről van szó. Tehát egy férfi és egy női karakter jelenik meg a dalban. Ennek a szövegét Sütő Fanninak köszönhetem. Egy nap, nem tudom, olyan február környékén Fanni leírta ezt a szöveget, és elküldte nekem, hogy ez tetszik-e, és mondtam, hogy igen, nagyon tetszik, és így született meg a dal, hogy utána megírtam hozzá a dallamot, és az elektronikus zenei alapot elkészítettem, majd felvettem, illetve ezen a számon énekel egy amerikai ismerősöm, akit Samuel Kimnek hívnak, és ő énekli el a férfi szerepet benne, és nagyon örülök, hogy elvállalta, mert nagyon szuper hangja van.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

Hallgass hazait, a magyar zenei műsor. Izzad a tenyér, dogos kéz az, ami valamit elér. Alulról kezd, amit felépítenél, ha nemes a cél, legyél nemes.

0: Folytatjuk, itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes. Egyébként lelkiekben milyen fajta terápiát okoz neked a saját zenétek? Ezt így lehet megfogalmazni szavakkal, vagy tudod te ezt?
1: Hát én csak leülök és csinálom. Nem tudom. Nagyon fontos dolog az életemben a zene, tehát hogyha nem lenne, akkor valószínűleg hiányozna valami az életemből, és lehet, hogy feszültebb lennék, és így jobban ki

0: Hallgass hazaid!
1: Hallgass hazaid!
0: Magyar dalok mindenkinek! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
5: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelem!

0: Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspekt-véd.hu.
1: Reklámot hallottál.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Elítélte a Kijev elleni orosz támadást a magyar külügyminiszter. Szeretetet kért a pápa pünkösd vasárnapi homíliájában. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Elítélte a Kijev elleni brutális orosz támadást a magyar külügyminiszter. Orbán Anita az X-en azt is írta, kiállnak az áldozatok és Ukrajna népe mellett. Oroszország nagyszabású rakéta és dróntámadást indított Kijev minden kerülete és a környező ukrán régió ellen vasárnapra virradó éjszaka. Lakóépületeket és más infrastrukturális létesítményeket értek találatok Ukrajna fővárosában. A helyi hatóságok szerint legalább egy ember meghalt, 24-en megsérültek a támadásban. Szuperhatalmak helyett szeretetet kért a pápa pünkösd vasárnapi homíliájában. 14. Leo azt mondta, a háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg. Hangoztatta, hogy a Szentlélek békét, megbékélést és küldetést képvisel, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia. Megjelent a magyar közlöny a Tisza kormány államtitkárainak hivatalos kinevezéseivel, ezzel ismert lett az összes név, 55 államtitkár lesz az új kormányban. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium államtitkára lesz Nagy Ervin színész és Heidel György eszmetörténész. Államtitkári kinevezést kapott Tárkelnyi Zsolt és Velkei György László is. Kustánci Norbert Rudolf, aki 2013 és 2017 között a 24.hu főszerkesztője volt, a miniszterelnökség államtitkáraként a kormány kommunikációjáért felel majd. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, mondta a miniszterelnök az RTL-nek. Magyar Péter a fizetéscsökkentés kapcsán arról beszélt, ugyanezzel kell számolniuk az állami vállalatok vezetőinek, igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak is, és megfejelik mindezt a képviselői költségkeretek csökkentésével is. Magyar Péter fizetése az új szabályozás szerint bruttó 2,3 millió forint lesz, amihez az ő esetében a képviselői alapfizetés is hozzájárul, ezek együttes 3,8 millió forintot tesznek ki. Orbán Viktor havi árandósága majdnem 8 millió forint volt. 23 embert állított elő a szerb rendőrség a belgrádi kormány ellenes tüntetés után kirobbant összecsapások miatt. A szerb főváros egyik legfontosabb csomópontján, a Slavia téren szombaton több tízezren gyűltek össze előrehozott választásokat, és Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelve. A nagy gyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatalok csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. A szerbiai tiltakozások azután kezdődtek, hogy 2024 novemberében leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előteteje, 16 ember halálát okozva. Sokan a kormányzati korrupciót és az állami infrastrukturális kivitelezésekben tapasztalható hanyagságot okolták a tragédiáért.
2: Időjárás.
3: Napos marad a hétfő is, csak elvétve várható néhol zápor. A szél viszont erős lehet. A hajnali 8-15 fok után 25-30 fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet.
4: Hallgass hazait! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: mert az olyanok, mint mi, sose búcsúznak el.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes. És egy másik kérdést hozok, hogy te az az ember vagy, az a nő vagy, aki tanulod sokáig a dolgokat, és utána elkezded csinálni, és ha már jól kitanultad, akkor csinálod, vagy pedig elkezded csinálni, és menet közben alakul, tanulod, kitanulod menet közben?
2: Hát szerintem megváltoztam, mert amikor még fiatalabb voltam, akkor az első kategória voltam, és most már inkább a második, mert például az animáció kapcsán is, hát folyamatosan tanulok dolgokat, most is járok erre az animációs képzésre, és én úgy érzem, hogy nagyon sokat segített az, hogy elkezdtem csinálni, ugye semmiből nulla tudással, de az is nagyon sokat segít, hogy a kurzusra járok, mert így folyamatosan fejlődhetek. A zenében is, hát amikor a zenét elkezdtem, akkor azért folyamatosan tanultam ugye a zeneiskolában, hogy hogyan kell ezt jól csinálni, és mindig fejlődtem, de most már ugye nem tanulok, és most már inkább csak kísérletezgetek, úgyhogy ez egy másik kategória nekem.
1: Akkor te tulajdonképpen a kettő között vagy, aki tanulod is, csinálod is, és közben lényegében formálódik az egész.
2: Igen.
3: Hallgass hazai, a magyar zenei műsor.

0: Folytatjuk, itt van Roskó Eszter, zeneszerző, énekes, Backpack.
1: Back,
0: a lemez címe, ami megjelent, nemrég jelent meg, mesélsz erről egy picit, Eszter?
1: Igen, ez egy 6 számot tartalmazó kis lemez, és nagyon vidám nyári dalok vannak rajta, szerelmes dalok például, és nagyon örülök, hogy ez végre elkészült, mert 2 éve kezdtem el dolgozni rajta, és ezt mégpedig a párommal csináltuk, aki Johnnak hívnak, és ő amerikai, és amikor elkezdtünk dolgozni rajta, akkor kínültünk Minnesotába, és egymás mellett ültünk a számítógép előtt, és így mondogattuk egymásnak, hogy na most ide ezt tegyél, oda azt tegyél, úgyhogy ez ilyen közös munka, és ezen a lemezen, illetve kislemezen egy számot éneklek, a többihez felkértünk énekeseket, például az előző szám, az előző bemutatott számból Szemet, úgyhogy ő is énekel rajta, és nagyon remélem, hogy azok, akik hallják ezt a kislemezt, azokban egy ilyen jó, boldog érzés kerekedik majd újra, ahogy hallgatják, mert tényleg így az előző 2 szám, amit így a műsorban bemutattunk, azok inkább szomorúak, most pedig már így a nyári vidámságba beléptünk.
0: Összességében tényleg jó hallgatni, hogy olyanok vagytok, mint a boldog emberek, akik zenélnek.
1: Hát köszönöm, igen.
0: De tényleg így vagytok. És lényegében, igen. Hogy ez hová fog majd formálódni, azt te tudod egyébként legbelül, vagy van benned egy kijelölt irány, hogy oda kellene eljutni, és tudod a célt, vagy nem?
1: Hát most kisebb céljaim vannak egyelőre. Tehát én nem szeretnék világsztár lenni, aki több ezer ember előtt énekel.
0: Nagy baj lenne, hogyha mégis ez történne?
1: Hú, nem is tudom. Biztos meg lehetne szokni. Egyébként biztos nagyon stresszes lenne, hogyha ez megtörténne. Tehát, hogy annyi ember előtt előadni, sok elvárás. Én mondjuk jól érzem magam így, hogy évente egy pár kisebb koncert van, illetve folyamatosan írom a számokat. Nagyon jó lenne, hogyha sikerülne például egy amerikai kiadót szerezni, aki szeretné kiadni a számaimat, vagy aki úgy fantáziát lát bennem. Illetve jó lenne az, hogyha minél

0: lehet, hogy akár el is éldegélhetnék. Az egy jó élet lenne.
1: Na tessék, most még álmodozol róla, aztán könnyen lehet, hogy egyszerűen bele is sétálsz.
0: Hát reméljük.
1: Vagy belesétáltok együtt. Csak tulajdonképpen tényleg vigyázni kell, hogy az ember mit kíván. Kívántál olyat is, hogy egy amerikai társaság esetleg, hogyha kiadná a dalokat, vagy egy kicsit mögé állna, hát ők aztán adhatnak nagy lendületet is a dolognak, mert ők gondolom, hogy azt szeretnék, hogy akkor jó sok emberhez eljuss, és akkor az egy kissé felforgatná a mostani életedet.
0: De hát ez lehet.
1: Mehet?
0: Egyébként van egy kiadó, akivel beszéltem már, egy kisebb amerikai kiadó, aki érdeklődött a zeneim kiadása iránt, úgyhogy hát majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle.
1: Na hát akkor most egyelőre mi ott tartunk, hogy akkor készítjük a Lepkefény című dalt.
0: Ez egy nagyon vidám szám, ami arról szól, hogy két szerelmes összetalálkozik, és azt a pillanatot jeleníti meg, amikor még nem tudják egymásról, hogy ők valaha összejönnek-e vagy sem, csak így tetszenek egymásnak, és itt sétálgatnak a tóparton. Ezt nagyon szerettem, ezt a számot. Ezt én éneklem, és a szöveget Fanny írta, és igen, a zenei alapot, ezt az elektronikus zenei alapot, amit majd hallhattok, ezt közösen csináltuk a barátommal, Johnnal.
1: Akkor ezt megmutatjuk, itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes, utána visszajövünk.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor!

0: Fény címmel szólt a dal, és itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes. Na hát, és emlegetted Fannit többször is a műsorban, aki egy szövegíró társ neked.
1: Igen, igen. Fanni nem foglalkozik zenével, csak szöveggel, de azzal nagyon jól foglalkozik.
0: Beavatsz minket egyébként egy kicsit Fanni világába?
1: Igen. Tehát Fanni Párizsban él, és ő költő, illetve író, tehát egy regényen dolgozik, amellett meg angol tanár, és nemrég találtunk egymásra a zeneszerzés terén. Akkor, amikor a Szedna című számomon dolgoztam, ez úgy készült ez a szám, hogy készítettem egy zenei alapot, és megírtam egy dallamot rá, de nem volt meg az ihlet a szöveghez, és akkor jutott eszembe, hogy nekem van egy nagyon tehetséges költő ismerősöm, Sütő Fanni, és felkerestem őt, hogy van-e kedve esetleg írni egy szöveget erre a számra, erre a meglévő dallamra, és azt mondta, hogy igen, és nagyon hamar megcsinálta, és nagyon tetszett az, amit csinált, és azóta már többször dolgoztunk együtt.
0: Egyébként ő tényleg mindenféle másfajta írásokkal foglalkozott, novellás kötete is jelent meg, sőt, hogyha jól tudom, akkor még gimnáziumi felvételi feladat is volt az egyik verse Fanninak?
1: Igen, igen, azt hiszem tavaly. Ez egy annyira jó dolog, hogy betették az ő versét. Ő magyarul és angolul is ír, és természetesen a magyar tették be a magyar felvételibe. De annyira jó, hogy ilyen dolgokat elért.
0: Nem sokára folytatjuk. Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes a műsor vendége.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: folytatjuk. Itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes. És egy záró gondolatként jut eszembe, hogy egyébként, ha szövegekre gondolsz, dalszövegekre, akkor te mit mondasz, hogy milyen fajta dalszövegek tennének jót az emberekkel szerinted? Vagy mi lehet egy jó dalszövegnek a célja? Te mit mondasz?
1: Én szeretem azt, amikor egy történetet elmesél egy dalszöveg, és valamilyen tanulságot le lehet belőle vonni. De nem mindig csak az ilyen szövegek jók, tehát hogy egy olyan szöveg is jó, ami bemutat valamit, és amiből nem lehet úgy külön tanulságot levonni, hanem csak egy érzést ad át, ahol amit mondjuk az ember nem érez úgy a mindennapokban. Vagy például itt a Lepkefénynél, nekem nagyon tetszik a Lepkefény szövege, amit Fanny írt, és az egy olyan szöveg, ami bemutat egy pillanatot, ami aranyos, és ez olyan jó érzéssel tölti el az embereket. Szóval szerintem sokféle szempontja lehet a jó szövegnek.
0: Akkor lehet, hogy te tényleg igazán a történeteket szereted.
1: Igen, egyébként. Én úgy érzem, hogy ez a zene, ez egy történetmesélést nálam, amit az animáció is úgy egészít ki, hogy van egy dolog, amit el akarok mondani, és akkor ahhoz keresem az eszközöket, hogy mivel lehetne jól megjeleníteni.
0: Na hát akkor én mondom még egyszer a dátumot, szeptember 22, Budapest. Igen. És itt Fannival közösen, ugye?
1: Igen, hazajön Párizsból, és fellépünk.
0: Hát akkor ehhez is, meg úgy amúgy is a további munkákhoz is, meg az egész életre is minden jót kívánok nektek.
1: Köszönjük szépen!
0: Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes volt itt. Köszönöm én is.
1: Köszönöm. Mit szólnál?

Hallgass hazait, a magyar zenei műsor. Hallgass hazait, magyar dalok mindenkinek. Hallgass hazait, magyar dalok mindenkinek.

0: kétséggel. Van az, amit én se bírok. Zuhanok a mélységgel, de a fénybe bízok.
1: A nem kijárat projekt, vagy akár zenekar kapcsán. Itt van Csigó Tamás, köszöntelek Tamás. Projekt vagy zenekar, de hát tulajdonképpen projekt is, zenekar is. Nem kijárat, felült a csend című dal, és klip is jelent meg. És te is megjelentél tulajdonképpen eddig egy kicsit csendben voltál, és aztán így is lehet mondani, hogy megjelentél. Előjött Tamás, és hozott valamit.
2: Igen.
1: De egyébként a csendesség, az most így kellett neked, az életednek volt egy olyan szakasz, ahogy így lecsendesedett.
2: Abszolút.
1: Minden.
2: Igen. Igen.
1: Igen. Lehet, hogy túlzásba vittél előtte mindent, az is lehet.
2: Hát az is lehet, bár ezt a túlzást ezt nagyon jól zártam, úgy érzem. Egy New Yorki kis utazással, ahol volt egy hét állomásos kis turném ott az államban. Ez egy ilyen elektronikus zaj zene volt, egy saját magam gyártotta kis analóg hangszerekkel játszottam, és utána, ahogy onnan hazaérkeztem, rá egy-két hónappal költöztünk el Budapestről, a budai hegy nyugati végébe, Biatorbágy mellé, és egy erdő mellett lakunk most, és ez tart most már 4 éve, és igen, erre így szükség volt, erre a csendre, erre a nyugalomra, úgyhogy semmiféle ilyen rossz érzésem nincsen a múltammal kapcsolatban, tehát semmi gond nem volt, semmi
1: hát,
2: probléma
1: igen,
2: nem volt.
1: Egy kicsit sok
2: volt, kellett a váltás, kellett egy nyugodt környezet, ahol dolgozni tudunk és élni.
1: De ez érdekes tényleg, én is most így hangosan gondolkozom, hogy elmentél a világ végére, a nagy Amerikába, és igen, akkor ott valami történt, egy nagy hatás, lehet, hogy sok hatás alá került.
2: Nem tudom.
1: Nagy hatás.
2: Igen. Nem, akkor már tudtuk ezt. Tehát,
1: tudtad?
2: Igen. Előtte egy-két hónappal már Enikő is jött velem egyébként, ő is énekelt.
1: Hodosi Enikő.
2: Igen, ezeken a kis klub fellépéseken, de előtte már ugye mi 9 éve együtt vagyunk, és tehát már megnéztük a házat, tehát tudtuk, hogy hova fogunk visszajönni.
1: Mint pár, vagytok együtt, boldog
2: igen,
1: pár.
2: Igen.
1: Egyébként milyen csodálatos tényleg, ha zenész emberek összetalálkoznak.
2: Hát van benne vicces. Igen.
1: Viccesség is biztos.
2: Tehát nagyon fura volt először, most visszakanyarodva nem kijárat projektre, hogy együtt próbálunk itt a kis családi fészkünkben egy közös fellépés apropóján, és együtt találgatjuk ki a dolgokat, hogy ének témák és részek, hogy verze jöjjön, refré jöjjön. Szóval egy nagyon érdekes és fura dolog ez, de jó.
1: Folytatjuk nem sokára, itt van Csigó Tamás, a Nem Kijárat zenekar kapcsán beszélgetünk.

0: egyetlen lámpa ég.
1: Folytatjuk a beszélgetést a Nem Kiárat zenekar, vagy a Nem Kiárat projekt kapcsán. Itt van Csigó Tamás. Na hát és akkor a Nem Kiárat projekt az így összeállt. Egyébként ez mikor állt össze végül is? Én nem is tudom, hogy a Nem Kiárat. Ez az a dolog, ami már nagyon régen, ez az, ugye? Ami
2: igen.
1: Nagyon régen.
2: Nagyon régen elkezdődött már így fejben. Igen, de hát akkor még az volt, hogy nem volt rá idő és erő, kapacitás. De aztán itt élesedett, úgymond, tehát elővettem a dolgokat, és meghallgattam, mert már volt, tehát a szövegek már megvoltak, és volt egy-két dalkezdemény is, és aztán itt készültek el végleges formájukba. Úgyhogy igen, ez budapesti koncertezős, klubozós időszakban már valahol, nem emlékszem pontosan, mindegy is teljesen, valahol belvárosban találkoztam Lórival.
1: Kabai
2: Lórival, igen, akivel már Bidis koncerteken megismerkedtünk, talán ő írt az egyik, az első között volt, aki kritikát írt rólunk a Családleves Fesztiválos fellépésünkről 2004 körül, a Beatles-ről, igen, köszi, és aztán utána találkoztunk egy következő koncerten, itt már Budapesten, akkor hozott egy könyvét, aztán beszélgettünk a dolgokról, akkor mesélte, hogy vannak dalszövegei is, nem csak versei, és akkor oda nyújtotta a Nem Kiárat című kötetét, ami aztán a projekt neve lett. De ez már ott eldőlt, és hogy majd valamit csinálunk belőle, és szerintem akkor utána eltelt szerintem 10 év biztos, és aztán most előkerült megint ez a dolog, és szerencsére nem állt meg, hanem most ott tartunk, hogy készülnek a dalok, videoklip készült évvégén, lemez jelenik meg, mit tudok én címmel, és 8-10 dalt fog tartalmazni ez a lemez. Beszállt két kedves régi beatdiszes zenésztársam is, Gergács Gábor és Rozmán Zoltán, illetve Enikő Manoja. Úgyhogy így vagyunk most 4-en, és külső tagként, természetesen szövegíróként Kabai Lóri az 5. tag.
1: Folytatjuk nem sokára, itt van Csigó Tamás, a Nem Kiárat zenekar kapcsán beszélgetünk.
3: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor!

0: Folytatjuk a beszélgetést a Nem kijárat zenekarból. Itt van Csigó Tamás. Majd mindjárt megmutatjuk a dalt, Felült a csend címmel. Egyébként már ez is fülbemászó dallam, szinte lehetne mondani, hogy egészen szinte slágeres dallam, de még az is lehet, hogy a későbbiekben is majd még jönnek direkt további fülbemászó dallamok.
1: Persze, tehát amikor elkezd az ember élni egy dalt, akkor direkt ilyen próbál fülbemászó dallamokat írni, bár én nekem szerintem, hát nem feltétlenül, de szerintem nekem van egy elég erős popérzékenységem, tehát én azért szeretem ezeket a könnyen emészthető fülbemászó dalokat, tehát én ezeket nagyon csípem, és az egyszerű dallamokat, akár hangszeres vagy samplingekkel összerakott dolgokból, ami hatásos és akár monumentális, nem tudom, komoly zenében is nagyon szeretem azokat, amik nincsenek túl variálva. Szeretem, amikor egy kicsit ilyen repetitív dolgok jönnek, az okos zenéket is nagyon szeretem, az elgondolkozott. Főleg például ez a zajzen, amit csináltam, ez teljesen improvizatív, tehát az meg a másik véglet. De hogy szeretem, amikor rá lehet ülni egy hangulatra, és azzal lehet így hömpölyögni előre. Tehát igazából jellemzően ezek a dalok nem túl írtak, kevés akkordból állnak, és inkább érzelmi töltetőek szerintem, mint technikai, már hogy most így zeneileg. Ez volt a leggyorsabban elkészülő dal, a Felült a csend. Ez egy olyan versre íródott egyébként, amit Lóri, mikor átküldött, akkor mondta, hogy hát most figyelj, küldtem egyet, de ebben nincs sok rím. Tehát készülj föl rá. És ez nagyon megtetszett. Egyébként meg is jelent, meg nem jelent versek címen, azt hiszem, ez több vers mellett meg is jelent most. Ja, bocsánat, nem. Tehát be nem fejezett versek. Nem biztos, hogy már megjelent, de meg fog versként, tehát ennek ez a többivel ellentétben ez a különlegessége, hogy ezt nem dalszövegnek írta Lóri, hanem ez egy verse. Az összes többi, az pedig dalszöveg.
0: Megmutatjuk, mit szólsz hozzá.
1: Oké.
0: Felült
1: a Lóri, hanem ez egy verse. Az összes többi, az pedig dalszöveg.
0: Megmutatjuk, mit szólsz

0: Az elmúlt két órában a Hallgass Hazai című magyar zenei műsor szólt. Itt volt a műsorban Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes, illetve a Nem Kijárat zenekar kapcsán Csigó Tamással is beszélgettem. Molnár Szabolcs vagyok. További jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: Hallgass Hazait!
2: Hallgass Hazait!
1: Magyar dalok mindenkinek! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt. Ez volt a magyar zenei műsor. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobb

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

hogy nem érzed, az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egyszer.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.